0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: I'm tired of shyness.
3: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mint látjátok, ezen a hétvégén a szellem gyümölcséről tanítok. Szeretnék rámutatni arra, hogy a szellem minden gyümölcse a szeretetből fakad, onnan ered, és az önuralom bennük a közös nevező. Ezt még jobban meg fogjátok érteni holnap délelőtt. Kedvesség, alázatosság vagy szelídség. Ebben a szóban minden benne van. A keresztény erények közül talán ezt a legnehezebb kifejleszteni az életünkben. Az, akinek igazán szüksége lenne a szelídségre, gyakran nem is gondolja, hogy szüksége lenne rá. És pontosan ez bizonyítja, hogy szüksége van rá. A Máté 12.33 azt írja, hogy a gyümölcséről lehet megismerni a fát. Az emberek nem a halas matricáinkról fognak minket megismerni, vagy arról, mennyi keresztet aggatunk magunkra. Hány különböző fordítású bibliánk van otthon, vagy hányszor megyünk egy héten gyülekezetbe. A gyümölcseinkről fognak megismerni minket, még csak nem is az ajándékainkról. A gyümölcseinkről fognak megismerni minket. Jézus azt mondta a János evangéliumában, hogy abban dicsőítetik meg az atyánk, ha sok gyümölcsöt termünk. Ha nem termünk gyümölcsöt, lemetszenek, levágnak és kivettetünk. Ha gyümölcsöt termünk, az atya megtisztít minket, hogy gazdagabb és még kiválóbb termést hozzunk. Isten igazán azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Az 1 Mózes első részében is megvan írva. Szaporodjatok és sokasodjatok. Isten soha nem arra hívott el, hogy elfoglaltak legyünk. Arra hívott el, hogy gyümölcs. Legyünk. Mégis rengeteg borzasztóan elfoglalt ember van, aki elfoglalja magát a semmivel. Az egyik dolog, amit meg kellene tanulnunk, az az, hogy hogy bánjunk az idővel. Ez is az önfegyelem egyik területe. A szelídség nagyon fontos, és megdicsérem azokat, akik visszajöttek annak ellenére, hogy már hallották, amiről ma tanítani fogok. Mert ez azt mutatja számomra, hogy ők tényleg növekedni akarnak. Látjátok, sokan vannak, akik arról akarnak hallani, mit tehet értük Isten. Arról pedig nem igazán akarnak tudni, hogy nekik mit kellene tenniük Istenért. Az alázat az, ami igazán felszabadít titeket. Az alázatos ember boldog, mert nem próbál másokat lenyűgözni. Nincs rajta nyomás, nem képmutató. Nem játsza meg magát, nem versenyez senkivel. Szabad arra, hogy teljesen és tökéletesen önmaga legyen. És nincs benne olyan érzés, hogy másmilyennek kellene lennie, mert elégedett azzal, ahogyan Isten megalkotta. Egyszerűen önmaga legjobb változata szeretne lenni. Tudjátok, egy igazán alázatos embernek nem számít, hogy ő a világ legjobb énekese, vagy ő pucolja a WC-t a gyülekezetben. Mert megértette, hogy az értéke és méltósága nem abból fakad, hogy mit csinál, hanem abból, hogy engedelmesen megteszi, amit Isten kér tőle. Néha, ha Isten olyasmire kér minket, ami a világ szemében talán aljamunkának számít, akkor alázatra és szelídségre van szükség ahhoz, hogy elvégezzük azt a munkát, és még örüljünk is közben. Minden munkát el kell végezni. Isten is mindent elvégzett. Különböző módokon kent fel mindnyájunkat. Isten nem úgy látja a dolgokat, ahogy a világ. Ő nem úgy nézi, hogy az egyik pozíció magasabb és dicsőségesebb, a másik meg alacsonyabb rendű. Istennek van egy mindenre kiterjedő terve, amiben mindnyájan benne vagyunk, és valahová éppen beillünk. Boldognak kéne lennünk attól, hogy odailleszkedünk, ahol Isten akar látni minket. Gyakran kérdezik Dave-től, hogy hogyan kezeli azt a helyzetet, hogy én itt fent vagyok. Ő meg mindig ott ül lent az alkalmakon, és hogy nem ő az, aki mindig a kirakatban van. Bár Dave viszi a szolgálat oroszlán részét, inkább a háttérben dolgozik, és nem ő a szolgálat arca. Nem mondom, hogy Dave-nek soha nem voltak ezzel problémái, de cirka 3 hét alatt sikerült lecsillapodnia. Isten ezt helyezte Dave szívére. Ajándékot helyeztem el a feleségedben, és azt akarom, hogy támogasd ezt az ajándékot. Ha megteszed, amire én megadom neked a kegyelmet, akkor mindig lesz örömöd. Ha azonban olyasmit próbálsz tenni, amire én nem hívtalak el, akkor nem lesz örömöd. Elmondhatatlanul sok boldogtalan ember van a világban, aki egyszerűen elégedetlen önmagával. Hát, én csak egy otthon ülő anyuka vagyok. Nincs olyan, hogy csak egy otthon ülő anyuka vagyok. Anyának lenni egy magasabb rendű elhívás. Jó anyának lenni egy magasabb rendű elhívás. Nem tudjátok, de talán a világ következő legnagyobb evangélistáját nevelitek fel. Vagy olyan valakit, aki egyszerűen csendben szeretni fogja az embereket. Hát én csak ez vagyok. Én csak az vagyok. Tudjátok, emberi lényként hajlamunk van arra, hogy lenyűgözzön az, amit más emberek tesznek. Istent azonban nem nyűgözik le a cselekedeteink. Ő a szándékainkat, a szívünk hozzáállását nézi. Az, hogy miért tesszük, amit teszünk. Isten nem fogad el semmilyen cselekedetet, ami helytelen motivációból jön. Máté 11:29. Szeretném, ha itt kezdenénk. Vagyis először inkább a 28. verssel. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Megnyugvást! Megnyugvást adok nektek! Hányan vagytok, akiknek szüksége van erre a lelki megnyugvásra? Jézus nem csak egy kis jó alvásra gondol, ő megnyugvásról beszél. Belső megnyugvásról. Megkönnyítem, tehermentesítem, felfrissítem a lelkedet. A lelkünk, az elménk, az akaratunk és az érzelmeinket jelenti. És itt van szükségünk megnyugvásra. Az elménkben, akaratunkban és érzelmeinkben. 29. vers. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat, enyhülést, megkönnyebbülést, felfrissülést talál. Látjátok, mi mindent ad nekünk az alázat? Nézzük meg megint. És lelketek nyugalmat, enyhülést, megkönnyebbülést, felfrissülést talál. Mondtam nektek, megéri az alázatról tanulni. Aztán a 30. vers így szól, mert az én igám gyönyörűséges, hasznos, jó, nem vagyok harsány, kemény, éles vagy erőszakos. Elmondom nektek, hogy Jézus nyilvánvalóan jól érezte magát a bőrében. Én nyugodt, jó indulatú és kellemes vagyok, és az én igám könnyű. Jézus életében az egyik leglenyűgözőbb példaértékű tulajdonság ez az alázatosság.

tudta, hogyha Isten azt akarja, hogy ezt megtegye, akkor biztosan az lesz a legjobb mindenki számára. Nem arra használta az erejét, hogy valamiből megmeneküljön, hanem megalázta magát, hogy keresztül menjen azon, amiről tudta, hogy Isten akarata a számára. Olyan ez, mintha valaki igazán csúnya dolgot követne el ellenem, és igazán dühös lennék. Tudnám, hogy képes lennék visszavágni, de nem teszem. Mert tudom, hogy nem az Isten akarata. Ez a szelídség, amikor megvan a képességed, hogy megtegyél valamit, de nem teszed, mert tudod, hogy nem az Isten akarata. Amen. Ilyen egy erőteljes ember. Sokkal erősebb az az ember, aki Istenre vár, mint az, aki testből cselekszik hirtelen felindulásában. Hála legyen az Úrnak, hogy ti nem így fogtok bánni velem. Ó, emberek, régen bennem is fortyogott az indulat, de most már Isten adott egy másfajta tüzet nekem. Hallottam egyszer, hogy valaki mondott rólam valamit egy bizonyos étteremben. Néhány munkatársunk éppen ott ebédelt, és az a személy, aki rólam beszélt, pont a hátuk mögött ült. Nem tudván, hogy ott ülnek a munkatársaim. Két ember éppen kitárgyalta Joyce Meyert. Kisült, hogy az egyikük a felesége volt egy olyan embernek, akivel sokat üzleteltünk, a másik pedig rengeteg csomagunkat szállította a csomagküldő szolgálatával, ami egyébként sok pénzt keresett rajtunk keresztül. Szóval miután ezt meghallottam, első gondolatom az volt, majd én ellátom a bajotokat. Megvolt rá a lehetőségem, hogy jelentősen csökkentsem a jövedelmüket. Úgy értem, éjjel feküdtem az ágyamban, és csak puffogtam magamban, hogy majd ezt teszem, meg azt teszem, és azt csinálom. Aztán úgy hajnali 3 óra körül a Szent Szellem szólt hozzám. Ezek közül egyiket sem fogod megtenni. Addigra már eléggé leharcoltam magam érzelmileg, nem voltam annyira a toppon, mint szoktam lenni. Szóval elég óvatlanul azt mondtam, oké, akkor mit tegyek? A Szent Szellem egyszerűen azt mondta, azt kell tenned, amit másoknak is mondani szoktál. Kezd el a megbocsátással, imádkozz és áld meg őket. És hagyd, hogy én foglalkozzak ezzel a helyzettel. És Isten rávett arra, hogy ajándékokat küldjek nekik, hogy elmondja, milyen nagyra értékelem a szolgáltatásukat. Annyira el akartam küldeni nekik az Én és az Én Nagyszám című könyvemet. Ó, nagyon nagy kísértés volt erre, hogy elküldjem ezt a könyvet. Kicsit küzdöttem ezzel, de döntést hoztam. Visszavághattam volna, de végül megaláztam magam Isten hatalmas keze alatt, hogy ő cselekedjen. Tehát a szelídség egyáltalán nem jelent gyengeséget. A szelíd ember, a szelíd férfi, az erős férfi, az igazi férfi. Jézus szelíd volt, igazi és erőteljes férfi. Az igazi férfi úriember. Hová tűntek az úriemberek? Gyerünk, uraim, hozzanak vissza néhányat azokból a gyönyörű régi szokásokból, melyek még léteztek, amikor én még kislány voltam. Akkoriban, ha egy férfi csúnyán beszélt, persze tudom, közöttetek nincs ilyen, az soha nem tette hölgy előtt. Ma már senki sem törődik ilyesmivel. Nekünk hívőknek azonban harcolnunk kell ezekért a tulajdonságokért. Harcolnunk kell ezekért az erényekért, és úgy kell ezt tennünk, hogy jó példával járjunk elől, amerre csak járunk. Sötétségben élünk, de mi vagyunk a fény, és mindnyájatoknak le kell törölnie a port a villanykörtejéről, és teljes energiára kell kapcsolnia magát. Ne csak egy kis pislákoló fény legyen az életetek. Mert tudjátok, nagy a veszélye annak, hogy elsodor ez a nagy zűrzavar, amiben ma élünk. Mondom nektek, ha nem mutattok példát a gyermekeiteknek otthon, akkor nem tudom, mi lesz velük. Úgy értem, ha a szülők nem tették meg a dolgukat, akkor majd a gyerekek találnak maguknak odakint más hősöket, akik majd a példaképeik lesznek. De jobb, ha magasabbra tesszük a mércét, és mi leszünk a jó példa a gyerekeink számára. Ezek a legcsodálatosabb dolgok, amiket csak mutathatunk a gyerekeinknek, a szeretet

0: És ez több, mint csak egy szó. Jó lesne, ha most taníthatnék itt a szeretetről, de már megtettem ebben a sorozatban. Nem beszélhetek erről megint, de ha a szeretet nem központi téma az életedben, akkor rossz helyre fókuszálsz. Mennyit tanulmányoztad a szeretetet? Hány könyved van róla? Mennyit elmélkedsz róla? Hány arcod derítesz mosolyra minden nap? Hány embernek segítesz? Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Írtam egy könyvet 2 évvel ezelőtt, az a címe, hogy a szeretet forradalma. Hát köszönöm, dicsőség az Úrnak. Az összes könyvem közül ebből fogyott a legkevesebb. Elég rosszul szerepelt. Pedig mondta a hölgy, vegyétek meg, csodálatos. És tudjátok miért? Amúgy ez nem rossz könyv. Ez egy jó könyv. Azért nem veszik az emberek, mert nem érdekli őket. Vagy ami még rosszabb, azt hiszik, már mindent tudnak róla. Mert ezt a szót annyiszor mondjuk egymásnak a gyülekezetben. Az Úr szeretetével szeretlek téged, dicsőség az Úrnak, testvérem. Hát persze, hogy szeretlek. Ó, micsoda sületlenség. Akkor hol vagy, amikor segítségre van szükségem? De mondom nektek, az egésznek volt egy üzenete számomra. Tudjátok, az első kísértésem az volt, hogy soha többet nem fogok könyvet írni a szeretetről. Aztán azt gondoltam, nem, írni fogok egy másikat. Szóval írtam egy újabb könyvet, aminek az a címe Szeres hangosan. Azt gondoltam, hát ha meghallják, nem adom fel. És ez az az üzenet, amit hallanunk kell. Minden szellemi gyümölcs a szeretetből jön. Ha van benned szeretet, boldog leszel. Örömteli. Békés. Ha igazán szeretetben jársz, türelmes leszel, mert az 1 Korintus 13-ban ott van. A szeretet türelmes, a szeretet kedves, a szeretet jóságos. A szeretet soha nem adja fel. Hűséges. Alázatos. Nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát. Ez mind le van írva. Ennek kellene lennie a keresztény életünk központi témájának. Nem annak, hogy 24 alapelv arról, hogyan szerezzük meg, amit akarunk 30 nap alatt. Érdekesnek találom, mikről írnak manapság, ami eladható. Filippi 2:3. Jézus, ő a mi példaképünk. Atyám, köszönöm neked ezt a mai esti üzenetet, és hiszem, hogy ez egy pozitív hatással lesz sok ember életére. Hányan látjátok már, mennyire fontos ez a téma? A mi csodálatos Jézusunk. Filippi 2:3. Semmit sem cselekedve versengésből, veszekedés, harc, önzés által, vagy méltatlan befejezéssel, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartva magatoknál, többet gondolva másról, mint magatokról. Ez nem azt jelenti, hogy magunkat alacsonyabb rendűnek kellene tartanunk. Egyáltalán nem erről van szó. Azt jelenti, hogy ne gondold, hogy jobb vagy, mint a többi ember. Te azt mondod, de hát én nem gondolom, hogy jobb vagyok, mint a másik. Akkor kész vagy meghallgatni, amit a másik mond? Felkészültél arra, hogy esetleg neki van igaza, nem neked? Kész vagy rá, hogy elfogadod tőle a kiigazítás szavait? Ma este senki sem bújhat ki ez alól amúgy. Senki. Nem is gondolnátok, milyen dolgokon keresztül szólhat hozzátok Isten. Volt egy fotózásom, ahol ezek a fotók készültek a magazinokban, meg egyéb anyagokban. Több ilyen is van egy évben. Mostanában kaptuk vissza az elkészült képeket az egyikről. Odaadják neked ezeket a mintaképeket, és ezeket a hosszú íveket, ami tele van a képeiddel. A fiam, aki a média megjelenéseinkért és az irodáért felelős, hazavitte ezeket. Neki van egy 3 éves kisfia. A fiam elhozta nekem ezeket, és úgy jött oda, hogy Travis készített neked valamit. Az történt, hogy Travis teleragasztott a matricával a fotókat. Nektek árulom az igazat, minden képen a számra ragasztotta a matricát. Azt gondoltam, hogy Isten talán mondani próbál nekem valamit. Ez elég vicces. Szóval legyetek óvatosak. Istennek egyszer egy szamár által kellett szólnia egy prófétához. És az alázatos hozzáállású ember kész meghallgatni. Ne gondoljátok, hogy jobbak vagytok másoknál, vagy amit ti csináltok, az fontosabb, mint amit a többi ember tesz. Ne nézd le magad, de soha ne bánj senkivel rosszul azért, mert azt gondolod, te jobb vagy nála. Ezek azok a dolgok, melyekről egy kicsit el kell gondolkodnunk. Azt akarom, hogy ezt az egyet vigyétek haza magatokkal, és gondolkodjatok el rajta. Ne keresse senki kizárólag a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Ő legyen számotokra a szelídség példája, aki amikor Isten formájában volt, birtokában volt mindannak a teljességnek, ami Istent Istenné teszi. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem ő magát megüresítette minden kiváltságától és méltóságától, szolgai rabszolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Nem biztos, hogy a legjobb hasonlat arra, hogy megragadjam ezt az összehasonlítást, de segíteni fog, hogy megértsük a lényeget. Jézus lejött ide, és emberi lény lett. Mikor Istenként úgy látott minket, mint mi a kicsi hangyákat, és ő elhatározta, hogy megmenti a hangya közösséget, mintha mi nem lennénk többi emberek, hanem lemennénk, hogy hangyává váljunk, és életünk hátralévő részében a porban csúszunk. Jézus megalázta magát. Nem volt rákényszerítve arra, amit tett. Szelíd volt, és képes volt megtenni. Képes volt irántunk érzett szenvedélyét erre fordítani, még akkor is, amikor a Biblia azt írja, hogy mikor a kertben elmélkedett a keresztről, olyan nyomás alatt volt, hogy vért verejtékezett. Elméjében annyira szenvedett. Meg volt rá a hatalma, hogy ne menjen bele ebbe a helyzetbe, de szelídségében ezt mondta. Nem, én megalázom magam Isten hatalmas keze alatt. Nézzük, mi történt. Ugyanez fog velünk is történni. Filippi 2:8-tól, és amikor emberi formában volt, megalázta magát még jobban, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért, mert annyira alacsonyra ereszkedett, Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Halleluja! Minden térdnek meg kell hajolnia. Érdekesnek találom, hogy az ördög bűne a büszkeség volt. Lucifer bűne a büszkeség volt. Ő volt a dicsőítés vezető a mennyben, a teste hangszerekből állt, de ő felfuvalkodott. Azt mondta, feljebb emelem a saját trónomat Isten trónjánál. Egy igeversen belül, ha jól emlékszem, ötször mondja én. A büszkeség miatt veszítette el a pozícióját. És él örökkévaló szégyenben. Jézus az alázatosság által szerzett vissza minket és a pozícióját. Az alázatosságnak kellett eljönnie ahhoz, hogy az ellenség büszkesége le legyen győzve. Büszkeség által lettünk meglopva, de mindent az alázat által nyertünk vissza. Amen. Természetesen az ördög azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő. Azt akarja, hogy átvegyük az ő természetét. Azt akarja, hogy azzal legyünk tele, hogy én. Én azt gondolom, én azt akarom, én tudom, én. Én. Én. Ez megy addig, amíg teljesen meg nem unod saját magad. Azt, hogy csak magadról beszélsz, magadról gondolkozol, és csak magadról próbálsz gondoskodni. Néhányan pont ezen a ponton vagytok, igaz? Valahogy így. Belefáradtam, hogy csak magamról gondolkozzak, magam miatt aggódjak, saját terveimen agyaljak, és hogy azon küzdjek, hogy mindig a saját malmomra hajtsam a vizet. Azt hiszem, egyszerűen csak meg kellene aláznom magam Isten hatalmas keze alatt, és meg kellene néznem, Isten mit tud tenni.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánknak azt a címet adtuk, hogy Tinik harca a világban, és két vendéggel ülök a stúdióban. Itt van velem Varga Péter, aki az Omega Budapest Tini Szolgálatának vezetője, és Brász Szilvia, egy keresztény kamaszfiú édesanyja. Szilvi, Peti, sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket itt a beszélgetésben.
3: Szia, Szidi, köszönjük, hogy itt lehetünk.
4: Köszönjük szépen.
2: Tinik harca a világban, ez a mai témánk, és hát mind a ketten érintettek vagytok, ismeritek jól ezt a korosztályt. Szilvi, ugye te személyes tapasztalatból fogsz beszélni, mesélni nekünk ma a témával kapcsolatban. Peti, pedig te nyilván nagyon sok tinivel, fiatallal állsz kapcsolatban. Viszonylag te is fiatal vagy, tehát valószínűleg saját tapasztalatból is tudsz beszélni, de a tinikkel való kapcsolatod alapján mindenképpen, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok velünk, és hallhatunk erről a témáról egy kicsit többet. Mivel is küzdenek a mai tinik?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen a fiatal jelzőt. Némi tapasztalatom volt, de még mindig úgy érzem, hogy nagyon sokat tanulok tőlük, és minél többet beszélgetek velük, annál inkább úgy érzem, hogy az, hogy nekem is volt egy életutam, az csak egy, de nagyon sokféle dologgal találkoznak ők a mai életben, világban. Viszont úgy gondolom, hogy vannak olyan harci területek, amik a kamaszkorhoz kötődnek konkrétan, és így minden generációnak az életében ezzel szembesülni fognak, és hát mivel ezek ugyanazok, ezek azok a területek, ahol tudunk nekik segíteni, támpontokat adni, hogy a mai kor új díszletében, de ugyanezekkel a harcokkal meg tudják alapozni a jövőjüket.
2: Mik ezek a területek, amit említesz most?
4: Egy tipikus szerintem az a felnőtté válásnak az elemei. Például, hogy ki kell, hogy dolgozzák a saját gondolkodásmódukat, át kell, hogy álljanak a saját döntéseikre, hogy önállóan hozzák meg a döntéseiket, mérlegelniük kell a világ dolgait, és alkalmazniuk kell a tanultakat. A saját identitásuk meg kell, hogy szilárduljon azt azon a területen, hogy ők kicsodák itt a világban, és hogy ők kicsodák Jézus Krisztusban, ha a keresztény fiatalokról van szó, illetve hogy kicsodák ők a világ többi szereplőihez képest, tehát az emberek világában ők hogyan kapcsolódnak be, kik a barátai, kik nem azok, melyek azok a körök, ahol ők tartozni szeretnének, akarnak és kell, és melyek azok, ahova nem.
2: Tehát tulajdonképpen a szülőkről való leválás, mint terület megjelenik ebben a korban, és egyáltalán a felnőttekhez való viszonyulás, illetve a társadalomban való jelenlét, hogy kik ők, és hogy viszonyuljanak más embertársaikhoz.
4: Igen, egy pozíciót kell váltaniuk, ez a főleg a szülő-gyerek viszonyban ugye igazán zajos tud lenni, mert hogy felnőtté kell válnia, és ehhez a szerepét le kell, hogy cserélje. Amiben meg ő is bizonytalan, mert ilyet még nem csinált, ráadásul kicsit arról szemben kell csinálnia, mert a környezete pedig ragaszkodik ahhoz, hogy ahonnan eddig őt számba vette. És ez a váltási folyamat, ez ami a legtöbb ilyen harci területet kitermeli magából.
2: Tehát, hogy a gyermek létből a felnőtt létbe való átmenet gyakorlatilag ekkor zajlik az Igen. életükben, és akkor ki kell, hogy brusztolja önmagának a terepet, hogy ki ő, vagy ki szeretne lenni, kivé akar válni.
4: Így van, el kell dönteni, hogy kivé akar válni, és aztán azzá is kell válnia, ami legalább annyira nehéz. Ezért én azt szoktam mondani szülőknek, amikor nagyon látom, hogy el vannak keseredve, hogy ha nem lázad és nincsen káosz ilyenkor, akkor lehet, hogy inkább akkor van nagy baj, ha nincsen, mint hogyha igen. Hiszen valamit fel kell rúgnia ahhoz, hogy átálljon arra az életmódra, hogy ő innentől független, és ő egy másik szerepben van.
2: Húha, ez nagyon érdekes, és akkor ma Szilvi, hozzád fordulunk, mert neked van egy 16 és fél éves fiad.
3: Igen.
2: Benne van a kamaszkor javában. Ti hogy álltok ezen a téren például? Tehát Ábel mennyire éli melletted ezt az önállósodást és a gyereklétből felnőtt létbe való átmenetet most?
3: Nekünk egy kicsit speciális a helyzetünk, mert elég korán ő közel került Istenhez, és már 6 évesen megtért. 6 éves korától Isten első helyen szerepelt az életében. És ez egy elég egyedi eset egyébként. Nálam fontos volt az a gyereknevelés során, hogy őt arra neveljem, hogy ő férfivá válhasson, és így olyan szerepeket adtam neki a családon belül, amiket ő meg tud élni, és felelősséggel fel tud szép lassan vállalni. És így át tudott olyan területeket venni a családban, ami tényleg egy férfi feladat, és így szerintem a szülőknek engedniük kell azt, hogy a gyerekek ugyanígy az önállóságra való törekvés során ugye kicsit megpróbálhassanak egyedül is döntéseket hozni helyzetekben. Akár átvállalni, például ha autóval megyünk valahova, akkor mindig ő navigál, ő irányít, ő keresi meg a helyeket, tehát ő az, aki így vezeti ezt a dolgot. Szerintem nagyon fontos a mai világban, hogy a férfiak megtanulják, hogy hogyan kell vezetni sok területen, családot, munkahelyet, helyzeteket megoldani, és ezt nem tudják úgy megtanulni a fiú gyerekek, hogyha el vannak nyomva, akár az anyuka által, akár az apuka által. Tehát kell nekik teret hagyni, engedni, nyilván ne keverjük ezt össze azzal, hogy bármit megengedhetnek maguknak, tehát bizonyos kereteken belül, de hogy kibontakozhassanak. Egyébként, hát itt ugye ez a gyerekneveléssel kezdődik szerintem, és csak egy gyors példa erre, hogy a döntéseket már 2-3 éves korban is át lehet adni nekik olyan szinten, hogy most melyik színű nadrágot akarod felvenni, a pirosat vagy a kéket. Tehát nem az a kérdés, hogy nadrágot veszünk-e föl, hanem hogy piros vagy kék, az már úgy mindegy. Tehát ugye onnan kezdve el lehet kezdeni ezt a döntéshozatali folyamatot segíteni a gyerekeknél. Úgyhogy ezt abszolút egyetértek az elhangzottakkal, hogy ezek fontos dolgok. A másik dolog, ami az első kérdésedre még visszakanyarodnék, hogy mik azok a területek, és itt már beszélgettünk az előbb, hogy milyen területek lehetnek nekem. Van egy ilyen 4-es kombó, ami egyébként mindegyünket szerintem érintette, akármilyen korosztály vagyunk, és előbb-utóbb találkozunk vele, és a mai világban viszont elég erős támadásnak vannak ítélve a gyerekek ezáltal, hiszen sokkal szabadosabb élet van a világban. Ez a drog, az alkohol, a dohányzás és a szexualitás. És ezek ellen folyamatosan küzd az a gyermek, aki nem akar ezekben benne lenni. Én azt látom, hogy naponta harcol ezekkel, és nem könnyű harcokat vív ezzel kapcsolatban, az osztálytársaival, bármilyen ilyen sport, vagy bármilyen közegen belül, ahol ezekkel találkozik a világban. Nagyon nehéz megtartóztatnia magát szerintem, és Isten nélkül egyértelmű számomra, hogy ez lehetetlen is. És nagy segítséget adnak azok a közösségek, ahol ifi klubok vagy ifi összejövetelek vannak, illetve azok a most ugye nyár van, tehát egy csomó ilyen lehetőség is nyílik, hogy ifi táborokba küldhessük a gyermekeket, és én nagyon hálás vagyok azokért a kezdeményezésekért, és örülök, hogy így az ifi egyre jobban felívelőben van, itt Magyarországon is egyre több helyen ilyen ifi rendezvények vannak, és ifi pásztorok tesznek a dolgokért, mert szerintem nagyon-nagyon megtartó közeg azoknak a keresztény kis sarjaknak, kis leendő keresztény családapáknak, ugye, hiszen róluk van szó, akik majd családokat fognak vezetni, nevelni, új generációk lesznek az ők szárnyaik alatt, és szerintem nagyon fontos, hogy, és nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy vannak olyan elhívott pásztorok, fiatalok, akik ezt felkarolják, és tényleg ők egy ilyen befogadó közegként ott vannak. A gyerekek csatlakozni akarnak ugye valahova, és megfelelési kényszerben is élnek sokszor, és azért szopnak rá olyan szerekre, dolgokra, amik azért nem túl szerencsések, mert nem azért, mert ők ezt szeretnék csinálni, hanem azért, hogy ne nézzék le őket a többiek, hogy ne rekesszék ki őket. De én úgy gondolom, hogy ha van egy olyan keresztény befogadó közeg, vagy egy olyan jó gyülekezet, ahol ők érezhetik azt, hogy szeretettek, akkor nekik nincs szükségük arra, hogy most a nem kívánt tevékenységeket folytatva lehessen csak elfogadni őket.
2: Ez mindenkinek kérdés lehet, bármilyen korosztályból is hallgat minket most valaki, mert hogy nyilván élő jelenség a kortársaknak a nyomása, hogy mindenki alapvetően a saját korosztályával akar jobban lenni, barátkozni, időt tölteni. Nem vagyok szociológus, de azt gondolom, hogy ez minden korosztályra igaz, hogy a szabadidőnknek a nagy részét a saját korosztályunkban kényelmes leginkább mindannyiunknak eltölteni, és nyilván ez egy élő jelenség, hogy a kortársaknak van nyomása. Ugye az angolban erre szó is van, ez a peer pressure, egyenesen pressure-nek nevezi, hogy a kortársak egyfajta nyomást gyakorolnak az emberre, hogy hozzájuk igazodj, és minden egyes csoportosulásnak vannak jellemzői, így a tinik a tinekkel való munkában is, de Peti, erről nyilván te tudsz többet mesélni, mert te látod őket, mint szolgálatvezető is, amikor összegyülekeznek, és együtt vagytok egy alkalmon. Tehát ahogy megjelenhet mondjuk egy iskolai közegben, vagy egy sporteseményen, vagy bármi más rendezvényen egy negatív fajta nyomás is, az előbb általad említett Szilvi négyes kombók kapcsán jó részt, de akár bármilyen más témáról is beszélhetünk, ugyanúgy keresztényként szeretném hinni azt, hogy megjelenhet jó irányú peer pressure is a kortársaknak, a jó irányba való nyomása is, hogy irányt mutatnak egymás számára is, erősíthetik egymást a hitben és az Isten útján való maradásban is. De most akkor ezzel a kérdésfelvetéssel inkább hozzá fordulok, Peti, hogy jól gondolom ezt, hogy megjelenik a keresztény fiatalok között egymás jó irányba való erősítése?
4: Abszolút, hát életem legboldogabb pillanatai közé tartozik, amikor véletlenül elcsípem, és nem vagyok benne a beszélgetésben, hanem egy ilyen kötetlen tini alkalom keretében vagy sétálás közben elcsípek beszélgetéseket, morzsákat, ahol az egyik panaszkodik róla, hogy problémája van a szüleivel, vagy az iskolában, vagy stb., és egyik a másikat bátorítja, hogy de hát az Isten az egyetlen fix pont az életedben, és a másik a család. És akkor szembesülni azzal, hogy igen, ők valójában már egymást támogatják, és olyan módon és olyan szerepkörből, amit én nem tudok megtenni. Szóval igen, ez a fajta nyomás, itt nem is igazán nyomásról van szó, mert azt gondolom, hogy a világgal futni, menni, az egyszerűbb. Tehát ott van inkább a nyomás, ezt nekünk gyerekként úgy magyarázták, mint a... Van egy folyó, és világinak lenni olyan, hogy úszok az árral lefele. De arra többnyire csak a döglött halak, azok jellemzően csak az árral tudnak úszni. Tehát ezt jelenti a világban lenni, maradni. Esetleg tudok róla, hogy van Jézus, de ha én nem úszok szembe az árral, akkor mint a döglött hal, oda-vissza vízom, hova csak akar. Viszont, hogyha én eltökélt vagyok abban, hogy én Jézus Krisztust akarom követni, akkor nekem egy élő hallá kell válnom, és nekem szembe kell tudni menni az árral. Nem mindig szükséges, de amikor szükséges, akkor szembe kell tudnom menni. És itt már nem nyomásról beszélhetünk, mert a nyomás az leginkább a korszellemtől van, én azt tapasztalom, és ha valaki szeretné magát megőrizni ettől, és olyan közegbe kerül, ahol keresztény fiatalok veszik körbe, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint ő, akkor ez nem igazán a pozitív irányú nyomás, mint sem inkább a sziklaként kapaszkodó, hogy egyedül vagyok a világban, de talán mégsem vagyok annyira egyedül, mert más is ugyanezzel küzd.
2: Nagyon tetszik ez a kép, amit használtál a halról, és jellemzően ugye egy keresztény szimbólum. Nem tudom, hogy ismeritek-e, van egy amerikai filmsorozat, ami most nagyon népszerű, globálisan is, ez a Chosen, ami Jézusnak és a 12 tanítványnak a történetét dolgozza föl. Tehát látjuk itt közelről a tanítványokat, és aki ismeri ezt a sorozatot, az tudhatja, hogy például ennek a sorozatnak is a felvezető zenéjében 13 halat látsz, ugye a 12 tanítványt és Jézust jelképezi ez a 13 hal, aki árral szemben úszik. Tehát tulajdonképpen keresztényként valóban ezt csináljuk, ugye? Tehát amikor a helyzet adja, igen, nagyon egyetértek azzal, amit mondasz a tiniknek az életéből, hogy nem mindig van jelen az ár a lúszás az életünkben, de amikor van, akkor tudnunk kell árral szembe is úszni, akár.
3: Én itt közben kerestem egy igét, mert pontosan akartam idézni, az a János 17:15, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ez azért fontos szerintem, mert ezeknek a gyerekeknek, akik most tinik, és felnövekszenek, nekik majd szerepük lesz a kortársaikkal kapcsolatban, hiszen ők fognak tudni majd szólni hozzájuk. És ez, amit mondtál, hogy visszafelé is működik a dolog, tehát, hogy ők is tudnak, nem biztos, hogy csak egymást támogatni, hanem esetleg a világi osztálytársakat, világi kapcsolódásokat is kicsit megtudják Istennek a szeretetével pozitív módon fertőzni, és ez nagyon jó lenne, és ebbe támogatni is kell őket. És pont egy ilyen élményünk volt most, hogy voltunk egy nyaraláson, és összehaverkodtunk, összebarátkoztunk egy anyukával és a fiával, és nyitottak voltak úgy Istenre és Krisztusra és a kereszténységre, de nem voltak kifejezetten megtérve, és nagyon tetszett nekik, ahogy Ábel is beszélgetett Istennel kapcsolatban, ahogy így meséltem róla, ahogy egyáltalán viselkedik, tehát látszott rajta, hogy nem úgy viselkedik, mint a megszokott tinik a világból, és ők is úgy döntöttek, hogy csatlakoznak ahhoz a tini táborhoz, amiben most mi is fogunk menni, és ez egy akkora élmény is volt egyébként Ábelnek, hogy ő már tett Isten családjáért, Isten országáért, és nagyon imádkozni fogunk majd azért, hogy jól érezze magát az újdonsült résztvevő vendég, de hogy ez mind-mind támasz neki is, tehát ez oda-vissza csatolás, mert ő is érzi, hogy tesz valamit, hogy Istennek tetsző dolgot végez, és igen, tehát nem kiveszi a világból őt, hanem ott fogja használni.
2: Hogy nézett ez ki a gyakorlatban? Tehát nyaralni voltatok valahol, és ott beszélgetésbe elegyedett Ábel egy kortársával?
3: Hát pontosan nem is emlékszem, hogy konkrétan hogy történt, de este szerintem, nem tudom, társasoztunk közben, meg úgy folyamatosan beszélgettünk, egy hétig voltunk, és ővelük valahogy úgy közös hangot találtunk. Lehet, hogy emiatt is, hogy ők, nekik is volt egy ilyen beállítottságuk egyébként, és az anyukának nagyon tetszett az, hogy mi ilyen szemléletben éljük az életünket, és aztán a kisfiú is egyre jobban csatlakozott hozzánk több tevékenységben, és nagyon megtetszett az anyukának az, hogy jaj, hogy ti ilyen tini tábor, és ugye végre egy normális hely, egyébként anyaként, ahol értékeket közvetítenek, ahol nem az megy, mert ő azt mondta, hogy nem lehet normális tábor találni a gyerekeknek, mert nem figyelnek a gyerekekre, vagy jó tisztelet a kivételnek, de nekem ilyen tapasztalatom nincsen, mert hogy mi általában keresztény táborokba megyünk. Nyilván az osztálykirándulások más kategória, ismételtem. De hogy nagyon megörült, hogy ez egy olyan közeg, ahol nem ez megy, ami a világban.
2: Hát ez óriási bizonyság lehetett, nem csak Ábelnek, hanem még neked is.
3: Igen, igen, hogy
2: nem. Látod, hogy ő megélt egy ilyet, hogy megéri tényleg felvállalni a hitét, mert hogy ilyen visszajelzést kaptok, és megerősítést Istentől, mert hiszem, hogy ez Istentől egy megerősítés mind a kettőtök számára, amikor kaptok egy olyan löketet, egy olyan megerősítést, amiből táplálkozhattok, és mehettek lendületből előre, fölbátorodva. Szerintem Isten ezt így megerősítésetekre, meg megvidámításotokra igen. adta.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy én is fogok menni ebben a táborba szolgálni, úgyhogy kíváncsian várom. Meg hát az anyuka mondta is, hogy majd ezért ott 200 gyerek között egy kicsit úgy kapcsolódjunk a fiúhoz is, a kisfiúhoz, vagy nagyfiúhoz, hát Tini, ő is. De egyébként szerintem még egy nagyon fontos dolog van így a szívemán, amit így szeretnék elmondani, hogy a tiniket nagyon jó bevonni szolgálatba. És ezt nem csak azért mondom, hogy használjuk a tinik erejét, hanem mert ők is közelebb kerülnek Istenhez is, önmagukhoz is, felfedezik az önmagukban rejlő potenciális lehetőségeket, a talentumokat, amiket kaptak, ki tudnak bontakozni ezáltal, és a szolgálat közelebb viszi őket Istenhez is, a hithez is, magukének érzik jobban a keresztény életvitelt, az evangelizálást is egyébként, ráadásul egymással is emiatt a közös dolog miatt jobban tudnak kapcsolódni. És én azt tapasztalom, hogy Ábel például már 10 évesen akart szolgálni a gyülekezetben, hát még kicsike volt, de ő már mindent szeretett volna technikai, hát a fiúk a technikai dolgokkal aztán főképp. Fényezés, videózás, hangtechnika, minden, amit csak lehet. És aztán persze ezeket végig is járta, ezeket az utakat, úgyhogy én szerintem enélkül sokkal nehezebb nekik is. Ez egy ilyen kapocs a szolgálat. Egyébként felnőtteknek is, tehát nem csak tiniknek.
2: Peti, róla tudom, hogy az Omega Budapest Tini Szolgálatának vagy a vezetője évközben, de hogy zajlik nyáron a tinikkel való kapcsolódásod? Te is jársz táboroztatni, vagy ilyenkor nincs velük találkozásod? Hogyan telik a nyár számodra?
4: Hát én olyan szerencsés vagyok, hogy egy olyan gyülekezetbe tartozom most, ahol több fronton zajlik a szolgálat alkalmazók felé, így én inkább az állandó jellegű találkozási lehetőséget szoktam biztosítani, és az események, nagyobb programok, nagyobb közösségi események, azokra pedig vannak más szolgálók, akik ezt úgymond lehozzák. Így nyáron én inkább annyit szoktam csinálni, hogy ugyanazok a találkozók nyitottak, és a lehetőség megvan. Ezen felül pedig bizonyos helyekre én is becsatlakozom, de nem igazán mint szervező vagy mint irányító, hanem csak megyek velük együtt.
2: De biztosít a gyülekezet nyári tábort a kamaszok számára?
4: több lehetőség is van. Most volt egy, ami azt hiszem meghiúsult valamilyen okból, de jellemzően több is van, igen.
2: Igen, tehát akkor nálatok is élő jelenségről van szó. Térjünk egy kicsit vissza arra, amit Szilvi említett az előbb, mint egy négyes kombó azokról a küzdelmekről vagy területekről, amivel tapasztalatot szerint a tinédzserek, a kamaszok küzdenek. Ez pedig az alkohol, a drog, a dohányzás és a szexualitás. Négy olyan terület, amivel szerintem tinédzserkorunkban mindannyian találkoztunk, mi is, akik már kicsit régebb óta vagyunk fiatalok, és persze a mostani fiatalok is. Szóval, Peti, te is úgy látod, hogy ez egy olyan négyes kombó, ami érinti a kamaszoknak az életét és a küzdelmi terét?
4: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bár csak ez a négy terület lenne. Tehát ezek ilyen főbb irányvonalak, de most már bejöttek olyan függőséget okozó, instant közösségi élményt adó egyéb források is, amik ezeket, ezt a négyes kombinációt sajnos kiegészíti. Tehát a telefon, a közösségi média, a pornográfia, stb. Ezek plusz olyan csatornák, amiken keresztül szintén el lehet csúszni, hogyha az ember nem ragaszkodik ahhoz a kősziklához, aki nekünk adatott.
2: És akkor mit tudtok ti tenni? Mit tudsz te például, mint az IFI szolgálat vezetője tenni, és Szilvi, te miben tudod erősíteni vagy segíteni Ábelt?
3: Hát én nem említettem külön a pornográfiát, mert én ezt a szexualitáshoz sorolnám, tehát hogy ez így összefügg, ugye. Nem tudom, ismeritek-e, vagy említhetem-e itt az axiómát például. Ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, az az alapítvány, aki pornográfiával kapcsolatosan is ellene küzd.
2: Aki esetleg nem tudná, az axióma, ez egy keresztény agytrözt, tehát újságírók dolgoznak, és van egy honlapuk, amin keresztül cikkeket, nagyon értékes tartalmakat találunk, és videós anyagot is készítenek, és ezek mindenki számára elérhetőek, és az egyik terület, ahogy Szilvi mondod, igen, ez kifejezetten a pornográfiának a területe.
3: Igen, és hát előadásokra is lehet őket hívni. Én is hívtam, mert szervezek rendezvényeket keresztény berkekben, és ott is volt róla szó. Minden esetre én azt gondolom, hogy a szülőknek az elsődleges feladatuk az, hogy észrevegyék a gyerekeknek ezeket a nehézségeiket, és ahogy már itt Petivel is beszéltük az elején, hogy ezek a félre csúszások, vagy ezek a függőségek leginkább akkor alakulnak ki, amikor valami már nincs rendben eleve. Ebben így egyet is értettünk, hogy ez már egy következmény lehet. Nálunk nem működnek ezek a dolgok, tehát nem kapott teret, hála Istennek, ez Ábel életében. Szoktunk erről beszélgetni egyébként, és én mindig igyekeztem odafigyelni arra, hogy ha bármi nehézség van vele kapcsolatban, vagy az ő életében, vagy érzem rajta azt, hogy valamiért le van törve, vagy valamiért szomorú, vagy ki van bukva, akkor megkérdezzem, vagy megbeszéljem vele, hogy mi a probléma, és imádkozzak. És szerintem a szülők folyamatos imáján kívül még van számos lehetőség, de amit meg tudnak tenni, az az, hogy folyamatosan imádkozni a gyermekekért, már kicsikoruktól kezdve, hogy majd amikor ide jutnak, akkor ők egy biztonságos közegben legyenek, hogy Isten megvédje őket, vigyázzon rájuk, mert Isten ott van, és figyel, és tudja, és velük van, és például, mivel Ábi is közel van Istenhez, és rendszeresen imádkozik, és dicsőít, és tényleg benne van az isteni létben, ezért emlékszem, a múltkor is volt egy ilyen például, hogy valahogy nagyon rossz kedve volt, tinédzser, nyilván a határait feszegeti, olvastam is a tinédzser korról, hogy miért van az, hogy egyik pillanatban fehér, másikban fekete, egyik pillanatban éhes, másik pillanatban egyáltalán nem, vagy fordítva, vagy menjen, ne menjen. A lényeg az, hogy az agyuk még olyan fejlődési szakaszban van, biológiailag, ami ezt a következményt okozza. Viszont ilyenkor is egyszerűen a szülőnek észre kell venni, vagy hát én sem mindig veszem észre, mert nehéz nyilván, hogy most ebben van benne, és azért ilyen. És ilyenkor például, hogyha a szülő oda megy, és megnyugtatja, és valahogy a szeretet nyelvén szól hozzá, itt ez is ugye bejön, akkor közelebb tud kerülni a gyerkőchöz, a gyerek bizalma felerősödik a szülő felé, és hogyha még ráadásul keresztény hívő családban van, akkor együtt imádkoznak, vagy csak a gyerek tud kapcsolódni Istenhez, akkor már kap egy megerősítést, és ezek a támadások sokkal könnyebben utána leküzdhetők. Tehát nem fog nekiállni dacból inni egy pohár sört, vagy dacból oda menni a havert fölhívni, hogy menjenek el kocsmázni, vagy cigizni, vagy tudom is én mit, hanem megérti az isteni akaratot, az Isten, tehát Istennek a parancsolatai, Istennek az útmutatásai nem azért vannak, hogy velünk rosszat tegyenek, hanem hogy megvédjenek dolgoktól. És amikor valamit nem szeretné, hogy csináljuk, az nem azért van, mert hogy megfosszon minket a jó, meg kellemes, meg akár érzéki dolgoktól, csak mindennek ott a helye, a szexualitásnak, a házasságban, az alkoholnak úrvacsorakor, ugye, a bor, vagy, tehát, hogy nem akar nekünk rosszat, meg akar védeni minket, és ezt kell, hogy a gyerekek is megértsék.
2: Peti, te miben tudsz segíteni a mostani tiniknek?
4: Hát az attól függ, hogy milyen háttérből jönnek. Ugye vannak azok a kiváltságosok, akik idejekorán, kamaszkor elején, előtt, vagy akár gyerekkorban választották Jézus Krisztust. Ez pontosan annyi nehézséggel jár, mint amennyi hatalmas lehetőséggel. Sőt, bocsánat, rossz az arány. Tehát nagyon sok nehézséggel jár, és így sokkal nehezebb pályát futnak. Ellenben határtalan lehetőség és örökséget jelent. Hogyha valaki ezt gyerekkorban eldönti, hogy ő elhiszi, hogy Jézus Krisztus megváltotta, és leteszi a voksát, és egy személyes döntést hoz, akkor onnantól úgy éli az életét, hogy én valamihez szabom magam, ami sokszor nem fog egyezni a világgal. Amikor eljön a kamaszkor, akkor már egyre élesebb lesz. Ezt nekünk úgy vázolták, mintha a két vonalzó pár fokkal eltér egymástól. Az elején nincs nagy különbség, de mivel a kamaszkor eljön, ahol a nagy döntéseket hozzuk, és a személyiségünk kibontakozik, a jellemünk formálódik, és az életutunkat megválasztjuk, addigra már nagyon nagy lesz a szakadék közte és a világ között. Na, ez a hűségnek egy próbája. És a kamaszkorban ő hűséges marad ahhoz, hogy én eldöntöttem, hogy kit követek, és ez Isten, és az sem zavar, hogyha a világ ezért bolondnak néz. Az egy olyan jellemet formál ki, ami később, hát az az ige passzorra legjobban, hogy az teremtett világ sorvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát valaki, akinek az életét nem a korszellem, nem a kortársak, nem a körülmények, az emberek határozzák meg, hogy mit gondolnak, azokból olyan fiatalok lesznek, akik a strandon bármikor beszélnek Jézus Krisztusról, mert hozzá van szokva, hogy valaki hülyének nézi ezért, van, aki pedig tisztelni fogja ezért, és ez őt nem fogja fölkavarni különösebben. Hozzám van szokva ahhoz, hogy ő neki az élete egy bizonyos irányba megy, és ezt az, hogy ez miatt, hogy ő mit gondol, mások hátrányban érzesítik, ezért már nem fogja többé eltántorítani. És ha ezt kamaszkorban sikerült megcsinálnia, akkor azt hiszem, hogy a felnőtt korában ez már eléggé megvan alapozva, és egy olyan jellemet épít ki, ami miatt igen, ez egy nagy potenciál, hogy akik így nőnek föl, ők később tudnak visszaadni valamit, és támaszt tudnak lenni mások számára is. Szóval az ilyen kamaszok felé viszont a nagy hátrány lehet, hogy pont ebben a korban ők, ahol kényes kérdés, hogy egyedül vagyok-e, a kortársaim elfogadnak-e, szüleimmel milyen a viszonyom, stb. Nekik még megjelenik az is, hogy akkor az Istennel való viszonyom és a szüleim Istennel való viszonya, és akkor az én viszonyom a szüleimmel, meg Istennel, ez ilyen káoszt tud okozni. Nekik ez egy még nagyobb zűrzavaros terület tud lenni, és amiben én itt azt hiszem, hogy az ő életükben segíteni tudok, hogy tudok lenni egy másik felnőtt személy, aki nem a szülő. Ez most elnézést kérek a szülőktől, ha ez csúnyán hangzik, de van az a pont, ahol nem tudnak fordulni a szüleikhez, pontosan azért, mert saját gondolkodásra kell átállniuk, de ha a szülőtől kérnék tanácsot, akkor technikailag ugyanazt hallanám, amit most éppen felülvizsgálni próbálok. Viszont felnőtt tanácsadóra meg szükségem van, tehát kell valaki, aki objektíven tartja a tükröt, mert többet lát, mint én, mert én még csak kamasz vagyok, de ez nem lehetnek a szüleim, mert akkor ugyanazt fogom csinálni, mint gyerekkoromban, mert gyerekkorom óta ezt mondják.
2: Ehhez még én is nagyon tudok kapcsolódni olyan szinten, hogy nekem a szüleimmel is és a nagyszüleimmel is nagyon-nagyon jó volt a viszonyom. Sajnos már csak édesanyám él, de róla még jelen időben kijelenthetem, hogy vele is nagyon jó, bensőséges, bizalmi a viszonyom. De ennek ellenére tényleg van olyan terület, ahol nem a szüleimet választottam már tiniként se, és most sem. Tehát ez valószínűleg mindenkinek van ilyen terület, amihez jó az, hogyha van egy másik felnőtt ember az életében, ahol a kérdéseivel odafordulhat ahhoz a felnőtt emberhez, akiben bízik, akiben tudja, hogy olyan tanácsot fog neki adni, vagy iránymutatást, akinek az életén is akár egy jó példát lát, hogy nem ítéli meg őt, vagy nem fogja másképp kezelni, csak azért, mert azon a területen oda bízta az ő legbensőségesebb dolgait, és megosztotta vele az életének azt a területét, akár egy titkot is, amit a szüleivel például nem beszélne meg az ember.
3: Ezzel egyébként én is teljesen egyet tudok érteni, és két okból is, az egyik az, hogy ahogy így hallottuk, hogy egyrészt, hogyha ugyanazt a szülővel beszélné meg a dolgokat, akkor nem tud kilépni, nem tud kiszakadni ebből a kötöttségből, vagy tehát a határait nem tudná kiterjeszteni. Tehát ezért szerintem nagyon fontos. A másik meg az, hogy kap egy másik rálátást is, egy másik véleményt, ami nem ugyanaz, mint amit eddig tanult, és el kell tudni dönteni esetleg, hogy azt hova tegye most az ő életében. Tehát, hogy egy új ember, akiben szintén bízik, lehet, hogy nem teljesen ugyanazt fogja mondani, amit már anya, meg apa, meg a nagyszülők, vagy valaki már évek óta ugyanazt mondja, és most találkozik egy új véleménnyel, és neki is most állást kell foglalnia abban, hogy ez vajon tényleg Istennel pariban van-e, vagy nincs. Hát többnyire azért igen, nyilván, mert ha a keresztény ez a úgymond mentor, mert én ezt egy kicsit ilyen mentorálásnak is tartanám, akkor természetesen párhuzamban van Isten akaratával, és tényleg ez is erősíti őket, és így tud igazából önállósodni. Tehát én abszolút egyetértek ezzel, és én nagyon hálás vagyok most, hogy például ebben a táborban most olyan szolgálatot vállalt, ahol egy csapatban van benne, és az ottani vezetővel olyan kapcsolódásra alakult ki, hogy egy ilyen, én azt látom, mint egy ilyen mentor szerepben lenne, és én mondtam is nekik, hogy nagyon örülök, hogy így egymásra találtak.
2: Milyen táborról van szó, ha szabad megkérdezni?
3: Ez a Christine's tábor, ami egy a Pünkösdi Egyháznak a tini missziója, egy tini tábora már több tíz éve, és már egy pár éve oda rendszeresen jár, és most már elég komoly feladatokat is kap.
2: De akkor, ha jól értem, nem egy olyan tábor, ami csak pünkösdi hovatartozású gyerekeket fogad, hanem bárki mehet, ugye?
3: Igen, igen, bárki mehet. 200-250 gyermek lesz most is, és hát 70, ha jól tudom, már 70 szolgáló társammal együtt én is most már részt fogok szolgálóként is venni, és ezzel kapcsolatban is eszembe jutott még egy terület, főleg a lányokat érintő terület, ami támadás lehet, és küzdelmeknek adhat helyet. Ez a megjelenés, az öltözködés, a kinézet, a smink és egyéb területek, amik által szeretnének megfelelni a médiának, a közösségi oldalaknak, a kortársak, a világi lányok megjelenéséhez illeszkedni, és ezzel kapcsolatban például én most előadást is fogok ott tartani, vagy legalábbis egy ilyen szemináriumot, mivel ezzel foglalkozom. Tehát ez is egy olyan terület, ami a fiúkat annyira nem érinti, őket is egyébként érinti valamennyire, de a lányokat különösen, és amikor valaki, főleg a lányok így meg akarnak felelni a karcsúságban, a szépségben és egyéb kinézetbeli dolgokban, megjelenésben, akkor az még betegségeket is, mint az anorexiát is bevonzhatja. Úgyhogy nagyon fontos ezekkel foglalkozni, és azért is van szükség ismételten a tini összejövetelekre egy gyülekezeteken belül is.
2: Jaj, de jó, hogy említed ezt, mert egyébként kérdezni is akartalak titeket, hogy ugye neked tinédzser fiad van, de hogy nyilván vannak olyan küzdelmek is, amik kifejezetten nem specifikusak. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, kérdések, ami mindenkit, mindannyiukat érinti, de vannak olyan dolgok is, ami csak lányokra, vagy csak fiúkra jellemző. Ugye Szilvi, említetted ezt a területet, hogy a lányoknak mennyire fontos ebben a korban a külső megjelenés és a világhoz való igazodás, hogy akkor most keresi, hogy nézzen ki, hogy öltözködjön, mennyire legyen divatkövető, vagy éppen konzervatív a megjelenése így keresztény fiatalként. Nem tudom, hogy mik azok a területek, amik esetleg eszetekbe jutnak, hogy kifejezetten vagy a fiúkra, vagy a lányokra jellemző, hogy nehéz nekik az a terület.
3: Egyébként a fiúk is küzdenek a megjelenéssel kapcsolatban, hogy azért olyan férfiasak szeretnének már lenni, izomzatban, szakálban, bajuszban, minél hamarabb már férfiasságot sugározzák, de a viselkedésükben is, tehát látom, amikor még billeg az, hogy ő határozott akar lenni például, mert a férfi az legyen egy határozott és vezető, de néha nem biztos, hogy bőzöntéseket hoznak még, mert nem biztos, hogy még úgy működik ez az agy működésük, úgy funkcionál, hogy ott konkrétan el tudja rögtön dönteni valamit. A férfiasságot szeretnék, gondolom a nők meg a lányok, meg a nőiességet egyre jobban, egyre hamarabb elérni.
2: Ti mit gondoltok erről? Tehát mitől lesz valaki keresztényként nőies, vagy keresztényként férfias? Szükségszerű az például egy férfinál, hogy mindenképpen ilyen határozott és macsó legyen, vagy hogy balanszírozzon egy keresztény férfi például a macsóság és ugyanakkor meg az alázat között? Mert azért az ige arra is hív minket, hogy legyünk alázatosak.
4: Hát én azt gondolom, hogyha a Bibliához szabjuk az életünket, akkor azban mindenre találunk egy zsinór mértéket, hogy hogyan viszonyunk hozzá. És így a férfi élét és a női élét sem kivétel az alól. És szeretem ilyen kulcs szavakba önteni, ezt speciál olvastam valahol, hogy mit jelent férfivá válni, vagy férfinak lenni, mit jelent nővé válni, nőnek lenni. És ez főleg kamaszkorban élesedik ki, úgyhogy azért ennek kapcsán jön elő leginkább. A fiúknak a lelkében szerintem van egy kérdés, ezt egy könyvből idézem, most a címére már nem emlékszem, hogy elég rátermet vagyok-e? Meg fogom-e tudni oldani? Meg tudom-e csinálni? Megvan-e bennem az, ami kell? Az élethez, a család alapításhoz, a munkahelyhez, a karrierhez, az élet küzdelmeihez, stb. Ki fogom tudni elhozni magamból? A lányok lelkében, és most a hölgyek javítsanak ki, hogyha nem így van, de hogy az a kérdés, hogy elég szép vagyok-e? Kelleni fogok-e? Valaki rám fog-e szemet venni? Valakinek fog-e annyira kelleni, hogy ezért áldozatokat fog hozni, és ezért eljön a világ végére, és felmászik a legmagasabb toronyba, és megöli a sárkányt, értem, stb. Stb.
2: Küzdeni fog-e, értem? Igen. Küzdeni ez nagy kérdés.
4: És ezzel a kérdéssel, amikor szembe találkozunk, ha máskor nem kamaszkor, már biztosan, és akkor jönnek az alternatív válasz lehetőségek, hogy igen, hogy nem, úgyhogy ne is próbálkozz, inkább merülj el a számítógépben, az biztonságos, ott élményeid lesznek, vagy igen, csak akkor, hogyha kellő mennyiségű sminket használsz, vagy igen, hogyha kellő mennyiségű lájkot kaptál arra a képre. És ha Isten igéhez szabjuk magunkat, akkor elhisszük, hogy igen, ez lehetséges, igen, bennem megvan, ami kell, mert az ige azt írja, hogy neked adtam a földet, uralkodjál fölötte, és vezess, és irányíts, és válj alkalmassá erre, és nőjél föl életférfői korra a Krisztusban. Nőként pedig azt mondja, hogy igen, a te vagy a szépség, aki nélkül üres lett volna ez a föld, és nem lett volna kerek az élete a férfinak, hogyha te nem vagy, úgyhogy ez elég kell, hogy legyen. És a kamaszkorban válik el élesen az, hogy elkezdem keresni erre a kérdésre a választ a körülményekben, és a ruházkodásban, lájkokban, visszajelzésekben, stb., vagy megtalálom abban, hogy igen, Isten ezt mondta, és aztán csak idő, és akkor ehhez ragaszkodok, és idő, amelyik ez a lelkemet átformálja, hogy igen, nincsen szükségem arra, hogy mindenkinek tetszek, mert tudom, hogy Isten szerint én gyönyörű vagyok. Vagy férfiként, hogy nincs szükségem arra, hogy mindenkinél nagyobb legyen a bicikli,

0: jön, aki párt keres, párt szeretne, keresztény családot szeretne majd alapítani, és szeretne felkészülni erre, tudni azt, hogy mi a házasság konkrétan Isten szerint, hogyan lehet itt jól csinálni, jól keresni, jól házasságba kerülni, és milyennek a jó útja, illetve hát ez egy nagyon jó kikapcsolódás is egyébként, megújulás, egy ilyen felüdülés is, kapcsolódást egymáshoz és Istenhez. Tehát nagyon széles a korosztály is a spektrum, 20 évesektől 70 évesekig jöhet bárki. Nyilván mindenki olyan fit és fiatalos, és jelendületes, és így benne van mindenféle aktív résztvétellel a programokban. Ige hirdetések is szoktak lenni, üzenetek, különböző közösségekből hívunk pásztorokat, vezetőket, tehát vannak konkrét bátorítások, buzítások is.
1: És egy itteni megtapasztalás jutott az eszedbe most.
0: Igen, mert rendszeresen szól ez arról is, hogy vajon milyen elvárások vannak a fiúk, a lányok felé, és a lányoknak a fiúk felé, és egy kicsit hasonlított ez a kérdésed most ehhez, hogy milyen legyen egy keresztény nő és egy keresztény férfi. És ez nagyon érdekes, mert egy nő a női szemmel milyen legyen egy nő, vagy egy férfi szemmel milyen legyen egy nő, vagy egy női szemmel milyen legyen egy férfi, vagy egy férfi szemmel egy férfi. Szóval nem ugyanazok az eredmények jönnek ki, mert ugye hát ezt érthető, hogy más. És eszembe jutott az, hogy itt rendszeresen arról is beszélünk, hogy ugye szeretnék el elsősorban önmagunkat, mert miért várnánk el mástól, hogy egy olyan valakit szeressen, akit még mi sem szeretünk. És ez egy nagyon jó elgondolkodtató dolog egyébként, és én is elgondolkodtam rajta először, amikor ezt így meghallottam az egyik pásztortól. Szóval addig, amíg mi nem tudjuk magunkat szeretni, addig valami nem jó. De mivel Isten teremtett minket, és Istennek nagyon szeret minket, és ő tökéletesen teremtett meg minket a saját életünknek, a saját helyzetünknek megfelelően, nem egyformára, különbözőre, ezért vagyunk ilyen sokfélék, de mindenkit szeret, és ha Isten engem szeret, akkor én nem kérdőjelezhetem meg azt, hogy ő tökéletlenre teremtett volna, hogy olyanra, akit ő mégse szeret. Tehát ha engem Isten szeret, hogy ne szerethetném már magamat? Hogy ne fogadhatnám el magamat? És ki kell, hogy alakuljon egy önbizalom, egy erős önértékelés, és ez nem magától jön sokszor. És senki nem gondolná, hogy én például mennyire alacsony önértékeléssel rendelkeztem, mondjuk évekkel ezelőtt, egészen addig, amíg mondjuk ezt a rendezvénysorozatot, nem az, hogy elkezdtem még akkor is, de mondjuk 2-3 év múlva mertem már csak megszólalni, vagy kiállni, és akkor rájöttem, hogy és nem történik semmi, ha elmondom, vagy bármit szólok ebben az ügyben. Szóval, hogy amikor a gyerekekkel a szülők foglalkoznak, vagy leginkább a szülők, megint csak erre tudok visszatérni, vagy az ifi pásztorok, akkor kellenek a dicséretek, kellenek a megerősítések. És ha a szülő nem dicséri meg rendszeresen a gyermeket, akár olyan dologért, amit még ő nem csinált meg, de benne van a jövőbeni jutalomnak már a jelenbeli megelőlegezése, hogy akár egy edző, mikor mondjuk úszást oktat, és azt mondja, hogy fú, jó lesz ez, jól fog menni, még egy picit húz bele, és szuper vagy, és jól megy. Ugyanúgy meg kell dicsérnünk a gyerekeket, aki egy béna rajzot rajzol, hogy hú, de szép ez a rajz, hú, de ügyes vagy, jó lesz az. Akkor egy ilyen erőre tudjuk őt felgerjeszteni, és elkezd küzdeni, hogy ő tényleg jól akarja csinálni. És ha ez megvan, akkor már az önbizalma is elkezd felépülni, helyreállni, kialakulni, és az én gyerekemnek van önbizalma, nem kicsi, de ha nyilván tinédzserkorban ez még jobban kitornyosul, de hogy enélkül sokkal nehezebb szerintem.
1: Képzeljétek el, hogy a rádió program igazgatójának a testvére, akit mi mind a hárman itt ismerünk, kedves jó barátunk, vele volt egy beszélgetésem a gyermeklét és a felnőtt lét közötti különbségről, és a fiú és a férfi közötti, illetve a lány és a nő közötti különbségről. Úgyhogy egy kicsit most így zanzásítva visszaadom, ami a beszélgetésünknek a veleje volt, amit én egy nagyon bölcs meglátásnak látok. Ez pedig az, hogy ő azt mondta, hogy a gyermek és a kisfiú vagy a kislány az kapni akar, az úgy kapcsolódik másokhoz, akár még egy párkapcsolatban is, onnan tudom, hogy az még csak egy viszonylag komolytalan ismerkedés, hogy azt nézi az ember, hogy mit tud belőle ő nyerni, ellesni, kapni. És alapvetően a felnőtt pedig a kapcsolódásaiban azt nézi, egy férfi, egy nő, hogy ő mit tud adni. Tehát adni.

0: látni szeretne. Szerintem ez egy nagyon-nagyon bölcs meglátás és iránymutatás, akár a tiniknek is, hogy felismerje, hogy ő vajon hogy áll, amikor kapcsolódik másokhoz. Ő még azt nézi, hogy abból a közösségből, attól az embertől, akivel találkozása van, mit tud kapni, vagy már megjelent benne az adni vágyás is.
1: Igen, de itt kapcsolódnék is hozzá, hogy addig viszont nem tudok adni, ameddig nincs meg az az önbizalmam, hogy bennem van valami érték, ami a világnak kell, és amit én adni tudok. És akkor itt meg is van a folyamat, hogy föl kell épülnie az önbizalomnak, hogy elhiggyem azt, hogy én tudok adni bármit is. Különben, ha nem tudok adni semmit, mert én nem hiszem el magamról, hogy képes vagyok rá, akkor nem is fogok soha felnőni arra a szintre, hogy én úgy azt nézem, hogy ide mit tudok adni, hiszen el se hiszem, hogy tudok adni bármit.
2: Igen, és ez sokszor nem is az életkortól függ szerintem, hanem vannak olyan felnőttek, akik ott tartanak, hogy még nem tudnak adni, vagy hát szeretnének, de tényleg az önbizalmuk esetleg még hiány szenved, és hát nem is tudom. Én ezzel így teljesen megmondom, őszintén nem értenék tökéletesen 100%-ban egyet, mert a kisgyerekek meg annyira szeretnek adni, tehát ők meg így kínálgatnak, adnak, ölelnek, szeretetnek, nem mindig csak azért, hogy elfogadják, az ilyen picikék 5-6 évesek. Én ezt megtapasztaltam.
0: Lehet, hogy ezt le kell redukálnunk kifejezetten a párkapcsolatra, hogy a páromhoz hogy akarok, és hogy tudok kapcsolódni, hogy tőle is azt várom, hogy nekem adjon, és engem építsen föl, vagy én akarom őt, és neki szeretnék adni.
2: Hát ez meg már egy érettség, de talán ez meg már egy krisztusi érettség. Tehát erről is szó szokott lenni. És sajnos sokan, de ez nem feltétlenül most ennek a beszélgetésnek a témája, de a házasságnak a lényeg erről szól pont, az adásról, nem a kapásról. És amikor ezt valaki éretten már meg tudja érteni, és fel tudja dolgozni magában, hogy ez erről szól, hogy meghalok önmagamnak, mint ahogy meghaltam az óéletemnek, mikor Krisztussal szövetségre léptem, ugyanúgy meghalok az én régi életemnek, mikor a házastársammal szövetségre lépek, akkor kezdődik el szerintem az a szint, amikor már tényleg valaki alkalmas egy boldog keresztény házasságra. De ez mind a két oldalról meg kell, hogy legyen. És egyébként ezt is meg kell tanulniuk a tiniknek valahol, hiszen ők lesznek majd a jövő generációja, bizony, a jövő társadalma, az oszlopok és a keresztény házasságok fogják megalapozni a társadalmunkat, a keresztény társadalmunkat.
1: Igen, de ezt tudnunk kell, hogy tehát meggyőződésre kell jutnom abban, hogy amit feláldozok, azért egyáltalán nem kár, mert így előjön az, ami viszont valódi érték.
2: Igen.
1: Annak a tudatára viszont rá kell ébrednünk, sajnos szerintem ez még így keresztények között is néha elfelejtjük, hogy Jézusnak nem csak azért kellett meghalni a kereszten, mert annyira bűnösök voltunk, hogy már nem volt más módszer a megváltásunkra, hanem azért halt meg, mert annyira értékesek vagyunk, hogy ezért megérte megcsinálni.
2: Igen, igen.
0: Tinik harca a világban a mai témánk. Tudtok nekünk mondani olyan konkrét esetet, ami Szilvi neked anyaként Ábel életében szembe jött, ahol láttál valamit, amivel ő nagyon küzdött, egy konkrét helyzetet, és hogy próbálta megállni abban a helyzetben Ábel a helyét? Vagy Peti, akár hozzád fordulok, van egy ilyen emlékezetes szituáció, amivel találkoztál, és el tudod mondani, hogy mi volt a küzdelem tárgya konkrétan ott annál a tininél, és hogy próbált meg kijönni belőle?
2: Hát a személyes dolgokat nyilván nem fogok most így felfedni, meg elárulni, de mindennapi dolog az, hogy dohánnyal megkínálják például, vagy cigivel, és ő tudja, hogy ő nem akar dohányozni, mert ő neki ez nem kell. Tehát Isten se akarja azt, hogy függővé váljon bármilyen területen, főleg nem a dohányzásban, és így visszautasítja rendszeresen. Tehát most már ott tört, hogy nem kínálják meg végre, hála Istennek, vagy legalábbis sokkal kevesebb szer, de hogy ez ennyire durván rendszeres. A mi időnkben ez még nem volt így. Tehát a mi időnkben az volt, hogy mondjuk jó a ketten, hárman dohányoztak gimnáziumban az osztálytársak közül, nem is tudtuk, hogy kik azok. Most körülbelül ketten-hármat nem dohányoznak, és azokról se tudják, hogy kik azok. Tehát, hogy teljesen fordult a kocka. Ez csak egy apró, hát egy ilyen dolog.
1: Hát én emlékszem, több ilyen beszélgetés is volt, de most egy fiatal ember jut eszembe, akivel hát látszott, hogy nem úgy állnak a dolgok. Kamasz fejjel tért meg, elképesztő, hogy ráébredt arra, hogy itt valami nem oké, és neki kell egy másik út, és hogy ezt kamasz fejjel emberek ide jutnak, ez csodálatos, tehát ez isteni csoda. És megtért, de utána azt tapasztalt, hogy hát, hogy a régi dolgok, amivel kínálják a régi barátok és a régi módszerek, azok még ott vannak, és hogy eléggé csábítóak. És ez sajnos elindít egy ilyen szégyenciklust, hogy de hát én már keresztény vagyok, tehát az én standardem már máshol van, ezt elvárom magamtól, de közben nem tudom megcsinálni, ha nem tudom megcsinálni, szégyellem magam miatta, akkor nem megyek Istenhez, meg nem megyek a gyülibe, mert hogy erre én nem vagyok méltó, és akkor már izoláltam is magam, tehát még szomorúbb vagyok, tehát még inkább ki vagyok téve. És akkor egy ilyen spirálban volt, így látszott rajta, és én beszélgetésben így odaléptem, és azt hiszem a valamelyikre elég konkrétan kérdeztem rá, amire nem gondolta, hogy bárki fog róla tudni. Vagy kábítószer volt, vagy pornográfia valamelyik, de hogy rám nézett, és így meglepődött, hogy ja, hogy ezzel ő nincs egyedül, ja, és hogy ez olyan nem titok és nem ciki, hogy ezzel ő harcban áll. És akkor látszott, hogy ott valami úgy megkönnye, valami átszakadt, hogy akkor ez nem is biztos, hogy akkor a szégyen. Tehát értsük jól, hogy nem az, hogy jó dolog, hogy benne van, de hogy ő ebben kihívásban van, az egyáltalán nem szégyen. És ez látszott utána, hogy megtört a ciklus, mert hogy utána jött vissza a gyülibe, és csatlakozott újra, és megtalált újra a kapcsolatát Istennel, ami viszont már tudta adni azt az erőt, hogy ez a ciklus így megtörjön.
2: Hát igen, mert ez egy folyamat azért, és ez a folyamat, ez nem is csak egy tininél, hanem egy bármilyen felnőtt fejjel megtérő embernél is nem egyik pillanatról ugye a másikra megy, hanem akár évekig is eltarthat, hogyha valamit hátra kell hagynia.
1: Hát mire az identitásom átalakul, és a gondolkodásmódom saját magamról, meg a helyemről a világban, meg a sebeim gyógyulnak a lelkemben, mire az lezajlik, hogy végre a régi módszerek így lehújjanak a földre, addig azért el kell, hogy teljen idő. És addig néha megpróbáljuk emberi erővel lefejteni ezeket magunkról, ami nyilván nem megy, mert a gyökere az azokban a dolgokban van, amik ha meggyógyulnak, akkor viszont le fog esni a földre magától.
0: Mit üzennétek annak a keresztény tininek, aki ma hallgatott minket, és jelen van a világban, és esetleg küzd, vagy ennek a tininek, a szüleinek, vagy tanárának?
1: Hát én a tininek azt üzenném, hogy az életed legjobb döntését hoztad, és ez nem fog mindig úgy tűnni, hogy ez így van, de hidd el, hogy így van. És eljönnek majd a napok, amikor ezt megkérdőjelezed, de elsősorban azt, hogy te elég méltó vagy alkalmas vagy erre. És ha eljönnek ezek a napok, akkor jusson eszedbe, hogy az életed legjobb döntését hoztad, és csak időkérdése, hogy hogyan, vagy így, vagy úgy, vagy borul-e a világkép, az teljesen mindegy. Ehhez ragaszkodj, hogy életed legjobb döntését hoztad, ezt mindenki csak ezt fogja igazolni, senki nem fogja azt mondani, hogy hát igen, akkor megtértem, de tévedtem, hogy 10 évesen így döntöttem, vagy 6 évesen, vagy ki mikor, vagy 15 évesen, mert hogy nem kellett volna, ezt még senkitől nem hallottam. Szóval ragaszkodj ahhoz, hogy jó döntést hoztál, hogy ez hogyan formálódik ki, hogy ez így van, az már részletkérdés. A második az, hogy ne maradj egyedül. A kamaszkorban pont a szégyen az, ami így be tud szivárogni, ne maradj egyedül. Ha a szégyen miatt te bújsz az árnyékba, vagy a hibáid, vagy a kihívásaid miatt, az árnyékban és a sötétben az ellenség az szereti azt csinálni, aminek jól esik, és ott már meg is teheti. De ameddig mész a fényre vele, és mész a többi keresztény közé, akkor biztonságban vagy. Nem ciki és nem szégyen harcban állni, de egyedül harcolni az életveszélyes. A szülőknek pedig azt üzenném, hogy ne érezzék tragédiának, hogyha lázad, akkor is, hogyha keresztény, mert ez nem azt jelenti, hogy most a keresztény identitás és mi volt is bajban van, ez csak azt jelenti, hogy egészségesen fel fog nőni. És a tanácsom pedig az lenne, hogy ha talált magának mentort a családon kívül, akkor az egy nagyon jó dolog, ha ez egy ilyen keresztény mentort talált, tehát annál nagyobb előny nincs. Illetve, hogy próbáljanak meg nem frusztrálódni miatta, hogy a gyerek nem érti, hogy mi van, vagy hogy nem hallgat rájuk. Általában ezt szoktam látni, hogy ha a szülő-gyerek viszony elmérgesedik, nem baj, hogyha nem a szülőtől kapja meg a legfontosabb tanácsokat, vagy hogy ő mondja meg, hogy mi legyen, de ez miatt egy olyan frusztrációt ott föllépni, hogy hát miért nem érti, hogy az jó neki, és most miért csinálja mégis az ellenkezőjét, és ettől a szülő frusztrálódik, a gyerek szintén, mert nem érti, hogy a szülő nem érti, hogy őt nem értik, és ez a frusztráció egy olyan mérges viszonyt tud előidézni, ami nem lenne baj, hogyha nem beszélnének azokról a dolgokról. Nem kell, hogy mindig tudjuk, hogy mi zajlik a lelkében, de ha nincsen ez a mérges viszony, az már önmagában elég lehet.
2: Akkor én most fordítva indítok, hogy a szülőnek azt üzeném, hogy legyen mindig elérhető, amikor a gyerek hívja és figyeljen, mert annál rosszabb nincsen szerintem, amikor egy szülő nem elérhető. És néha a gyerek nem úgy fogja hívni, hogy anya most gyere, hanem egyszerűen a szeretet az meg fogja indítani akkor a szülőt arra, hogy ott legyen lelkileg, szívben, testileg, és ne utasítsa el akkor sem, amikor a gyerek már mindent mond rá. És tényleg, ahogy így mondta Peti is, hogy így harcol és lázad és küzd, mert akkor nem ő az, hanem az a változás, ami benne most végbe megy. És ilyenkor előfordul, hogy együtt sír a gyerek és a szülő, mert a gyerek később szépen, ha esetleg keresztény, és imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, most mi történik, miért vagyok ilyen, nem akarok ilyen lenni. Én ezt már ugye megéltem így gyerkőcön keresztül. És utána oda jön, hogy ja, ne haragudj, én nem akartam. Akkor ez így rendben le fog zajlódni, és nagyon fontos szerintem, hogy a szülő is tudjon bocsánatot kérni a gyerektől. Ez nagyon sok szülő elfelejti. De milyen mintát akarunk mi mutatni, ha még bocsánatot se tudunk kérni? Hogy tanuljon meg az a szegény, tinédzser gyerek bocsánatot kérni, ha mi nem kérünk tőle, nem lát mintát? Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. És hát a tiniknek meg azt, hogy ugyanazt ismételhetném, mint ahogy Peti is mondta, de még talán annyit, hogy Isten nagyon szeret. És hogy minden hibáddal, hibádnak gondolt dologgal, gyengeségeddel, bukásoddal együtt nagyon szeret, és veled van, és küzd érted, és kitart melletted, és mindig kapsz új esélyt. És ha meghozod azt a döntést, hogy hűséges maradsz, akkor a legjobb életed lesz Isten mellett.
0: Szilvi, Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és beszélgethettünk erről a nagyon izgalmas és fontos témáról.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: Brász Szilvia és Varga Péter voltak ma a Kapocs vendégei.
3: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
3: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
5: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
3: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
6: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon, és a táj szépségében.
3: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörőlőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
3: Időjárás.
7: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update. István Dániellel.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylás szerepel utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-éig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban, a 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Vilav Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilább Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Derapatak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanúsvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanúsvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Kamerás autókkal ellenőrizhetik a parkolást Budapesten. Támogatott lakhatás épül fogyatékossággal élőknek Zuglóban. Marad fizetős az M0-ás autóút. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kamerával felszerelt autók is ellenőrizhetik a parkolást a jövőben Budapesten. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a rendszer az autópályamatricák ellenőrzéséhez hasonlóan működhet, és részben kiválthatja a parkoló őrök munkáját. A változás része annak a megállapodásnak, amelyet a kormány és a főváros kötött az egységes budapesti parkolási rendszer kialakításáról. A tervek szerint az üzemeltetés és a parkolási díjak beszedése a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerül. Ehhez jogszabályokat is módosítani kell, a szükséges jogi feltételeket jövő március végéig kell megteremteni. Változik a parkolási bevételek felhasználása is. A pénzt kizárólag a rendszer működtetésére, valamint a budapesti utak fenntartására és fejlesztésére lehet majd fordítani. Kis Ambrus szerint az egységes rendszer olcsóbban működhet, így több forrás maradhat például útfelújításokra. A megállapodás Budapest finanszírozását és a közösségi közlekedést is érinti. A főváros egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap, emellett az állam tőkeemeléssel 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban. A cél egy közös regionális közlekedés szervező létrehozása, amely a fővárosi és az elővárosi közlekedés jobb összehangolásáért is felel majd. 62 új mobi ponttal bővíti a MOL Bubi hálózatát a BKK Újbudán. Az új helyszíneket folyamatosan kapcsolják be a rendszerbe, és amint használhatóvá válnak, megjelennek a MOL Bubi alkalmazás térképén is. A mobi pontok olyan kijelölt kerékpár és roller parkolók, ahol a megosztott szolgáltatások járműveit rendezetten lehet elhelyezni. A legtöbb helyen saját biciklik és rollerek parkolására is van lehetőség. A BKK arra hívja fel a figyelmet, hogy a közbringákat csak az alkalmazás térképén szereplő mobi pontokon lehet szabályosan leadni. Érdemes ezért az utazás befejezése előtt ellenőrizni a kiválasztott helyszínt, a bicikli leadásakor pedig minden esetben le kell zárni a kerékpár lakatját. Az újbudai bővítéssel már több mint 700 helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat Budapesten, a hálózat fejlesztése pedig tovább folytatódik. Az új generációs MOL Bubi augusztusi indulása óta már több mint 420 ezer utazást regisztráltak. Különösen népszerűek az elektromos rásegítésű kerékpárok, ezeket eddig több mint 120 ezer alkalommal választották. Ez azt jelenti, hogy csaknem minden harmadik Bubi utazás elektromos rásegítésű biciklivel történt. Fizetős marad az M0-ás autóút, nem tervezik, hogy ismét ingyenessé tegyék az M0-ás autóutat. A közlekedési tárca a Pest megye online megkeresésére azt közölte, hogy jelenleg nincs napirenden sem az M0-ás, sem más díjköteles gyorsforgalmi útszakasz díjmentessé tétele. A minisztérium azzal indokolta a döntést, hogy a hazai útdíjrendszer alapelve szerint az autópályák és autóutak használatáért fizetni kell. A tárca szerint az egyes településekre vagy útszakaszokra vonatkozó külön kedvezmények átláthatatlanná tennék a rendszert. Az M0-ás hosszú időn keresztül részben ingyenesen volt használható. 2015-ben az autóút egyes szakaszai már bekerültek a fizetős hálózatba, miközben több rész továbbra is díjmentes maradt. 2024-től azonban a korábbi kivételek is megszűntek, így a teljes M0-ás használatához matrica szükséges. A 2026-os E-matrica rendszerben továbbra is fizetni kell a díjköteles autópályák és autóutak használatáért. Egy személyautóra az éves Pest megyei matrica 7190 forintba, az éves országos matrica 61760 forintba kerül. A minisztérium mostani közlése alapján az M0-ás díjfizetési szabályain egyelőre nem terveznek változtatni. 6 súlyosan, halmozottan fogyatékos ember számára épül támogatott lakhatást biztosító családi ház Zuglóban. A főváros egy 14. kerületi telket adott ingyenesen használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, amely a tervek szerint jövő tavasszal kezdheti meg az építkezést. A támogatott lakhatás lényege, hogy az érintettek kis létszámú, otthonos környezetben élhessenek, miközben az egyéni szükségleteikhez igazodó segítséget megkapják. Az alapítvány szerint ez lehetőséget teremt arra is, hogy a lakók ne elszigetelten éljenek, hanem a helyi közösség mindennapjainak részévé váljanak. A kezdeményezést olyan szülők indították el, akik hosszú távú megoldást kerestek felnőtt korú fogyatékossággal élő gyermekeik lakhatására és gondozására. A megfelelő helyszín kialakításához a fővárosi és a zuglói önkormányzat között telek cserére is szükség volt. A rendezett tulajdoni viszonyok után a főváros 15 évre további 5 éves hosszabbítási lehetőséggel adta az ingatlant az alapítvány használatába. Az építési engedélyhez szükséges terveket már be is nyújtották. A beruházás első szakaszához a fővárosi szolidaritási alappályázatán is támogatást nyertek, így ha az engedélyezés a tervek szerint halad, akkor 2027 tavaszán megkezdődhet az építkezés. 200 új gyalogátkelőhely, több akadálymentes villamos megálló és biztonságosabb lakó utcák is szerepelnek Budapest új gyalogos stratégiájában. A fővárosi közgyűlés által elfogadott program hosszú távú célja, hogy könnyebb és biztonságosabb legyen gyalog közlekedni a fővárosban, különösen az idősek, a kisgyermekesek és a mozgásukban korlátozottak számára. Az első fontosabb határidő 2030. Addigra a fővárosi villamos megállók legalább felét teljesen akadálymentessé kell tenni. Jelenleg a 658 villamos megálló 43%-a felel meg minden hozzáférhetőségi követelménynek. A busz és trolli megállóknál ennél jobb a helyzet, ezek 83%-a akadálymentes. A tervek között szerepel 200 új zebra kialakítása is. 2035-re pedig valamennyi olyan fővárosi csomópontot akadálymentesítenének, ahol közúti aluljáró található. Ahol erre lehetőség van, ezt felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával oldanák meg, emellett folyamatosan akadálymentesítenék a járdaszegélyeket is. A lakó utcákban is változások jöhetnek. A stratégia szerint 2040-re minden helyi lakó utcát forgalomcsillapított övezetbe vonnának, vagy olyan megoldásokat alkalmaznának, amelyek lassabb és biztonságosabb közlekedésre késztetik az autósokat. A teljes budapesti közterület és közlekedési hálózat akadálymentesítését 2050-re tűzték ki célul. 90 ezer forinttal támogatja a fiatalok kerékpár vásárlását Terézváros. Akár 90 ezer forintos támogatást is kaphatnak kerékpárvásárlásra az ott élő fiatalok. A 6. kerületi önkormányzat programjában új vagy jó állapotú használt bicikli beszerzéséhez lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni. Az összeg korábban 70 ezer forint volt. A pályázatot azok a 14. életévüket betöltött diákok nyújthatják be, akik középiskolában vagy felső oktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak. Feltétel az is, hogy legalább egy éve folyamatosan bejelentett terézvárosi lakó vagy tartózkodási helyen rendelkezzenek, és életvitelszerűen is a kerületben éljenek. A támogatáshoz néhány további feltételt is teljesíteni kell. A sikeres pályázóknak részt kell venniük az önkormányzat ingyenes kerékpáros tanfolyamán, a megvásárolt biciklit pedig regisztrálni és biztosítani is kell. A vásárlást a diák nevére kiállított számlával kell igazolni. Az önkormányzat a programmal elsősorban azt szeretné elérni, hogy minél több fiatal válassza a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A pályázatokat október 5-éig lehet benyújtani. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
0: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. A mai napon a Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható például Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan, a Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra a film. A vetítést követő közönség találkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről. Jean Mulan történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF vetítésére október 31-én szombaton 17:30 a Jávor teremben kerül sor. Megnézték közben, hogy Budapest környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Duna House. Kifejtették, a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak, a nyugati szektorban viszont az ingatlanok átlagára 3%-kal alacsonyabb volt, mint tavaly. Ismertették, egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent, a házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben kiemelte, az agglomerációban is nagyon erősen hatott az otthonstart program. A Duna House ügyfelei között az első otthonukat vásárlók aránya a tavalyi 21%-ról 28%-ra nőtt, és közülük sokan a fővárosnál olcsóbb, de jól megközelíthető településeken keresnek házat vagy lakást. Hozzátette, Budapesten idén átlagosan 1,33 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Az árak ott nőttek a leginkább, ahol tavaly még a legolcsóbbak voltak az ingatlanok. Október 1-én kezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a Hungexpón. Az esemény előtt a Zserbó cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke Gál Katalina részletekbe is beavatta az Inforádiót. Magyarországon kívül Ausztria, Németország és Svájc rakja össze az október első napjával kezdődő programot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Hungexpón, tudta meg az esemény sajtó bemutatóján az érdeklődő Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökétől. Ígérete szerint az nagyon színesnek is ígérkezik, mögött állnak a nagykövetek, a kulturális intézetek, így a Goethe intézet vezetője is. A kapcsolódás külön érdekessége, hogy a Goethén keresztül beszáll a legendás frankfurti könyvvásár is, épp az, amely a magyarországi rendezvényt is ihlette annak idején, és segítette is a létrejöttét. A frankfurti vásár egyébként épp pár héttel lesz a magyar után, emiatt különösen is megtisztelő Gál Katalin szerint, hogy bemutatják az újdonságokat. A budapesti eseményen átadják a Budapest nagydíjat is, amely minden évben egyetlen írói. Idén Kom Tojbin ír író kapja az elismerést, most a Varázsló című könyve fog megjelenni, ami Thomas Mann életéről szól, így ő is kapcsolódik a német tematikához. Újszerű az idei fesztiválon, hogy a képregények egy önálló termet kaptak, ahol a nemzetközi képregények aktuális, friss köteteit nézhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, illetve a magyar képregény kínálattal is találkozhatnak. A Budapesti Közlekedési Központ a BKK Budapest Go applikációjának legújabb frissítése közben lehetővé teszi, hogy útvonal tervezésnél azt is megjelenítse, metrózáskor a szerelvény melyik részébe érdemes felszállni. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A funkció ugyanakkor a rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek is segíthet abban, hogy néhány felesleges perc vagy kerülő helyet közvetlenebből jussanak el a kijárathoz. Az alkalmazás jelzi, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni a gyorsabb kijutáshoz, vagy a metróvonalak közötti gyorsabb átszálláshoz. Akadálymentes útvonal is tervezhető, az alkalmazás azt is figyelembe veszi, ugyanis ha valaki akadálymentes útvonalat tervez. Ebben az esetben a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső kocsit ajánlja, és eleve csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható. Közben jogosulatlan idegenvezetések miatt indít ellenőrzés sorozatot Budapest 5. kerülete. A problémára lakossági bejelentések hívták fel a figyelmet. Az akciósorozatba a szakmai szervezeteket és a környező kerületeket is bevonnák. A beérkezett panaszok nyomán célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek az 5. kerület kiemelt turisztikai területein, írja az Infostart. A kiemelt turisztikai területeken azt vizsgálják, hogy az idegenvezetők a megfelelő keretek között végzik-e tevékenységüket. A kerület polgármestere szerint a belvárosi turizmusnak szabályos keretek között kell működnie. Úgy fogalmazott, ezzel a lakók nyugalmát és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeit is védeni kívánják. A fellépés részeként erősítenék a kerületek közötti együttműködést, és bevonnák az idegenvezetők szakmai szakszervezeteit is. Megnyílt és november 8-áig látogatható a WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész, a kiállítás szervezője beszélt. Az idei WordPress kiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb, mindannyiunkat érintő témákat öleli föl. Mint a szervező elmondta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartott, hogy a helyszínen egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történeteket is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanulunk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállítás legalább egy órát vesz igénybe, ha végig akarjuk járni, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetben. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek. Aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni. Ez is ingyenes. A tárlat tagolása nem országonkénti, hanem történetcsoportonkénti. A hasonló témák, történetek vannak egymáshoz közel, ezáltal válik a kiállítás jól érthetővé. Adódik egy kényelmetlen kérdés is, hogy az AI korában hogyan küzdenek a klasszikus fotózás érvényesüléséért. Erről Révész Tamás elmondta, a WordPress fotó globális sikerének épp az az oka, hogy itt mindig hihetünk a szemünknek. Nincs mesterséges intelligencia, vagy bármi által durván változtatott fotó, mert pixel szinten ellenőrzik a képek valódiságát, ellenőrzik a kép aláírás hitelességét, az utóbbi években nem is történt semmi ilyen komplikáció. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény mellett bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbina csarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekészakája.hu oldalon. 56 per 70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Kamerás autókkal ellenőrizhetik a parkolást Budapesten. Támogatott lakhatás épül fogyatékossággal élőknek Zuglóban. Maradt fizetős az M0-ás autóút. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kamerával felszerelt autók is ellenőrizhetik a parkolást a jövőben Budapesten. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a rendszer az autópálya matricák ellenőrzéséhez hasonlóan működhet, és részben kiválthatja a parkoló őrök munkáját. A változás része annak a megállapodásnak, amelyet a kormány és a főváros kötött az egységes budapesti parkolási rendszer kialakításáról. A tervek szerint az üzemeltetés és a parkolási díjak beszedése a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerül. Ehhez jogszabályokat is módosítani kell, a szükséges jogi feltételeket jövő március végéig kell megteremteni. Változik a parkolási bevételek felhasználása is. A pénzt kizárólag a rendszer működtetésére, valamint a budapesti utak fenntartására és fejlesztésére lehet majd fordítani. Kis Ambrus szerint az egységes rendszer olcsóbban működhet, így több forrás maradhat például útfelújításokra. A megállapodás Budapest finanszírozását és a közösségi közlekedést is érinti. A főváros egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap, emellett az állam tőkeemeléssel 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban. A cél egy közös regionális közlekedés szervező létrehozása, amely a fővárosi és az elővárosi közlekedés jobb összehangolásáért is felel majd. 62 új mobi ponttal bővíti a MOL Bubi hálózatát a BKK Újbudán. Az új helyszíneket folyamatosan kapcsolják be a rendszerbe, és amint használhatóvá válnak, megjelennek a MOL Bubi alkalmazás térképén is. A mobi pontok olyan kijelölt kerékpár és roller parkolók, ahol a megosztott szolgáltatások járműveit rendezetten lehet elhelyezni. A legtöbb helyen saját biciklik és rollerek parkolására is van lehetőség. A BKK arra hívja fel a figyelmet, hogy a közbringákat csak az alkalmazás térképén szereplő mobi pontokon lehet szabályosan leadni. Érdemes ezért az utazás befejezése előtt ellenőrizni a kiválasztott helyszínt, a bicikli leadásakor pedig minden esetben le kell zárni a kerékpár lakatját. Az újbudai bővítéssel már több mint 700 helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat Budapesten, a hálózat fejlesztése pedig tovább folytatódik. Az új generációs MOL Bubi augusztusi indulása óta már több mint 420 ezer utazást regisztráltak. Különösen népszerűek az elektromos rásegítésű kerékpárok, ezeket eddig több mint 120 ezer alkalommal választották. Ez azt jelenti, hogy csaknem minden harmadik Bubi utazás elektromos rásegítésű biciklivel történt. Fizetős marad az M0-ás autóút, nem tervezik, hogy ismét ingyenessé tegyék az M0-ás autóutat. A közlekedési tárca a Pest megye online megkeresésére azt közölte, hogy jelenleg nincs napirenden sem az M0-ás, sem más díjköteles gyorsforgalmi útszakasz díjmentessé tétele. A minisztérium azzal indokolta a döntést, hogy a hazai útdíjrendszer alapelve szerint az autópályák és autóutak használatáért fizetni kell. A tárca szerint az egyes településekre vagy útszakaszokra vonatkozó külön kedvezmények átláthatatlanná tennék a rendszert. Az M0-ás hosszú időn keresztül részben ingyenesen volt használható. 2015-ben az autóút egyes szakaszai már bekerültek a fizetős hálózatba, miközben több rész továbbra is díjmentes maradt. 2024-től azonban a korábbi kivételek is megszűntek, így a teljes M0-ás használatához matrica szükséges. A 2026-os E-matrica rendszerben továbbra is fizetni kell a díjköteles autópályák és autóutak használatáért. Egy személyautóra az éves Pest megyei matrica 7190 forintba, az éves országos matrica 61760 forintba kerül. A minisztérium mostani közlése alapján az M0-ás díjfizetési szabályain egyelőre nem terveznek változtatni. 6 súlyosan, halmozottan fogyatékos ember számára épül támogatott lakhatást biztosító családi ház Zuglóban. A főváros egy 14. kerületi telket adott ingyenesen használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, amely a tervek szerint jövő tavasszal kezdheti meg az építkezést. A támogatott lakhatás lényege, hogy az érintettek kis létszámú, otthonos környezetben élhessenek, miközben az egyéni szükségleteikhez igazodó segítséget megkapják. Az alapítvány szerint ez lehetőséget teremt arra is, hogy a lakók ne elszigetelten éljenek, hanem a helyi közösség mindennapjainak részévé váljanak. A kezdeményezést olyan szülők indították el, akik hosszú távú megoldást kerestek felnőtt korú fogyatékossággal élő gyermekeik lakhatására és gondozására. A megfelelő helyszín kialakításához a fővárosi és a zuglói önkormányzat között telek cserére is szükség volt. A rendezett tulajdoni viszonyok után a főváros 15 évre további 5 éves hosszabbítási lehetőséggel adta az ingatlant az alapítvány használatába. Az építési engedélyhez szükséges terveket már be is nyújtották. A beruházás első szakaszához a fővárosi szolidaritási alappályázatán is támogatást nyertek, így ha az engedélyezés a tervek szerint halad, akkor 2027 tavaszán megkezdődhet az építkezés. 200 új gyalogátkelőhely, több akadálymentes villamos megálló és biztonságosabb lakó utcák is szerepelnek Budapest új gyalogos stratégiájában. A fővárosi közgyűlés által elfogadott program hosszú távú célja, hogy könnyebb és biztonságosabb legyen gyalog közlekedni a fővárosban, különösen az idősek, a kisgyermekesek és a mozgásukban korlátozottak számára. Az első fontosabb határidő 2030. Addigra a fővárosi villamos megállók legalább felét teljesen akadálymentessé kell tenni. Jelenleg a 658 villamos megálló 43%-a felel meg minden hozzáférhetőségi követelménynek. A busz és trolli megállóknál ennél jobb a helyzet, ezek 83%-a akadálymentes. A tervek között szerepel 200 új zebra kialakítása is. 2035-re pedig valamennyi olyan fővárosi csomópontot akadálymentesítenének, ahol közúti aluljáró található. Ahol erre lehetőség van, ezt felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával oldanák meg, emellett folyamatosan akadálymentesítenék a járdaszegélyeket is. A lakó utcákban is változások jöhetnek. A stratégia szerint 2040-re minden helyi lakó utcát forgalomcsillapított övezetbe vonnának, vagy olyan megoldásokat alkalmaznának, amelyek lassabb és biztonságosabb közlekedésre késztetik az autósokat. A teljes budapesti közterület és közlekedési hálózat akadálymentesítését 2050-re tűzték ki célul. 90 ezer forinttal támogatja a fiatalok kerékpár vásárlását Terézváros. Akár 90 ezer forintos támogatást is kaphatnak kerékpárvásárlásra az ott élő fiatalok. A 6. kerületi önkormányzat programjában új vagy jó állapotú használt bicikli beszerzéséhez lehet visszanemtérítendő támogatást igényelni. Az összeg korábban 70 ezer forint volt. A pályázatot azok a 14. életévüket betöltött diákok nyújthatják be, akik középiskolában vagy felső oktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak. Feltétel az is, hogy legalább egy éve folyamatosan bejelentett terézvárosi lakó vagy tartózkodási helyen rendelkezzenek, és életvitelszerűen is a kerületben éljenek. A támogatáshoz néhány további feltételt is teljesíteni kell. A sikeres pályázóknak részt kell venniük az önkormányzat ingyenes kerékpáros tanfolyamán, a megvásárolt biciklit pedig regisztrálni és biztosítani is kell. A vásárlást a diák nevére kiállított számlával kell igazolni. Az önkormányzat a programmal elsősorban azt szeretné elérni, hogy minél több fiatal válassza a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A pályázatokat október 5-éig lehet benyújtani. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: kicsit meg. Élet, öröm, zene. Manna FM. Budapest Update.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Roses-on át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén.

zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően, 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik, október 28-án. Idehaza négy budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capitol Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hórétek fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy, és csendes, nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi Buda hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a leve

friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kirándulóhelyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlóra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túraútvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a Paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a Paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyett és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat. Választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr-Nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárás és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
0: Időjárás.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Egy szülés vagy egy jelentősebb fogyás után a test sokszor egészen más lesz, mint amilyennek korábban ismertük, és miközben ezek mögött komoly teljesítményváltozás és sokszor új életszakasz áll, nem mindenki tud könnyen azonosulni azzal, amit a tükörben lát, de vajon hol húzódik a határ az elfogadás és a változtatás igénye között? Erről beszélgetek dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az IVIMED alapítójával. Ebben az órában tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Vissza szeretném kapni a régi testemet, ezzel a címmel indítjuk útjára a mai beszélgetésünket Janis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az IVIMED alapítójával, akivel ugye előző héten is beszélgettünk, ott a önazonosan természetesen megöregedni, ez volt a témánk, és ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a beszélgetéseinket, hiszen ott felkerült a Spotify-ra, iTunes-on is meg lehet hallgatni, de az ingyenesen letölthető applikáció, vagy akár a weboldalunkon is megtalálják a korábbi beszélgetéseinket is, hiszen már több témában beszélgettünk. Először is szervusz, jó reggel.
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: No, ez a vissza szeretném kapni a régi testemet, egészen pontosan ezt annak kapcsán írtam fel, ezt a címet a témához, hogy ugye egy várandóság például, egy szülés, egy szoptatás, az, vagy akár egy hosszú, vagy egy nagyobb fogyás is, az teljesen át tudja alakítani a testünket, és nyilván a megnyúlt bőr, a szétnyílt hasizom, itt folytathatnám, de nyilván ezeket te sokkal jobban tudod, hogy milyen problémákkal küszködnek a hölgyek. Ez rengeteg problémát okoz a hölgyeknek, akárha csak tükörben néznek, de az is lehet, hogyha olyan a férj vagy a párja az embernek, akkor ha nem túl megértő, akkor ő nyomja az asszonyt, úgymond, hogy már pedig csinálj valamit, vagy sportolj, vagy stb. Lehet-e szó arról, hogy valakinek, nyilván itt is gondolom fontos, de majd ezt mindjárt kifejted, az életmód, hogy hogyan él, hogyan táplálkozik, mennyi folyadékot iszik, stb., mennyire figyel oda, de lehet-e visszacsinálni egy szülés utáni, mondjuk vegyük egy 20 kilós hízással, mert ez egyáltalán nem ritka, azt gondolom, hogy valaki várandóság alatt akár egy 20 kilót felszed, vagy akár többet is, utána még szoptatás is folytathatnám, lehet-e visszacsinálni egy női testet?
2: Természetesen lehet visszacsinálni, de úgy kezdtem, hogy van több módszer, több oka, amit van ez a súly nagy különbség, meg vannak a dolgokat, amit a szülő után a nőkkel csinálni, meg a dolgokat, amit mi tudunk tenni a vége. Szóval általában, amit szoktunk mi korrigálni, hos, amit ilyen kicsi logos, van egy kis rectus abdominis diastázis, szóval a hosszizó van egy ilyen lazulva.
1: Igen.
2: Plusz az extra bőr, ami marad. Szerintem mindenkinek fontos az, hogy az életforma, az életmódon kell kezdeni újra változtatni. Sportolni egy pici, diétázni, pihenni kicsit többet, ez úgy meg tud kezdeni a hormon szempontból, a teste fog kezdeni változni.
1: Tehát regenerálódni, úgymond.
2: Valahogyan változni, mert ez utána, amikor ellertünk a súly, amit nekünk a megfelelő, vagy az ideális, akkor ezt látom, hogy leeresködik a bőr, a hasma, vagy a keze, vagy a lábunk, akkor tudunk kerülni egy plastikai szembeskhoz, aki több variáció, meg több megoldás meg tud ajánlani. Ezt megteszünk, amit kell. Természetesen, amikor van invazív, meg nem invazív.
1: Nem invazív módszerrel is lehet ez?
2: Vannak olyanok is. Az invazív határon vannak olyan szerkezet, amelyek tudnak a bőr alatt működni, feszíteni a bőr, vagy eltávolítani a kis zsír.
1: Ez egy újdonságnak, hát, vagy nem annyira, mondjuk nem...
2: Újdonság lehet mondani. Ez nagyon sok ilyen készülőt már vannak, régióta vannak. Sok akkortól kezdenünk számolni, hogy újdonságok, akkor kapnak a megfelelő engedélyek az FDA-tól, vagy mindent másztól. Szóval...
1: Erről egy picit tudsz mesélni, csak hogy például hogyan működik egy olyan, ami mondjuk a bőr alatt, mondod, hogy feszíti a bőrt, vagy kifeszíti, vagy az izmokat, vagy a bőrt elsősorban, a bőrt?
2: Hát, először onnan kezdünk, hogy tudunk megoldani a felesleges zsír. Felesleges zsír. Mindenki tudja, hogy ez egy zsír lesz ivasról, de több módon van a hagyományos, amit csak ilyen kánulával, vagy ilyen vákumon szoktunk szívni a zsír. de vannak egy ultrahangkészület, vagy ilyen mechanikai asszisztáló készülök, amit tudnak ilyen kényövert, megmondom egy picit, hogy kevesek traumatikus módon tudnak...
1: Zsírtörés, ez a...
2: Hát igen, vagy, van ez igen. Ez az ultrahang zsírbontó vezér szoktunk hívni, meg van nagyon sok már gépek a piacon. Ez akkor, mikor a berfeszítésről beszélünk, igazán egyet vagy két cégek vannak, aki ilyen ez a hideg feszítés, megmondom így, a plazma segítségével. Ez egy ugyanilyen módon, amit a hagyományos kánulák, amit használnak az érleszív, az csak a vége van egy kis prób, ha megmondok, amit ez a plazma energiával tud feszíteni a bőr alatt. Szóval ez egy forradalom a módon.
1: Az, hogy mondjuk melyik kevésbé megterhelő a női szervezet, vagy az emberi szervezetnek, ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni, most előbb zenét hozunk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Janis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, a beszélgető partnerem ebben az órában, és arról beszélgetünk, hogy egy akár egy szülés, egy nagyobb fogyás után hogyan lehet visszaállítani a női testet, ugye, vagy legalábbis segíteni abban, hogy ha a hölgy tükörbe néz, akkor el tudja fogadni magát. Hogy ez ügyben mit tud tenni egy plasztikai sebész, ugye erről beszélgetünk ebben az órában, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy van kétféle módszer is, lehet, hogy többféle is van, de most kettőt említettünk, hogy melyik kevésbé megterhelő a szervezetnek.
2: Ez nem, hogy kevesebb terhelő a szervezet, az, hogy mikor a plasztikai sebész beavatkozásról beszélünk, mindig a szebb hely.
1: A szebb hely, aha.
2: Meg a szebb nyoma, vagy a szebb maradvány, hogy alakul. Ezt, ha gondolkozunk egy ilyen tesztet alakítás, ez a mami makeover, amit szoktunk mondani, amit erről van, hogy ennek melkisebítesz, hossz, plasztika, kár, meg...
1: Tehát mindet egyszerre, igen. Hát,
2: Nem mindet egyszerre, de ez a négy, vagy a procedúra egyben kell teljesíteni, hogy úgy hívunk ez a mami makeover. Vannak olyan országok, amit egyben csinálnak, de nem tartok se hely, se korrekt, se biztonságos. Ez egy kicsi extrém sportok ezek. Amúgy meg lehet egy ilyen, ha megnézünk például, hogy ma dolgoznak a brazilok, az argentinok, a latin-amerikai országok, hogy gondolkoznak ez, milyen a ideális tesztforma. Hát, ez érdekes. Szépek, amit látunk, mikor a karnaval van, szabadromban futnak, majdnem mesztelen, de ez nagyon-nagyon sok operáció meg edzés igényel ezek a tesztek, amit látunk. Mindig kell gondolkozni, mennyi kockázat vállalunk, mikor akármilyen operáció szeretünk tenni. Ez nagyon sok emberek nem is gondolkozik egyáltalán, pedig fontos.
1: A kockázattal? Tehát, hogy nem méri fel azt, hogy...
2: Mindent operáció van egy kockázat.
1: Igen.
2: Okay, az emberek, mikor van egy ilyen egészségi probléma, amit muszáj operálni, sokszor gondolkoznak, de mikor egy esztetikai műtétről van szó, akkor egyben futnak, és akkor semmi gond nincs. Ez annyira nagy az akarat, hogy sokszor nem is szoktak mondani, hogy, vagy vállalni, hogy mit, ha valami probléma, egészségi probléma van, szednek gyógyszerek, nem szoktak árulni olyan dolgokat, amit ilyen...
1: Tehát ki kell tölteni, igen, akkor van, hogy nem írják be, hogy...
2: Igen. Fok. Szóval mindig akkor csinálunk egy ilyen mami makeover, vagy még csinálunk egy ilyen terhesek után
1: helyreállítás, vagy nevezve, igen.
2: Igen, akkor mindig kell gondolkozni az, hogy most ez, amit rendbe szeretünk hozni, hogy meg tudunk tartani. Ha valaki például akár egy hossplasztika, meg egy ilyen olyan operáció, amit meg tudunk csinálni, de gondolkozik, hogy lehet, hogy meg egy gyerek, vagy két gyerek meg szeret, ez akkor miért kell egy hossplasztika?
1: Az ő majd második, harmadik gyerek után újabb hasplasztika és újabb hasplasztika nyilván.
2: Nincs olyan először, meg ez fog szabályozni, meg fog nem biztos, hogy a terhesség időben, hogy rendben lesz minden. Ezt kicsi máshogy végén kell gondolkozni, mert az emberi teste nem egy ilyen kis gyurma, amit lehet húzni, meg visszarágni, hanem vannak szabályok, meg vannak határok, hogy tudunk kezelni. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, az, hogy gondolkozunk, az, hogy először mit szeretünk, pedig ott van sokszor a dilemma, az, hogy ilyen egy fiatal nő, ez azt mondja, hogy nem talál felé, azért meg kicsi a melle.
1: Egészen biztos, hogy ez a probléma vajon, hogy kicsi a melle is azért nem?
2: Na, ez igen, van a dilemma, ez akkor ugyanaz van, hogy van, ezt meg ne szoktam vizsgálni, ez akkor mennézzük, hogy egy teljes normális mellettő mellő van, funkcionális, egész-egész, nincs semmi probléma, ez akkor ki van egy nagyobb, az, hogy tud elérni egy célpont, de igazán a célpont az, hogy ez a valaki fog találkozni, lesz a gyereknek az apja.
1: Igen.
2: Ez nem nagyon gondolkozik az, hogy utána, mi lesz, vagy hogy lesz, vagy...
1: Nagyon eltorzult, azt gondolom, az önképünk, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az, hogy, hogy mit látunk szépnek, mit látunk jónak, és nem csak magunkban, hanem egyáltalán a világnak, vagy a világban. És az is tény, hogy ez főként az internet és a social felületeknek a úgymond a rákfenéje, vagy a probléma, onnan adódik a probléma, viszont nyilván az meg a mi döntésünk, hogy mennyire adjuk be a derekunkat ezeknek a mindenféle híreknek, meg annak, amit látunk a neten. Na de újra hozunk egy életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Gyakran halljuk ezt a mondatot, de vajon az önelfogadás valóban azt jelenti, hogy soha nem akarhatunk változtatni a testünkön? Szülés vagy jelentős fogyás után olyan testi változások is maradhatnak, ugye, amelyeken már életmóddal, sporttal nem feltétlenül lehet változtatni. Az önazonosságról, a testképről és a plasztikai sebészet lehetőségeiről kérdezem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebészt. Legfrissebb hírek és zene után jövünk is vissza.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat. Választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűz ütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Jelentős fogyás, hatalmas eredmény, mégis előfordulhat, hogy a mérlegen látott számára örömet okoz. A tükör viszont bizony még nem, ugyanis megnyúlik a bőrünk, és a test megváltozik. Arányai miatt sokan úgy érzik, mintha a korábbi állapot bizonyos nyomai továbbra is velük maradnának, ami viszont így is van. De hogy mit lehet ilyenkor korrigálni, és mit jelent ebben a helyzetben a test helyreállítása? Többek között ezekről is beszélgetek mai vendégemmel, dr. Ioannis Stassinopoulosszal, akivel a zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Jánis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója a vendégem ebben az órában. A témánk pedig az, hogy hogyan tudom visszakapni a régi testemet, úgymond, mondjuk egy szülés után, vagy egy nagyobb fogyás után milyen beavatkozásokat vesznek igénybe a hölgyek. Biztos van olyan hallgatónk, aki akár, mit tudom én, 20-30 kilós fogyás után például megereszkedik a bőre, úgy elógó bőre lesz. Az nyilván az arcon is látszik mindenhol egy ilyen hatalmas, főleg, hogyha egy hirtelen fogyásról van szó, és akkor itt jut eszembe az, hogy most vannak is ilyen különböző oltóanyagok, amiket nagyon nagy szeretettel használnak. Orvosok írják fel, de amilyen hirtelen fogyást idéz elő, és én magam is láttam olyan ismerősömet, aki mindegy hatalmas sok kilótól szabadult meg, és iszonyatosan látszik a bőrén. És ugye ott tartottuk, hogy ezeket lehet nyilván javítgatni, úgymond például egy szülés után pontosabban annál a témán hagytuk abba, hogy meg lehet azt oldani, tehát vannak különböző módszerek, meg lehetőségek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a bőrt feszesíteni, vagy akár zsírleszívás, és itt jó néhány dolog elhangzott. Mennyire sokan keresnek meg téged például ilyen problémával, vagy mennyire látod te azt, hogy valóban ez probléma az anyukáknál?
3: Hát igazán, mikor a gyerek ilyen pár hónapos, ez nem gond, meg igen, nem téma. Meg az emberek igazán boldogulnak, hogy van egy jó lelke, meg egy jó kis ember, aki igen, ilyen vidámít, meg hozzá mosolyá az illetük.
2: Tehát elveszi a figyelmét magáról.
3: De ebben az idős van egy ilyen különös időszak, amit a pár kapszulat egy picit távol tárgya. Vagy ez a terhelés után ilyen depresszió, vagy az, hogy az anyukák jobban foglalkoznak a gyerekek, ez a férjek egy kicsivel túl el van távolítva. Kezdben az erre, meg a boldogság, ami hoz egy gyerek egy egész-egész családban, ez egy dolog, amit ezek az endorfinok, ami jönnek ki, tudnak teljesen szimítani minden. De van egy pár év után, egy hónap vagy pár év után, akkor átváltozik egy pici a dolog, mert ha valaki hagyott magát, ez akkor túl súlyos, vagy nem annyira esztetikus a teste, akkor kezdenek egy kicsi ilyen problémák lenni. Szerintem nem kell túl kritikus lenni olyan témáról. A pár kapszulatban meg kell respektálni a természetes procedúrák, amit tettenek a terhesek alapján, vagy akármi a szerekedés, meg minden. Ez ha szeretünk, annyira a másik. Igazán nagyon fontos, hogy segítünk, hogy változás úgy terten, hogy a legegészséges módon, meg a legbiztonságos. Ugyanúgy, hogy van túl gyors fogyás, ez az új peptidok, meg minden az egész, amit a terület utolsó évek forgalommal vannak, ugyanúgy következik egy gyors hízás. Ezt nem mindent, hogy itt nem csak a kinezet, hanem az, hogy mennyire erőszakos módon terhelünk a szívet, az erek, a máj, a veszek, szóval ezek is kell gondolkozni. Meg az, hogy nem csak a plastikai szervezet, aki kell gondoskodni, vagy konzultálni, hanem egy endokrinológus mindenféleképpen. Muszáj tudni, hogy ez szervezet, van a megfelelő anyagok, ásványok, vitaminok, kell, hogy a hormonok szint olyan szintben vannak, hogy tudnak biztosítani, hogy normális működik a szervezet. Ez onnan kezdünk. Hát mindig, mikor jön valaki, aki egy nagy fogyás után, vagy egy terhesek után, akkor mindig kérek, hogy csinálnak egy ilyen vérképet, megnézzünk, hogy mi folyik, hogy rendben van mindet, ezt akkor kezdünk konzultálni azt, hogy hogyan tudok segíteni, és milyen megoldások vannak. Uh-huh. Szóval ez mindig...
2: Tehát az egyéni ez is, mint minden.
3: Én holisztikus módon szoktam gondolkozni, nekem sokkal fontosabb, hogy egész-egész vendégem, vagy pacientek legyenek, várnak, ha pacientek hívunk, vagy vendégek most.
2: Igen.
3: ez egyértelmű, de ez az alap. Ezt onnan tudunk kezdeni, azt, hogy tudunk biztosítani egy jobb eredmény, meg hosszú távol tartós eredmény. Szóval vannak ezek a dolgok, amit általában az emberek nem gondolkoznak. Ez Magyarországon kicsit túl van gyorsítva ez az egész. Túl, hát most menjek, operál, csinálunk egy operáció, megoldunk ez a problémáig, nagyobb mellei, kisebb hosszág, én...
2: Ez Magyarország specifikus, azt mondod? Vagy hát itt most, sokkal inkább, mint
3: most
2: már máshol?
3: Úgy érzem, hogy ez, van egy nyomás, egy szociális nyomás ebben az egész. Nagyon sok, nagyon erőlek, hogy ilyen nagyon sportoló nép, magyar nép. De ugyanúgy az, hogy mikor tudom, hogy néztek az emberek 30 éve ezelőtt Magyarországon, ezt tudom, hogy most, hogy néznek, ezt látom, hogy átváltoztak nagyon sokat. Vannak ezek, aki reggeltől estek sportolnak, meg fittek, meg minden, de van ez a masszfajta, amit hagyják, nagyon túlsúlyos. Ilyen nem, meg nem volt.
2: Hát meg az sem van, azt gondolom, ez a túlzásban, itt sport sem. Tehát, hogy ez, amit folyamatosan beszélünk veled is, hogy az arany középút, hogy mindenből eleget, de ne többet, mert ha valami túlzásba viszünk, az nyilván sehol nem jó, most újra muszáj lesz megállnunk egy zene erejéig, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, a beszélgető partnerem ebben az órában, és a témánk pedig az, hogy hogyan lehet egyáltalán visszaállítani a testünket egy szülés után, egy nagyobb fogyás után, és ezt már ebben, azt hiszem, ebben maradtunk, hogy végül is igen, tehát mindent meg lehet tenni. Ma már olyan fejlett a tudomány ilyen szempontból is, hogy tehát, hogy konkrétan szerintem van olyan kérés, amit nem tudsz teljesíteni, akkor itt most ezt meg is kérdezném.
2: Visszahogyván.
1: Ilyen szépségek, igen.
2: Ez a igazán,
1: volt olyan kérdés?
2: Egy pici a kérdés az, hogy vannak olyan dolgokat, amit nem szeretem csinálni, amit nem javasolok, vagy utasítok emberek. Ez amúgy is helyzet. Igazán ennyi nem olyan tudod a technológia, meg a tudásunk elengedik, megtesünk. Erről, hogy ilyen ez, mi mindent ilyen, majdnem mindent operáció, amit csinálok, nagyon szeretem. Ez akkor volt egy hosszú ide, amit ez az lepeszek, hogy megtanulok több variációk, több megoldások. Mindig próbáltam nézni, hogy ki a legjobb a világon, aki megcsinálja. Ezt próbáltam ott kerülni, megtanulni első kezdből ezeket a dolgokat. És utána van ez a szűrés, hogy nem minden plastikai szebes, vagy mindent szebes szeret mindent operáció, vagy nem tud olyan jól megcsinálni.
1: Tehát itt is van ilyen specializációk, ugye?
2: Igen, igazán. Ahogy tényleg az ide, ez így vagy úgy, nagyon nagy számok vannak valamelyik operációk. Természetesen a tapasztalat, meg az, hogy meglátsz a feedback, mindig van egy feedback, hogy mit csinálsz jobb, ez mindig jobb, meg jobb vágyi, mint szebbes, tehetségesebb, meg az, hogy az eredmények hát jobbat eredményt tudsz biztosítani.
1: Igen, igen.
2: Szóval ez egy ilyen, ez a scale of, progress.
1: Igen, igen.
2: Ez olyan, hogy amennyit többet csinálsz, ez érdekelik téma, ez nem ilyen gyári szállak operálsz, akkor látszik, hogy mindet 2-3-4-5 év átváltozik teljesen, meg jobb a technikát. Szóval nem rossz operáltam 15 év vagy 20 év ezelőtt, de most teljesen más ez az egész. Ez egy ilyen a tapasztalat.
1: Tapasztalat, meg a gyakorlat.
2: Meg a gyakorlat is van benne, meg az, hogy ilyen erekszünk is kezd benne, szóval észreveszed, hogy melyik az igazi igények az embereknek. Nem ez a fontos, hogy most valami gyors fix csinálunk, hogy csak azért, hogy próbálunk takarni a probléma, hanem az, hogy megoldunk mindet, ahogy kell, amit szabályosan, meg biztonságos. Mert soha nem kell felejteni, hogy ez a biztonságos módon, ez egy nagyon-nagyon-nagyon értelmű dolog, amit nem szoktunk nagyon gondolkozni. Ezt kell pedig kell.
1: Mit üzensz azoknak a hölgyeknek, akik most mondjuk olyan hallgatóinknak, aki mondjuk ilyen gondokkal küzd, vagy problémákkal, hogy akár több kilótól nemrég szabadult meg, és nem érzi jól magát a testébe. Honnan induljon? Vagy akár egy több gyereket szült anyuka, akinek mondjuk tényleg az összes olyan gondja, vagy problémája megvan,

0: amit így látunk, hallunk, hogy a melle megereszkedett, a hasa, a bőre kinyúlt, a stb. Mit ajánlasz, hogy honnan induljon, vagy mi legyen az első lépés?
1: Egy konzultáció. Uh-huh. Egy konzultáció az, amit legfontos. Lenne ennyi ide, hogy ezen a konzultációban meg tudunk beszélni mindent, mit szeretnek, mit várnak tőlünk, ezt mit tudunk adni. Uh-huh. Ez a legfontos. Szóval ez ugyanolyan, hogy beszélünk most egy baráti szinten, vagy egy megszoktunk egy más, szoktunk mindenről beszélni. Ez ugyanolyan, ez, amikor valaki fizet egy konzultáció, nem azért csak fizet, hogy kapja információ, mert rengeteg információ lehet, pláne mikor az AI segítséget meg tudunk akármit is fedezni, vagy kideríteni. A fontos, mert lényeg az, hogy ilyen, amikor konzultálsz egy specializáló professionális orvos, akkor megkapni fogsz olyan választ, amit saját magadról van szó. Nem azt, hogy amit az átlag, vagy amit a média, vagy akármilyen kérdésőt megtalálsz, hanem az, amit neked. Ez a másik az, hogy én nem mindent orvos lehet neked jó. Ugyanúgy, hogy nekem semmi. Persze. Nem vállalok akárkét. Kell, hogy legyen egy szinergia. Az, hogy mindeket tudnak egy hullámban dolgozni, igen, megérteni a dolgokat, ezt akkor kollaborálni. Mert ez egy kollaboráció, amit nem az operáció ideben tart, hanem ez egy majdnem egész élet. Valaki felelős a procedúrák, valaki felelős a műtő után kezelés. Ezt nem egy csak a diétem megszínáltam, szia, nem látom soha többet. Ez nincs olyan.
0: Igen.
1: Szóval ezek a dolgokat...
0: Elsődlegesen konzultáció,
1: ezt lehet, hogy valakinek keves, vagy több pénz kerül, de ez a legkisebb dolog, amit ez egy kezdet. Megfelelő korrekt orvos meg fog nézni a probléma, meg fog mondani a megfelelő variációk, amit lehetséges. Ez akkor a beszélgetés alapján fog jönni egy ilyen végeredmény, ha úgy mondunk, vagy egy döntés, ahogy lesznek a lepesek.
0: Uh-huh.
1: Mi ez, ami fontos? Mi ez, mert ha van például egy ilyen szerv probléma, uh-huh, vagy valami, amit fontosabb, mint egy ez a plastikai beavatkozás, ez a prioritás.
0: Igen.
1: Az akkor így először nyerünk a bizalomról, ezt akkor tudunk, hogy jó kezben vagyunk. A másik az, hogy ilyen nem csak azt a pacient oldalon kell nézni, hanem az orvosok is.
0: Uh-huh.
1: Az orvosok szeretem, aki tudja, hogy mit csinál, van empátia, meg van etos. Szóval tudja, hogy kell kezelni, ezt tudja pontosan, hogy kell tisztán lelke meg szívve beszélni, meg kezelni a pacient. Ez a fontos az emberiség, hogy emberes módon viselkedünk, akár hogy mi professzionális emberek, vagy ez egy átlag emberek, ez a legfontos, hogy valahogyan hálátunk előre.
0: Igen, ez abszolút egyetértek ez, és nem csak a plasztikai sebészetnél, hanem mindenhol. Tehát az, hogyha az embert emberként kezelik, uh-huh, és nem pedig egy tárgyként, aki éppen vetközön le, nem tudom mi, mutassa meg jó, tehát hogy nem egy robotként, az már eleve az embernek a lelkének is jó, és az egy teljesen más eset lesz onnantól
1: kezdve. Ez az igazság, hogy én is voltam egy kellemetlen szituációban, mikor nem is mondtam, hogy orvos vagyok, vagy kolléga, ez akkor úgy kezeltek, mint egy átlag ember. Ez akkor szóltam nem ilyen szépen módon, az, hogy ez nem korrekt. Ez azt mondta, az volt egy pár ilyen nagyon nem okos válaszok, azt mondta, hogy neked arra van ez a vizsgálat, vagy konzultáció időben. Mondtam, igen, de 12 perc már ti is a számítógép ugyanaz, amit a kórházban írtak.
0: Igen,
1: ez vissza kellett másolni. De ez nem vizsgáltat engem, azért értem, azért fizetem. Ezt mondta, hogy hát írok neked egy antibiotikum, ezt rendben lesz minden. Mondom, igen, de egy stetoszkóp hallgatni, hát tudom, hogy mit tudom, kérni egy rengen ezek is. Ez az állapdolog.
0: Igen, én nagyon bízom, hogy ez fog változni. Most bízunk benne, hogy mert ezzel óriási nagy problémák vannak és voltak hosszú-hosszú évek óta itt, legalábbis Magyarországon. Azért hallottam, hogy máshol a világon vannak jobbak meg rosszak is, igen, nyilván nem mi vagyunk a legrosszabbak, de ami még érdekes egyébként, és lehet, hogy majd egyszer legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor ez lehetne a témánk, a mesterséges intelligencia az hogyan hatja át a ti munkátokat, és itt akár azt is, hogy például, amit itt említettünk, hogy ma már mindent megkérdezünk az AI-tól, hogy például egy ilyen esetben, amikor valaki nagyon nagy súlyvesztés után van, vagy akár szülés után, és az AI-tól kérdezi meg, hogy mit tegyen meg, hogyan csináljon, és ezeket elfogadja, hogy ez rendben van-e, de most ezt a kérdést én itt fent hagyom, mert az időnk lejárt, és majd beszélgetünk erről. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Jánis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVMED alapítója volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Dr. Ioannis Stasinopoulosszal a testkép zavarainkról beszélgettünk ebben az órában, következő órában pedig Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő érkezik hozzám, akivel a divat múltjáról és jelenéről is szó lesz. Érdemes lesz velünk tartani.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Második világháborús robbanó szerkezeteket találtak a fővárosban. Hatalmas károkat okoztak az esőzések Krétán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátorszárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket. Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép délelőttet a hallgatóimnak. Ebben az órában Szakács Gábor divatbloggerrel, kultúrszakértővel arról beszélgetünk, hogyan él tovább a nagy divatházak öröksége, mit jelent ma Armani eleganciája, és hogyan jelenik meg a divattörténet az Emmy Gála ruháin. A vörös szőnyegről pedig a saját ruhás szekrényünkig is eljutunk. Mit tanulhatunk mindebből, ha a hétköznapokban szeretnénk megtalálni a saját stílusunkat. Ezzel a témával érkezünk, nem sokára kezdünk, tartsanak velünk.
1: 98. Ez 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna
1: FM. Manna FM. Csodaszép reggelt kívánunk a hallgatóinknak. Szakács Gábor divatblogger, kotűrszakértő van itt velem a stúdióban. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Gabi! Köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat is.
1: No, vajon miért nyúl vissza folyton a múltjához a divat, miközben állandóan az újat keresi? Mikor lesz egy régi ötletből izgalmas újragondolás, és mikor érezzük egyszerre másolatnak? Ezekről is beszélgetünk többek között a mai adásunkban, mint ahogy azt megszokhatták a hallgatóink, ugye divat általában a téma, nem hogy általában, hanem mindig.
2: Hát, ha jövök, akkor mindig remélhetőleg.
1: Így van, pontosan. És hát ahogy Gábor beszél a divatról, úgy senki, ezt így bátran állíthatom, és ezt a hallgatóink is mindig visszaigazolják.
2: Hát nagyon köszönöm, ezért a mondatért akár jönnék hetent.
1: Ugye?
2: Jól esik, ponta. Igen.
1: No. Ugye avval fogunk indítani, hogy miért olyan fontos a múlt a mai divatban. Hogyha divatról beszélünk, akkor általában az újdonságok jutnak eszünkbe. Mégis újra és újra korábbi korszakokhoz fordul, nyúlik vissza, és erről is egyébként már így érintőlegesen többször is beszéltünk. Miért lett ennyire hangsúlyos a múlt a kortárs divatban?
2: Nagyon érdekes, mert most, így a 2020-as évek közepén nagyon felerősödött ez a más korszakba vágyás. Uh-huh. Ha észrevetted a igen. filmekben is, a zenében is, a divatban megaszták különösen, főleg amióta a Covid volt, ott megváltozott teljes öltözködési repertoár, az öltözködési szokások, az anyaghasználat, a vásárlási szokások. És érdekes, hogy ugye minden kornak van egy olyan nosztalgikus, vagy egy ilyen retro, egy kicsit ilyen múlt simogató uh-huh. jellege, amikor szeretnének valahova visszamenni. Ugye a 20-as években szerettek volna visszamenni a barokba, vagy esetleg az egzotikus távol-keletre, Indiába. Uh-huh. Tehát mindig mindenhova vágyik az ember, ami aktuálisan van, azt vagy unja, vagy nem szereti, vagy többet akar belőle kihozni. A kortárs divatban meg ez most nagyon érdekes, mert én azt vettem észre, hogy igaz, ahány régió, ahány ország, mindenki másképp viszonyul ehhez, hogy egy időutazáson venne részt. Ebben a kelet-európai blogban, ahol mi is vagyunk gyakorlatilag, itt inkább ez a retro hullám, ami nagyon megy. Tehát ez a 90-es évek stílusa, mindenki abba a grunge, abba a deszkás, abba igen. nagyon kényelmes, már kicsit ez a hippis 90-es évekbeli, nagyon színes, nagyon sokformájú világba szeretne visszamenni, és úgyis öltözködik a Z meg az alfa generáció, ha megnézed. De Nyugat-Európában viszont inkább a 40-es, 50-es évek iránt van egyfajta egy ilyen, hát nevezhetjük nosztalgikus visszatekintésnek, mert az akkori elegancia, az akkori tervezőkhöz nyúlnak vissza, az akkori szabásvonalakhoz, az akkori formákhoz. Ami viszont nagyon érdekes, hogy náluk ez nem egy retro hullám, hanem azokat az elemeket emelik ki, például a Balenciaga-nál, a Dior-nál, a Chanel-nél, amiket a ház névadója talált ki gyakorlatilag a márka a nemzetközi divat számára.
1: De ugye azt is mondtuk, korábbi adásainkban is beszéltünk erről, hogy nem igazán lehetett az alapok, azok az alapok, amik minőség, ami jó azokhoz, mindig vissza kell nyúlni, mert hogy igazából nincs, tehát hogy
2: nincs nem értelme tudna, az nincs, egésznek, van, hogy ha nem jó az anyag, nem igen. jó a forma, nem jó a tudás hozzá, persze, hát enélkül neki se álljon senki se divattervezőnek lenni, mert az, hogy most csinálsz egy pólót, az nem divattervezés, igen. vagy rányomsz egy nadrágra egy valamilyen formát, vagy hímzést, az nem divattervezés, az otthoni szakkör. Nagyon érdekes, ez leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy tortát se fogok sütni, csak úgy random, igen, teljesen, igaz, igen. teljesen háttértudás nélkül. Meg kell tudnom, mire való a sütőpor, mennyi cukor kell bele, milyen gyümölcsöket tudok felhasználni.
1: Tehát a recept.
2: Igen, a receptet. Recept. Tehát, hogy tudnom kell, hogy áll össze az a torta. Tehát a hozzátevőknek a mienségét, melyik hogyan viselkedik, a tojás kötőanyagként. Na, átmentünk főzős műsorba.
1: Tehát, de nem, nagyon jó a hasonlat.
2: A tojás egyébként. Kötőanyagként működik. Az élesztő, meg a sütőpor, az meg ugye a térfogatot emeli. A divatban ugyanígy vannak olyan alap dolgok, amiket ha nem tud a divattervező, a szakértő, akkor semmit nem ér az egész.
1: A másik kérdés, gyorsan így még a zene előtt, hogy az jut eszembe, hogy mihez nyúl vissza egy divattervező leginkább, amikor a visszanyúl mondjuk akár a 20-as évekhez, a hangulatát hozni?
2: A hangulatát,
1: annak?
2: A formákat. Igen, attól függ, hogy a maga divattervező az adott korszakkal hogy tud kapcsolódni. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy nem másolja le. Uh-huh. Nem másolja le az adott korszakot, vagy az adott divattervezőt, hanem egy-egy formát, vagy egy motivumot emel ki abból az időszakból, vagy annak a divattervezőnek a munkásságából, amit ő fontosnak tart, és tovább tud vinni.
1: No, akkor mindjárt jövünk is vissza Armánival, de csak és kizárólag a zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szakács Gábor divatblogger kotűr szakértővel. Picit utazunk így a korok között, mondhatnám ezt is, ugye miért olyan fontos a múlt a mai divatban. Ezzel indítottuk a mai beszélgetésünket, és akkor most átérünk Armani, és hogy mondjuk pontosan Givenchy úgymond tervezéseire. Ugye nagyon gyakran beszélünk egy márka kódjairól. Mit jelent egy hétköznapi nyelven, hogy milyen szabásból, arányból, vagy akár részletből ismerhetünk fel mondjuk egy divatházat, például egy Armanit?
2: Pont azokból, amit elmondtál. Uh-huh. Tehát a szabásvonalakból, a formákból, néha a színekből is. Tehát nagyon érdekes, vagy egy-egy textúrából, mert például, hogyha...
1: De egy textúrából már csak egy nagyon kifinomult
2: nem,
1: divat,
2: nem? Mondok neked egy olyat, Chanel kosztüm, és azonnal tudod, hogy az az a keresztszálas, színes, puha, gyapjú bukli anyagról van szó, hogy Chanel. Tehát tudsz hozzá textúrákat, uh-huh, anyagokat is kötni. Armanihoz például tudod kötni a szürkét, a férfias és a nőies szabásvonal közötti átmenetet, ami nagyon könnyed, nem merev, ami nagyon légies, de nagyon olasz, nagyon elegáns. Uh-huh. A Givenchyhoz pedig ezt a nagyon kifinomult, nagyon arisztokratikus megjelenést. Tehát minden márkának, ha jó a divattervező, meg hogyha jól van felépítve, meg ha jó a koncepció, akkor vannak jellegzetességei, olyan kódjai, amik a tervező kézjegyét magukon viselik. Pont uh-huh, ilyen például, hogy a szabásvonal. Egy Armani zakót, azt felismersz. Egy Yves Saint Laurent zakót felismersz. Az egyiknek ejtett, nincs váltömése, a másiknak pedig nagy hegyes vállai vannak, széles szabásvonalakkal. Tehát, hogy annyira jellegzetesek a... És ugye itt nem a logókról beszélünk, mert nagyon sokan összekeverik a divatot és a logó használatot. Tehát a jegyek, a stílusjegyek, a kódok, azok mindig az adott márkának, az adott tervezőnek a sajátosságai, és nem a feliratok és a logók.
1: Igen, és egyébként az olyan érdekes, hogy minél nagyobb, minél minőségibb egy-egy tervező, én legalábbis azt hiszem, hiszen annál kisebbek a logók.
2: Vagy nincs is rajta, belül van. Valahol el van rejtve, és csak azt tudja, aki ért hozzá.
1: Ez vagy az igazi elegancia szerintem.
2: Abszolút.
1: Most nem tudom, hogy ez most... hogy evel egyet értesz-e, de szerintem az, hogyha egy logó nagyban ott van, az nem tud már nekem számomra nem tud elegáns lenni. Onnantól kezdve nekem már gics kategória, még akkor is, hogyha épp egy nem tudom, Armani logó, teljesen mindegy. Én valahogy nem tudom elfogadni.
2: Persze. Tehát akinek kifejezetten jó ízlése van, aki tehetősebb, az nem is szereti ezeket mutogatni. Akinek fontos a minőség, uh-huh, tehát hogyha neked fontos, hogy egy kabát jó minőségű alapanyagból készüljön, vagy egy blúz, vagy egy zakó, vagy egy cipő, akkor nem azt keresed, hogy úristen, akkora logója legyen, hogy igen, a másik oldalról is lehessen látni az utcán, hanem azt, hogy milyen jó a formája, milyen jó az anyaga, hogy nem izzadok bele, hogy mennyire tudom kombinálni a meglévő ruhatárammal. Tehát, hogy ez a tudatos öltözködés szerintem, amikor nem a logókat vadásszuk, hanem ezeket a stílusjegyeket.
1: Hát a tudatos, meg az elegáns.
2: Azokat az elemeket, amit egy-egy márkától be tudsz illeszteni igazából a saját ruhatáradba. Uh-huh.
1: Még itt annyit, hogy ugye olvastam, hogy Armani egyik meghatározó újítása a merev öltöny fellazítása volt. Az mit jelent?
2: Igen, a 80-as években, ugye beszéltünk ugye az előbb Yves Saint Laurentról, uh-huh, meg Armaniról. Yves Saint Laurentnak az a sajátossága, hogy ugye kitömte a zakóit, hogy ilyen nagy, széles vállai legyenek. Ugye minél nagyobb egy váll, minél nagyobb egy szoknya, annál nagyobb, igen, teret foglalunk el egy szobában. Uh-huh. Tehát ez is ugye a hatalom, meg az erő egyik kifejezése, de Armani meg kivette ezeket, sokszor még a bélést is, meg még a váltöméseket is kiszedte a zakóiból, hogy a test legyen fontos, és a test és a ruha viszonyára fektette a hangsúlyt, és ezzel ő a 80-as években nagyon-nagyon forradalmi volt, hát emlékszel a Richard Gere szürke öltőjére, az
1: tényleg,
2: amerikai
1: csigolóban.
2: Ő azzal a azzal a szürke öltönnyel vált világhírűvé Armani, és ugye abban a filmben többször el is mondják, hogy ez egy Armani öltöny, mert egy teljesen új megoldást, egy kevésbé merev szettet alkotott, és ez az egész karrierjét végigkísérte. Ha most megnézzük a 2020-as években az Armani öltönyöket, akár a férfiakat, akár a nőket, nagyon könnyedek, nagyon finomak, és igazából annyira puhák, hogy így ha összecsavarod a kezedbe, akkor egy nagyon pici helyen is elférnek, és ez szerintem zseniális benne.
1: Na jöjjön ennek örömére, illetve örömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: A divat múltja és jelene, ez a témánk ebben az órában. Ugye szó volt arról, hogy a divatban gyakran beszélünk egy márka kódjairól, hogy mit jelent ez a hétköznapi nyelven, szabásból, arányról, részletekből ismerhetünk meg ugye egy-egy divatházat akár, hát ez jelenti egyébként pontosan a kódot. De még nem jutott szó az Emmy díjátadóról, ugye a vörös szőnyegről, úgyhogy ebben fogunk jönni majd a hírek és a zene után, tartsanak velünk akkor is.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás, tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. Második világháborús robbanó szerkezeteket találtak a fővárosban. Hatalmas károkat okoztak az esőzések Krétán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátorszárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Időjárás.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Néhány perc és folytatódik a Családi Manna, ahol Szakács Gáborral beszélgetünk a divat múltjáról és jelenéről, az Emmy díjátadóról, ugye a vörös szőnyegen, hogy például egy Emmy gálán milyen megjelenéseken lehet felfedezni a divat múltját, vagy az idei Emmy átadón mik voltak azok a ruhák, vagy melyek voltak azok, ami korszakhoz, vagy tervezői örökséghez kapcsolódó. Ott ezekről is szó lesz, folytatjuk a zene után, tartsanak velünk.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm,

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgetünk ebben az órában. A divat múltja és jelene, vajon miért olyan fontos a divattervezőknek az, hogy visszanyúljanak a múltba, úgymond akár 20-as, 30-as, vagy még korábbi, vagy az picit későbbi évekhez. Hát ugye ezt már egy picit megtárgyaltuk a hírek és a zene előtti blokkokban. Visszahallgatható a beszélgetésünk, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Most legutóbb ugye Armaniról beszélgettünk, és most akkor áttérünk az Emmy díj átadóra, az Emmy a vörös szőnyegen, ugye, hogyha ezzel a szemmel nézzük mindezzel, amiről így eddig beszéltünk, mondjuk az Emmy gálát, milyen megjelenéseken lehetett felfedezni a divat múltját?
2: Nagyon érdekes volt, ugye most rendezték a hét elején az Emmy Awardsot Amerikában, ugye ez egy filmes, sorozatos díjkiosztó gála. Nagyon jól a divattervezők és a színészek, meg a filmes szakemberek is nagyon jól és nagyon tudatosan használták a régi korok stíluselemeit, stílusjegyeit és a modern megjelenést. Nekem például kifejezetten tetszett, hogy voltak olyan színésznők, olyan filmsztárok, akik egy ilyen 50-80 évvel ezelőtti formavilághoz nyúltak vissza. Vagy volt olyan, aki egy olyan nőideált jelenített meg, ami mondjuk egy 40-es, 50-es években volt nagyon népszerű. Nekem három kedvencem volt erről az Emmy gáláról, az egyik a Zendaya volt, aki egy Prada ruhát viselt. Ezt küldtem is neked.
1: Igen, most pont azt akartam, hogy megnézem, most megnyitom a fotókat.
2: Igen, ez egy Prada ruha volt, ami tele volt varva csepp alakú kristályokkal és gyöngyökkel. Ez egy elől mélyen végkivágásos ruha volt.
1: Szép,
2: és nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ezt a régi Hollywood glamourt hozta vissza, ami a 30-as, 40-es évekre jellemző. De ha megnézed magát Zendayát, Zendayának viszont a haja, az a rövidre vágott pixi stílusú haj, az pedig a Halle Berrynek a 2001
1: hasonlít is rá egyébként, igen.
2: Évekből származó haját idézte, és nem is tagadja a stylistja Lou Roach, hogy onnan vette az inspirációt, hogy Zendaya így nézzen ki. Ami meg nagyon érdekes, mert van egy ilyen Betty Boop, egy ilyen Halle Berry jellege ennek a megjelenésnek, és ez valójában egy korszakokon át.
1: Egyébként össze is keverhető Halle Berryvel, abszolút.
2: Abszolút. Zendaya még szerintem még kicsit babásabb,
1: igen,
2: szebb
1: kerekebb,
2: is talán.
1: Kerekebb az arca.
2: Ez az én véleményem. A másik nagy kedvencem nekem Nicole Kidman volt, aki egy ilyen...
1: Ő is itt van a fotók között?
2: Nem, igen.
1: Na, akkor gyorsan keresem.
2: Kötest, hát, aki egy fehér Chanel ruhát viselt, ami nagyon érdekes, mert a Chanelre ugye az volt a jellemző, hogy kivette a fűzőt a szettekből, minél kényelmesebb, minél egyszerűbb anyagokat használt, és ez a mostani Chanel ruha a Nicole Kidmanen pedig egy darázsderekú, fűzős, belül fűzős fehér ruha volt, ami egy oszlopruha, és akkor gyönyörű virág, meg toldíszítések voltak itt a dekoltázsánál. Ez is egy ilyen multidézés gyakorlatilag a Chaneltől, és itt a legfontosabb talán a minőség, hogy milyen szabással van ez a ruha előállítva. A harmadik meg, amit küldtem neked, és látod, az pedig Allison Jenny-nek egy Pamela Roland ruhája, ami kicsit hasonlít a Nicole Kidman ruhára, csak itt ugye a fehér az fekete, a tollak pedig rózsaszínből vannak. Ez is egy ilyen Hollywood glamourt idéz meg. Nagyon érdekes, hogy az utcai viselet inkább a kényelmes felé tendálódik, ha most megfigyeled. A vörös szőnyeges az pedig a régi korok nagyon elegáns és nagyon letisztult megjelenése felé. Ami meg fontos, mert ugye annak a kornak a nő ideájait, a szépség típusait, a társadalmi, illetve a kulturális környezetnek a változásait idézik meg. Tehát nekem kicsit arra mutat, hogy most is egy nagyon változó korban élünk.
1: Igen, ez így van.
2: És azért nyúlnak a divattervezők ehhez a korszakhoz, ehhez a vonalhoz.
1: Még nagyon gyorsan, hogyha így a zene előtt meg tudnál tényleg röviden válaszolni nekem, hogy Mitől hat egy régi Hollywoodot idéző megjelenés akár ma is frissnek? Vagy hogy ez a viselője, vagy a modern haj, a smink, a nem tudom, mi az, ami segíti ezt?
2: Ez így összesen, viszont az nagyon fontos, hogy amikor egy archív darabot kiszednek egy divatház ruhatárából, azt nem lemásolják, nem reprodukálják, hanem egy-egy elemet vesznek csak ki belőle. Uh-huh. Tehát nem egy az egybe copy space másolat az a ruhadarab, hanem csak mondjuk a formáját, csak a sziluettet, vagy mondjuk legyező formákat, vagy a plisszét, vagy egy olyan ikonikus részletet emelnek ki, ami valószínűleg, bár ezt egy jó divattervező tudja, jól áll a viselőjének majd.
1: Meg hát egyrészt jól áll, másrészt meg, hogy felismerhetővé válik.
2: Persze, hát ez nagyon fontos, hogy egy divatháznál az elemek, a jegyek azok felismerhetőek legyenek.
1: Na újra életöröm zenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértővel beszélgetünk ebben az órában. A divat múltja, jelene, jövője, mondhatnám így is, ha van ilyen, mert ugye pont arról beszéltünk egészen eddig, hogy igazából ez összefügg, tehát össze lehet így kötni a pontokat, hiszen a 20-as évek divatja ugyanúgy visszajön ma, vagy a 30-40, teljesen mindegy, hanyas éveket mondom, bizonyos stílusjegyeket ugyanúgy használnak a ma is így 2026-ban, a 21. században, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy ilyen kártyákat adott a kezembe Gábor Armani ruhákkal, hogy erről mit mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az, amit itt látunk.
3: Igen, hozzáfűzném meg itt a bevezetőthöz az, hogy mondjuk egy politikával vagy egy bármilyen társadalmi üggyel ellentétben a divat az nem felejt, vagy nem akar felejteni. Tehát a divat az mindig visszanéz. A divat mindig a múltba tekint, de mindig előre néz, és mindig kiszedi azokat az elemeket, azokat a jegyeket, azokat a formákat, amiket értékesnek talál, és az újat megcsinálja belőle gyakorlatilag, és ez szerintem roppant különleges és egyedi ebben a művészetvilágban. Az Armanihoz meg visszatérve, az Armaniban kaptam egy csomagot, nem is olyan rég, amikor bent voltam a Giorgio Armani egyik üzletében, mert az Armaninál ugye 80-as évek közepén, az jól emlékszem, talán most volt 40 éves az az Armani öltöny, amit Armani kitalált, és elkezdték legyártani azokat a kollekciókat, nyilván egy-egy darabot csak egy-egy kollekcióban, ami abban az időben nagy sikerre ment, és meg tudod vásárolni igazából azokat a szabásvonalakat, azokat az anyagokat. Nyilván ezek már technikailag sokkal fejlettebb, sokkal izgalmasabb, jobban viselhető, jobban kihasználható anyagok. De nagyon érdekes, hogy a Giorgio Armaninál találtak egy ilyen piaci részt, hogy mégiscsak visszahoztak olyan elemeket, amiket eladhatóvá tesznek, és ha megnézeged ezeket a képeket, hát nem mondod meg, hogy ez 2026-os, vagy 1985-ös.
2: Nem mondod meg, de ugyanakkor meg mondjuk még a haj is, Vasinak a haja is egy kicsit ilyen korabeli van megcsinálva, de hogy annyira mai, tehát mai, minden egyes kártyán mainak látom a ruhákat, tehát hogy hihetetlen.
3: Hát ez a jó divattervezés, amikor egy-egy szett kortalan, vagy egy korszakot tud bemutatni. Csak hát ugye a divatnak a ciklikussága, meg az, hogy a te saját személyiségedhez hozzá tudod-e kapcsolni ezeket a ruhadarabokat, és mondjuk elő tudod venni, ha neked volt 40-50 évvel ezelőtt egy ruhadarabod, vagy örököltél egy ruhadarabot, és ezt be tudod építeni a ruhatáradba, hát akkor annál fenntarthatóbb, meg annál önazonosabb dolog nem is kell szerintem az öltözködésben.
2: Ugye sokan mondják, hogy időtálló darabokat kell vásárolni, de mitől lesz valami valójában időtálló? Mindenről, amiről eddig beszéltünk, hogy a stílusjegyek, az anyag, hát főként a stílus nyilván.
3: Hát azért ez nehéz kérdés, mert ugye ahogy a divat változik, a stílus örök, ugye igen, van ez a mondás. Igen. Csak hát a testünk is változik.
2: Uh-huh, és na ugye hát ez a kérdés.
3: Vannak örök darabok nyilván egy ruhatárban, egy farmer nadrág, egy bőrcseki, egy fehér póló. Érdekes, most rajtad pont egy farmering van rajtam, igen, meg egy fehér póló.
2: Valószínű, hogy emiatt mondtad.
3: Tehát, hogy ezek örök darabok.
2: Igen.
3: Vagy a kis fekete ruha, vagy olyan ikonikus zakók, amiket igazából így Jolly Jokerként bármikor, bármilyen alkalomra bármivel föl tudsz venni, viszont az nagyon fontos, ahogy az ember személyisége változik, a teste is változik az idővel, tehát nem feltétlenül fog jól állni az, amit 22 évesen jónak találunk, mondjuk 42 évesen, vagy 65 évesen.
2: Hát sőt.
3: Sőt, persze. Változnak az arányaink, változik a formánk, a bőrünk, a hajunk, az arcunk, tehát nehéz kiválasztani egy-egy olyan ruhadarabot, amire tényleg azt mondjuk, hogy örök, és nem feltétlenül a legdrágább az igazi klasszikus darab,

0: Szerintem, hogyha valaki jó minőséget választ, vagy olyat, amiben beleszeret és jól tudja kombinálni a ruhatárába, azzal szerintem nem lehet mellé nyúlni.
1: Hát így legyen. Ezt tudom tanácsolni én is a hallgatóknak. Egyébként én is pontosan ezt gondolom. A másik meg, hogy régen, ezt még tényleg nagyon gyorsan lejárt az időnk, például a népviseletet ugye úgy csinálták nekem is az én székelyruhámat, hogy lehessen, tehát úgy lett megvarva, hogy mindig egy picit lehessen kiengedni, és az én székelyruhám az 14 éves korom óta ugyanaz a ruha, és mai napig jó rám, nyilván a mellényből ugye kellett egy picit kiengedni, a szoknyán csak odébb kellett varni a gombot, és kész. Az ing az ugye, szóval, hogy meg lehet
0: zseniális,
1: ezeket.
0: Zseniális. De Gabi, ha van kedved, nekem van csomó új olyan népviselettel, kortárs divattal kapcsolatos összefüggésem, amit összegyűjtöttem az elmúlt hónapokban. A következő adásban beszélhetünk egy ilyenről is.
1: Köszönöm szépen, hogy promóztad a következő adást, ez így lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgettem. Családi Manna. Manna FM.

0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő volt a vendégem, akivel a divat múltjáról és jelenéről, sőt egy picit a jövőjéről is beszélgettünk. Következő órában Zékis Adrien érkezik hozzám, akinek megjelent legújabb könyve, illetve nem sokára megjelenik a Lehetne kedvesen című könyv, a bántalmazásról szól, a Lelki Egészség Világnapja kapcsán jelenik meg egyébként a könyv, és ma arról beszélgetünk, hogy hogyan ismerhetjük fel az online bántalmazást, és hogyan segíthetünk a gyerekeknek. Zene után kezdünk, tartsanak velünk!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Időjárás.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Lehetne kedvesen? Ez a legújabb könyvének címe. Zékis Adrien van itt velem a stúdióban. Az online bántalmazás dolgozza fel egyébként a könyv, és hozzuk a részleteket a továbbiakban is. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Zékis Adrien, író, pedagógus, akinek megjelent pénteken egészen pontosan a legújabb könyve, a Lehet neked vesem? Című új mesekönyv egy negyedikes lány történetén keresztül foglalkozik a cyberbullyinggal. A mese a gyerekek mellett a szülőket és a pedagógusokat is megszólítja. Ugye az is fontos, hogy október 10-én lesz a Lelki Egészség Világnapja, és valahogy így ehhez kapcsolódik. Jelent meg éppen most ez a könyv, ez a mesekönyv. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, a Lelki Egészség Világnapja egy nagyon jó apropó arra, hogy olyan témák felé is forduljunk, amik lehet, hogy a hétköznapjaink során nem annyira kapnak hangsúlyos szerepet, mint amennyire kellene, és azt gondolom, hogy a cyberbullyinggal való foglalkozás az pont ilyen, hogy lehet, hogy a kisebb gyerekeknél még nem foglalkozunk annyira tudatosan ezzel a témával, mint amennyire szükséges lenne.
1: Ugye korábban is írtál már az iskolai bántalmazásról könyvet. Ez most miért érezted ezt fontosnak, hogy az online bántalmazás az egy külön történetet kapjon?
2: Igazából az, hogy szeretnék a cyberbullyinggal is foglalkozni, ez már akkor megfogalmazódott bennem, csak nem szerettem volna egymás után két ilyen témával foglalkozni, mert hogy azért mégiscsak jó lenne köztük valami kicsit könnyedebb témát is feldolgozni. Én azért tartottam fontosnak, mert a saját tapasztalatom az, hogy a COVID óta minden általános iskolában rendelkezésre állnak online felületek, amik azt a célt szolgálták, legalábbis a terv szerintem ez volt mindenhol, hogy a tanár-diák kommunikációt megkönnyítsék, vagy egy esetleges hasonló lezárásos helyzetnél már felkészültebbek legyenek az iskolák arra, hogy hogyan tudnak kommunikálni a gyerekekkel. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a gyerekek nagyon kis százalékban használják ezt a kommunikációra, sokkal inkább egymással kezdtek el csetelni, közösen játszani, videó vagy hanghívásban lenni. Tehát mindenki otthon van, de közben játszanak egy közös játékkal, egy másik eszközön közösen telefonálnak. Szóval, hogy úgy kerültek be az online térbe, hogy ezt így igazából észre sem vettük, fel sem készültünk rá, és nagyon-nagyon sok mindennel nincsenek tisztában. A szülők meg szerintem sokszor elképzelni sem tudják, hogy ilyen kisgyerekeknél is már az online térben mi minden történhet.
1: Meg arról nem is beszélve, hogy nem hogy elképzelni nem tudják a szülők, de a szülők sem igazán tudják használni az internetet és ezeket a különböző felületeket.
2: Hát, vagy ha tudják is használni, az egészen biztos, hogy a mi gyerekkorunkban még ezek az eszközök nem voltak. Tehát, hogyha minket bántottak az iskolában, akkor hazamentünk, bezártuk az ajtót, egy szerető közegben el tudtunk távolodni a bántalmazott helyzettől. Ezzel szemben a mostani generáció 0-24-ben bánthatóvá vált, hiszen az online tértől nem tudsz megszabadulni, utána nyúl a szobádban is, és otthon is elérhető vagy. Szóval, hogy olyan helyzetben kell segítséget adnunk a gyerekeknek, akár pedagógusként, akár szülőként, amire nem vagyunk mi sem felkészülve, mert nincsen tapasztalatunk.
1: Igen, ez a tapasztalat hiánya, igen, pont ez az, ami miatt én is azt gondolom, hogy nem igazán tudjuk sok esetben, nyilván tisztelt a kivétel, de helyesen jól használni ezeket a felületeket.
2: Plusz az a helyzet, hogy én olyan elképesztő sztorikat hallottam szülőtársaktól, amiket így innen-onnan ők is hallottak más szülőktől, és hogy csak a fele igaz és gyököt vonunk mindenből, olyan dolgokat tudnak a gyerekek egymással csinálni, amit hogyha most valaki fegyvert fogna rám, hogy találja ki valami nagyon durvát, mert különben vége az életemnek, akkor se tudnék kitalálni. Tehát, hogy olyan extrém módon tudják egymást bántani, amit mi sem feltételezünk. És pont ezért fontos, hogy ez a mese, ez nem arról szól, hogy hogyan kínozzák egymást a gyerekek, hanem sokkal inkább arról szól, hogy hogyan csúszik át egy gúnyolódás bántássá, hogy az, amire még szülőként mondjuk csak lehet, hogy legyintenek, hogy jó van, csak viccelődött, nem is bántotta, meg nem is úgy gondolta, az hogyan tud egyre nagyobb és nagyobb, mint a kis gömböc, egyre nagyobbá nőni, és hogyan tud szorongást okozni egy másik gyereknek.
1: Egyébként eleve azt gondolom, hogy ez a lehet nem is úgy volt, lehet nem is akart bántani, ez sem jó, mert ezzel ugye effektíve érvénytelenítjük a gyereknek az érzéseit, az érzelmeit azzal kapcsolatosan, hogy ő vele mi történt. Tehát ez sem egy jó hozzáállás, és itt van ugye a következő kérdés, hogy vajon a szülő tudja-e kezelni egy ilyen helyzetben, amikor a gyerek oda megy mondjuk hozzá, és éppen elkezd panaszkodni, vagy elmondja, hogy milyen bántások érték. Most megállunk, és ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni, előbb most egy kis életörömzenét hozunk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zékis Adrien, író, pedagógus. A Lehet neked vesen című új mesekönyve most pénteken jelent meg. Ugye október 10-én lesz a Lelki Egészség Világnapja, és éppen ezért így lett időzítve ennek a mesekönyvnek a megjelenése. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést a zene előtt, hogy a szülő vajon tudja jól kezelni azt, hogyha a gyereket mondjuk bármilyen bántásért, ugye a cyberbullyinggal foglalkozol ebben a mesekönyvben, ezt fontos elmondani. És arról beszélgettünk, hogy a szülő sem tudja sokszor kezelni, hogyha a gyereket bármilyen atrocitás éri, akár az online térben. De mi a helyes kezelési módszer? Vagy van-e neked erre akár szülőként, pedagógusként valami, hát most forgatókönyved?
2: Az a baj, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a szülők hajlamosak arra is, hogy egy bolhából is elefántot Igen. csináljanak. Tehát, hogy egy olyan konfliktus mondjuk történik az osztályban két gyerek között, amit ők lehet, hogy a következő napra már elfelejtenek mind a ketten, mert egyszerűen összekaptak. Előfordul az is, hogy a szülők ebből akkora problémát tudnak gyártani, hogy és most akkor rendkívüli szülői értekezetet kell összehívni, és akkor meg kell beszélni. Szóval, hogy van ez a hozzáállás, ami szintén nagyon rossz. Az is nagyon rossz, hogyha legyintek, és azt mondom, hogy jó, hát velem is csinálták ezt, nem olyan nagy dolog, ne figyelj oda rá, majd megunja. Hát vannak ezek a panelmondatok, ez is nagyon rossz. És szülőként szerintem egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy ne legyünk túl elfogultak a gyerekünkkel, de közben mégis azért határozottak legyünk, segítőkészek legyünk, ne bagatelizáljuk el a problémát, tehát hogy nem tudom, hogy van-e egy olyan viselkedés, ami általános érvényű minden ilyen iskolai szituációra. Én azt javasoltam ebben a könyvben is, az lenne jó, ha a gyerekeket arra meg tudnánk tanítani, hogy első lépésben az osztályfőnököket avassák be abba, hogyha valami probléma elkezdődik, nem amikor már hatalmas igen, baj igen. van, és már tényleg nagyon durván zaklatásnak van kitéve valaki, hanem amikor elkezdődik az a probléma, amikor ezt látjuk, hogy ez már nem békülnek ki hip-hop a gyerekek, mert az osztályfőnök az a szereplő ebben a történetben, aki a legobjektívebben tudja mindegyik szereplőt nézni. Nincsen benne annyira, mint egy szülő, aki egyből, nyilván én is anyatigris vagyok, és én is, ha szeretném mindentől megvédeni a gyerek, ugyanakkor próbálok objektív is lenni, és egy-egy konfliktus esetén felfejteni az előzményeket, és megnézni azt, hogy oké, de hogy jutottunk ide, abban mi a mi felelősségünk, hol tudjuk ezt még visszafordítani. Szóval, hogy azért szülőként szerintem ez egy iszonyatosan nehéz feladat, ezért lenne jó, hogyha több hamarabb tudnának esetleg róla az osztályfőnökök, több bizalommal tudnának a gyerekek fordulni hozzájuk.
1: Na, ez az. Ezen gondolkodtam, miközben mondtad, hogy a bizalom itt nagyon-nagyon fontos, és nyilván a bizalom az nem megy egyik percről a másikra, tehát itt a pedagógusoknak is hosszú idő, amíg ki tudják alakítani a gyerekkel a bizalmat, sőt, hogyha mondjuk első perctől nem volt a gyereknek egy minimális bizalma a pedagógussal szembe, akkor az nagyon-nagyon nehéz utána ezt kialakítani.
2: Ez biztos, és azt gondolom, hogy a prevenciós jellegű foglalkozások, amik nem akkor kezdődnek el, amikor már valami baj van az osztályban, hanem a nulladik perctől kezdve, akár azzal, hogy szabályokat fogalmazunk meg közösen, hogy mi az elfogadott norma a mi közösségünkben, mi az, amit nem tudunk tolerálni. Ha ezeket elkezdjük akkor, amikor még minden rendben van, akkor én azt hiszem, hogy hamarabb lehet mondjuk a végére is menni egy ilyen konfliktusnak, ami mondjuk egy összeveszésből bántássá és egy folyamatos bántalmazássá tud válni.
1: És hát nyilván arra is figyelve, hogy ezt mindig ugyanúgy cselekedni, ugye? Tehát, hogy itt nincs úgymond hibázási lehetőség, hogy most bizalommal lehetsz felém, de következő pillanatban nem, aztán megint bizalommal lehetsz felém. Szóval azért ez egy kemény munka.
2: Meg a gyerekeknek az nagyon nehéz, hogy ők attól is félnek, hogy ki fog ez derülni.
1: Aha.
2: Bármit mond el a felnőttnek, hogy ez ki fog derülni, és hogy azt elérni, hogy a gyerek tudja, hogy a felnőtt határozottan fog fellépni, nem fogja őt kijátszani, és segíteni fog. Na ez egy nagy feladat. Ezért lenne jó, hogyha a szülők és a pedagógusok egy hajóba neveznének egy irányba, ahol mindenki tisztában van vele, hogy minden szereplő azt szeretné, hogyha a gyerekeknek jól lennének, tulajdonképpen ezt szeretnék, és hogyha egy hajóba evezünk, akkor biztosan könnyebben alakul ki egy bizalmi légkör. De az én történetemben például a kortárs kapcsolatok is benne vannak, mert hogy azt is gondolom, hogy sokkal nehezebb a bántalmazottnak oda menni és segítséget kérni egy felnőttnek, de vannak szemtanúk. Uh-huh. És ha a szemtanú nem is tudja megvédeni, mert nem azt várom el, hogy osztályharc legyen és ilyen Versailles sztori menjen minden iskolában, de egy szemtanú gyerek, egy szemlélődő például hamarabb tud segítséget kérni az osztályfőnöktől. Tehát van felelőssége annak a közösségnek is, aki nem bánt, nem is bántják.
1: Nem is a közösségnek is, hanem elsősorban szerintem a közösségnek ott, amikor éppen történik adott szituáció. Most újrahozunk életörömzenét. Legfrissebb hírek is jönnek, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: az órában Zékis Adriennel a Lehetne kedvesen című új mesekönyvéről beszélgetünk, az online bántalmazás dolgozza fel, megnézzük azt is, hogy hogyan válhat egy viccnek szánt üzenet bántássá, és miből vehetjük észre, ha baj van. Ugye egy osztálycsoportban is többek reakciója is sokat számít, ki nevet, ki csatlakozik, és ki mer segítséget kérni. Ezeket is körbejárjuk. Tartsanak velünk, hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Manna, ez a Családi Manna.
0: Lehetne kedvesen? Ezzel a címmel jelent meg Zékis Adrien legújabb mesekönyve, ami az online bántalmazásról szól főként. Amikor egy gyerek elmondja, hogy bántják, nagyon sok múlik azon, hogy hogyan fogadjuk. Többek között erről is beszélgetünk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is. Jövünk már is, folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Zékis Adrián pedagógus író a vendégem ebben az órában, akinek a legújabb könyvéről beszélgetünk, a Lehetne kedvesem? Ugye kérdőjel van a végén, tehát hogy ez egy kérdéssel, kérdést adtál címnek ennek a könyvnek, és egyébként azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul ez a könyv. Bocsánat, akik nem hallgattak minket a zene és a hírek előtt, gyorsan elmondom, hogy egy negyedikes lány történeten keresztül foglalkozik ez a könyv a cyberbullyinggal. A gyerekek mellett szülőket és pedagógusokat is megszólítja ez a mesekönyv. Szóval ugye, hogy ez nagyon sokat elárul, hogy lehetne kedvesen, és ezt is sokszor megkérdezném, nem tudom, egy olyan helyzetben, amikor mindenkin látod, hogy idegbeteg, és legyen az gyerek, felnőtt, és megy az egymás sarazása, hogy bocsánat, ne haragudj, lehetne kedvesen? Vagy lehet-e kedvesebben?
3: Igen, én ezt szoktam a gyerekekkel erről is beszélgetni, amikor megjegyzést tesznek egymásra, mondjuk akár külsőre is, hogy értem, és ennek most mi célja volt? Ettől a bántó megjegyzéstől holnapra felkelésű lesz, nem tudom, Claudia Schiffer, vagy Ronaldo, vagy nem tudom, akinek mi az etalonja? Nem. Na, neked? Mi a hasznod abból, hogy beszóltál a másik embernek? Nagyjából nem tud semmit sem mondani. És akkor a vége az, hogy mindig eljutunk oda, hogy az, hogyha nem tudsz semmi kedveset mondani, de nem mondasz semmit, az a belépő szint. Tehát, hogy az kéne lenni a minimum. A bántás, az meg aztán a végképp elfogadhatatlan kategória. De újra és újra ezekről a dolgokról is beszélgetni kell. És ugye ebben a történetben egy tornaórai szekrényugrásos incidens után indul el a gúnyolódás a csoportban, ahol először a szemtanú gyerekek észre se veszik, hogy ez már nem viccelődés, hanem ez már gúnyolódás, ez már bántás, és akkor ezeket a témákat is feszegetem benne, hogy milyen az, amikor te már érzed, hogy neked ez nagyon rosszul esik, de még mindenki nevet, és nem értik, hogy te miről beszélsz, hogy ez neked most miért bántó, jaj, majd holnap már más téma lesz, hogy ez is egy nagyon nehéz élethelyzet lehet, tehát itt a szemtanúknak arra szerettem volna felhívni a figyelmét, meg igazából mindenkinek, hogy akkor már gúnyolódásról beszélünk, ha egyetlen egy olyan ember is van, akinek ez bántó, akinek ez rosszul esik, aki nem tud ezen őszintén nevetni, az már gúnyolódás. És hogy miért kell? Tehát, hogy az iskolában ott vannak a felelések, a memoriterek, a dolgozatok, a témazárok, ezer millió dolog, amin lehet stresszelni, amin lehet idegeskedni, amik szorongást okozhatnak. Nyilván az se kellene, hogy szorongást okozzon, de értjük, ettől még persze, így működik, igen, a számonkérések, azok sajnos ilyenek, hogy néha a legelfogadóbb pedagógiai légkörben is feszélyezik a gyerekeket, de hogy egy ideális világban szerintem itt be is fejeződik a sor, hogy egy iskolában mi az, ami félelemre adhat okot. Egy osztálytárs ne adjon erre okot. És akkor a történetben tulajdonképpen innentől már nem azon van a hangsúly, hogy akkor most hogy csúfolódnak a szekrényugrás után a kislányon, hanem inkább azon, hogy hogy próbálják meg ezt az egészet felgöngyöríteni, hogy nem merik bevonni az osztályfőnököt, pedig az osztályfőnök látja, hogy az osztályfőnök hogy tud úgy is határozottan fellépni, hogy igazából nem buktatja le sem azt, hogy kit bántottak, sem azt, hogy ki bántott, de mégis határozottan fellép, mert szeretnék egy ilyen pozitív példát mutatni, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok jó pedagógus van, aki nem hagyná, hogy a gyerekeket bántsák, de ahhoz az kell, hogy tudjon róla. És még egy sima bullying esetében a tanár elcsíphet egy mondatot a folyosón, egy privát levelezésben, vagy egy chat csoportban esélye sincs, hogy tudjon róla, és hogy segítsen, hogyha ő nem tud róla.
2: Hát igen, ez a nagy kérdés, hogy egy privát chat csoportból, hogyha mondjuk nincs idézőjeles szemtanú, tehát akár a csoport többi tagja észreveszi, vagy hogy mi történik. De ugye ilyenkor sokszor, most azért vettem a mély levegőt, mert sokszor az történik, hogy nyilván elkezdik erősíteni azt az embert, aki, vagy azt a gyereket, aki éppen most csúnyán mondva szivatja a másikat, mert hogy mindig valahogy jobb amögé odaállni, aki az erősebb, és ugye egy ilyen helyzetben az erősebbnek látják a bántalmazót.
3: Hát nehogy ők kerüljenek utána a célkeresztbe, tehát igen. Hogy azért itt mindenféle stratégiák vannak, hogy hogyan tudod megúszni. Igen, de nem feltétlenül ezen a ponton tudunk csak belépni. Tehát én azt gondolom, hogy
2: még előtte.
3: Hogy akkor, amikor a netikettel foglalkozunk, ezek a gyerekek harmadik osztálytól kezdve tanulnak digitális kultúrát. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos eleme kéne, hogy legyen az, hogy netikettel tanulnak. Ez a mikor írunk, kinek hogy írunk, hogy mi történik azzal, amit írunk, hogy hogyan készítenek képernyőfelvételt az osztálytársaik azokról a dolgokról, amiket ők kitesznek magukról. Én arról is minden alkalommal elbeszélgetek a gyerekekkel, hogy mit tehetünk ki magunkról, mit tehetünk ki másokról, hogy hogyan kell ezt végig gondolni. Na, szóval azt gondolom, hogy például itt el kellene kezdeni foglalkozni a netikettel, mikor még be se lépnek, illetve az is nagyon fontos lenne, hogy egy egyszerű példa, ne készülhessen olyan osztály csoportos csevegés, amiben csak egyetlen egy embert nem tesznek be. Igen. Tehát, hogy legyen arra szemünk, hogy észrevegyük, mert lehet az, hogy ötösével, hatosával, tízesével, az összes fiú, az összes, lehetnek különböző csoportok más érdeklődési terület mentén rendeződnek a gyerekek általános iskolában is, ahogy mi felnőttek is így pontosan vagyunk ezzel nincsen gond. Azzal viszont, ha azt mondjuk, hogy a 32 főből 31-et egy kalapra
4: vagy 36 veszünk, még az sem, okay,
3: és igen, egyet meg kint hagyunk, akkor az az a pont, ahol azt kell mondani, hogy okay, én ehhez a csoporthoz nem akarok tartozni. És hogyha meglátják azt, hogy ebből elkezdenek kiszállingózni, és nincsen közönség hozzá, akkor azért már egy jobb helyzetből indulunk. És akkor itt még mindig ártatlan dolgokról beszéltünk. Igen. Nem arról, hogy valakinek a testére megjegyzést teszünk, a tanulmányi eredményére, a sport eredményére, tehát semmi bántó igen dolog nem történt, de közben mégis, mert kirekesztés már elindult.
4: Igen. Nagyon fontos azt gondolom erről beszélni, úgyhogy mindenképpen hiánypótló ez a mesekönyv. Most újra életörömzenét hozunk, de jövünk vissza, mégis folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: hát én magam is pedagógusként nem annyira látok bele, hogy ők mit leveleznek igen. egymással, tehát tényleg hát nagyon csúnyán fogalmazva vakon vagyunk, hogy mi történik abszolút. Velük az online térben, és muszáj beszélgetnünk róla, de az, hogy én mit beszélgetek órán, és aztán ő utána hazamegy, és este 8-kor, amikor már senki nem látja, ő esetleg küld-e valakinek valamilyen üzenetet, erre nincsen hatásom. Pontosan ezért tartottam fontosnak, hogy a könyv hátulja, az hátsó előzéke, az egy plakát, én azt, ez egy ilyen plakát, ahol a I-nak a betűivel kapcsolatban fogalmaztunk meg kérdéseket, hogy mielőtt üzenetet írsz a másiknak, gondolj végig pár dolgot. Én ezt fel szoktam dolgozni a gyerekekkel, hogy igen, átgondoltad, lenne kedved ilyen üzenetet kapni, és akkor ők is mondanak ötleteket ezekkel a betűkkel, és saját szabályokat tudnak megfogalmazni, és azért ők is érzik, hogy igen, nem minden üzenetet kellene elküldeni, mert lehet, hogy szemtől szembe nem merném kimondani, de úgy otthon olyan viccesnek tűnik, és hogy akkor azt úgy lehet. Nagyon örülnék, hogyha ez a plakát például informatika termekbe, akár az ajtóra kikerülne, ezt letölthetővé is fogjuk tenni majd a honlapomról, hogy ez legyen kint, gondolják végig, hogyha egyetlen egy gyerek egyetlen egyszer azt mondja, hogy ezt inkább mégse küldöm el, akkor azt mondom, hogy ez már megérte.
1: Igen. Beszéljünk egy picit arról is, hogy kikkel közösen készítetted, mert hogy egy gyönyörű illusztrációkat is látok benne.
0: Szitnyai Krisztina illusztrátor csinálta a tördelést is, meg a gyönyörű illusztrációkat is. Nekem ez egy újdonság, mert eddig csak színes igen. mesekönyveim jelentek meg, de úgy gondoltam, hogy a kiskamaszokhoz valahogy vagányabb képi világgal szeretnék szólni, és Kriszti abszolút partner volt ebben, nagyon-nagyon tetszett neki az ötlet, hogy legyenek benne képernyőképek, tehát van olyan oldal, ami egy mobilnak tulajdonképpen a kijelzője, de tett bele képregényes részeket aha. is bizonyos helyzetekről. Szerintem nagyon-nagyon vagány lett a könyvnek az illusztrációja, tehát pont olyan vagány, amilyen vagánynak a harmadik, negyedikes gyerekek érzik magukat, hogy ők már nem olyan kis picik, nem kisiskolások már, ők már nagyok, és szerintem tudnak vele azonosulni. A munkánknak nem csak az volt a része, hogy a mesét, hanem ebbe van egy cyberbullying quiz, ahol 5 fontos kérdést a mese olvasása után a gyerekeknek fel lehet tenni, és vannak ABC válaszok. Ez a mikor kell szólni egy felnőttnek, mit kell tenni, ha szemtanú vagyok, ha elszenvedője vagyok, mit csináljak. Ez is azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó ilyen szummázó feladat a végén, hogy akkor tekintsük át, hogy átmente minden információ ebbe a könyvbe is, csak úgy, mint a bullyingosba. Írtam a végén pedagógus szemmel a saját gondolataimat, visszatértem erre az árulkodás segítségkérés közötti különbségnek a megtanítására, a viccelődés gúnyolódás közötti különbség megtanítására. A netiketnek megfogalmaztam pár, nem tudom, 8-10 pontját kiinduló alapnak. Szóval, hogy azt gondolom, hogy tényleg találnak benne a felnőttek is olyat, ami nem azt gondolom, hogy nem tudják, hanem lehet, hogy mondjuk ennyire nem gondolták át, mint én abban a fél évben, amíg a könyvvel dolgoztam. Mert tényleg sok munka volt benne, és nem is a megírás, hanem az egész folyamat, hogy ezt átgondoljuk, mert egy dolgot most is szem előtt tartottam, hogy nem szerettem volna egy olyan könyvet írni, ami túlnyomasztó, ami ötletet ad arra, hogy hogyan bántsuk egymást, mert a cél nem ez volt, sokkal inkább a megoldásra akartam fókuszálni, de azért ne legyen tanmese, ne legyen szájbarágos, ne tudjuk az első oldalon, hogy akkor ez most hogy lesz. Tehát az, hogy ki a bántalmazó, az például nagyon a végén derül ki mindenki számára. Sokkal inkább a barátság erején van a hangsúly, sokkal inkább a tanárnak az erején van a hangsúly. És azt gondolom, hogy tényleg sikerült egy olyan mesét csinálni, amit hogyha közös olvasmánynak felhasználnak, akkor beszélgetés indításra alkalmas lesz. És rettenetesen büszke vagyok rá, hogy Lankó Viola, az UNICEF gyermekvédelmi igazgatója írt hozzá ajánlást, tehát bízom benne, hogy el fog tudni jutni akár otthon a gyerekekhez, mert úgy is nagyon jó, hogy a szülővel átbeszéljük, és még egyszer ad egy lehetőséget arra, hogy mikor szóljunk, kinek szóljunk, igen. hogy szóljunk, tehát hogy ad egy mankót.
1: Hát meg bízunk benne, hogy előbb a YouTube lesz olyan tankönyv, amiben mondjuk akár most akár a te meséd, de

0: vagy te meséid, tehát ilyen fejezetenként úgymond bekerülnek foglalkoztató kis füzetekkel, stb., ami mert sok, ugye minél inkább ilyen feladatként van meg a gyerek kezében, tehát hogy órába be van építve a tanrendbe, akkor szerintem, hogyha hetente mondjuk találkozik ugyanebben a témával, akkor valószínűleg sokkal inkább be fog ülni neki az, hogy, hogy mi az, amit érdemes csinálni, vagy mire kell figyelni.
1: Hát az a helyzet, hogy én azt tapasztalom, hogy évről évre minden osztállyal előveszem a témát, és évről évre ettől függetlenül vannak újabb és újabb helyzetek, amiket meg kell oldani. Tehát egy elméletben nagyon jól megy, gyakorlatban meg kevésbé, úgy, hogy én azért nagyon sok játékos feladatot viszek be ezekkel a témákkal kapcsolatban, de ettől függetlenül, szóval ez nagyon-nagyon sok év munkája, hogy eljussunk arra a szintre, hogy mondjuk 7.-8. ne bántsák egymást. Ha 7.-8. kezdünk el kapaszkodni, akkor ott már végünk van. Különben az én játékaim ingyenesen a pedagógusoknak letölthető szintén a honlapomról, nem tudom, hogy elmondhatom,
0: mondja,
1: a tulipánoskert.com-ról teljesen ingyen letölthető. Ezek mind kipróbált dolgok. Ehhez a meséhez még nem került fel a játék, de természetesen ehhez is fogom csinálni, mert hogy tényleg én is azt gondolom, hogy kell erre időt szánni, és tényleg hatalmas öröm nekem, mert szerte az országból szólnak pedagógusok, akiket ismerek, nem ismerek. Volt kollégáim is például különböző nagyvárosokból, kisebb városokból jelentkeztek az ország minden szegletéből, de olyanok is, akiket soha nem ismertem, és sokan foglalkoznak ezzel, és amikor azt mondtam az óra elején, hogy szerintem nagyon sok jó pedagógus van, aki akar foglalkozni ezzel a témával, ez a saját tapasztalatom, akik elküldik nekem a képeket, hogy megcsináltuk a játékokat, akik írnak egy üzenetet, hogy köszönik, hogy megírtam ezt a könyvet, mert tök jó volt bevinni az osztályukba. Ez nekem azért csak azt mutatja, hogy sokan vagyunk, akik érezzük ezt, hogy nagyon fontos persze a tananyag, persze tudjuk, meg a felvételi tárgyak, meg minden nagyon, tényleg nagyon fontos a tudás, de ennél sokkal fontosabb, hogy milyen embereket nevelünk, mert az fogja a mi társadalmunkat igazából meghatározni.
0: Gyönyörű végszót adtál. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és akkor tulipánoskert.com, ott megtalálják, gondolom, a könyvet is, az egyik is a legújabb könyvét, meg az összes többi eddigit. Lehetne kedvesen címmel, tehát ez most jelent meg. Köszönöm neked a beszélgetést, és még további sok ilyen könyvet kívánok neked.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Zékis Adrien pedagógus író volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Kis Adrián író volt a vendégem, akinek a legújabb könyvéről, a Lehetne kedvesen című könyvről beszélgettünk. Következő órában pedig egy rendezvényt ajánlunk a figyelmükbe, a 26. Glass of Jazz, ami október 8-án lesz, de minden részletet megtudhatnak a következő órában. Tartsanak velünk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Németország újabb támogatást nyújt Ukrajnának. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta brazíliai nagykövetségét, biztonsági okokra hivatkozva. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Gyönyörű délelőttet kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában a 26. Glass of Jazz rendezvényre invitáljuk a hallgatókat. Október 8-án a Budapest Jazz Clubban lesz a rendezvény. Az este különlegessége, hogy a borkóstolás és az élőzene egyszerre kap főszerepet. 9 kiállító különböző borvidékek és borok találkoznak a jazz világával. Vendégeim a stúdióban Dávid Dani, a Kulting lesz rendezvények szervezője, valamint Horváth Plútó József zeneszerző, basszusgitáros, és nem sokára kezdünk, tartsanak velünk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Október 8-án 26. alkalommal rendezik meg a Glass of Jazz estét a Budapest Jazz Klubban. Az este különlegessége, hogy a borkóstolás és az élőzene egyszerre kap főszerepet, 9 kiállító különböző borvidékek és borok találkoznak. Hát a jazz világával, ugye a 18 órától 23 óráig tartó program korlátlan borkóstolót és élő koncertet kínál. Az est zenei főszereplője pedig ezúttal Horváth Plutó József és a Plutó Fusion. A zenekar saját szerzemények mellett a jazz és a fusion nagy alakjainak zenéiből is merít. De vajon mitől működik ennyire jól együtt a bor és a jazz, hogyan született meg a Glass of Jazz? Erről is beszélgetünk, bár már ugye volt már többször itt nálunk Dávid Dani, a Cooling Glass rendezvények szervezője, de az ismétlés azt gondolom az mindig jót tesz, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan is született meg anno ez a Glass of Jazz rendezvény. Itt van velünk újra a stúdióba, tehát Dávid Dani, valamint Horváth Plutó József, zeneszerző, basszus, gitáros. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Babi!
3: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: No, hát 26. alkalom azért már elég szép szám, azt gondolom, főleg úgy, hogy volt itt minden, ugye Covid az elmúlt időszakban, meg hát tényleg sok-sok minden úgymond sújtotta, akár ha azt nézem a művészeket is, meg hát értem a rendezvényeket is, szóval azt gondolom, hogy fennmaradni nem egy egyszerű feladat volt. Nagyon röviden, mert már voltál többször ide, honnan indult ez a Glass of Jazz, és hogyan a bor és a jazz, azt hogyan hoztad össze?
2: Nagyon egyszerűen indult, imádom a borkultúrát, szeretem a jazzzenét, és arra gondoltam, miért ne hozzánk, ugye ezt tető alá egy rendezvény alatt. 2017-ben indítottuk útjára a Cooling Glass projekteken belül a Glass of Jazz rendezvénysorozatot. Az elején abszolút nem gondoltam, vagy nem feltétlen mertem remélni, inkább így fogalmaznék, hogy ebből egy rendezvénysorozat lesz. De hát most már a 26. alkalom érkezik. Budapesten 4, illetve 5 alkalommal szoktuk megrendezni ezt a rendezvénysorozatot, illetve 3 évvel ezelőtt pedig elkezdtük Szegeden is, ott mindig tartunk egy nyári, illetve egy téli Glass of Jazz kiadást.
1: Azért ez is azt gondolom, hogy ritka, hogy egy rendezvényt 4-szer, 5-szer egy évben megrendeznek. Mennyit változott amúgy tesz, hogy látod, mondjuk az első alkalom, ha még így dereng, hogy milyen is volt az első alkalomhoz képest, most ahol tartotok.
2: Abszolút az emlékeimben él, az egy meghatározó alkalom volt, egy meghatározó este. Ugye nem tudtam, hogy mire számít, csak egybe biztos voltam, hogy szeretnék egy olyan rendezvényt összehozni, ahol találkozik a borkultúra és a jazz kultúra. Erre találtam azt gondolom egy nagyon aktuális helyet, ugye a Budapest Jazz Klubot, ami ezen az estén ilyenkor nem csak jazzre, hanem borra is hangolódik. A külön terembe a legelső alkalommal emlékszem, elhívtam 10 különböző borvidéket, 10 különböző pincészetet, mellett amúgy volt egy gasztrós is. A Jazz Club ugye adta a helyszínt, illetve a gasztronómiai élményt, és mellette pedig a koncertterembe zajlott a 2x45-50 perces ülős jazzkoncert, és nagyon nagy sikere volt, most már ezt így mondhatom visszamenőleg, hogy nem számítottunk rá, hogy pár hét alatt akkor elfogyott minden jegy, és hogy talán az újdonság erejével tudtunk hatni a vendégekre, és azóta mondhatom azt, hogy töretlen talán egy picit ez a sikerünk, mert hogy alkalomról alkalomra mindig meg tudjuk tölteni a jazz szerető és bor szerető emberekkel a Glass of Jazznek a terét.
1: Törzs közönség van általában, vagy azért mindig vannak újabb és újabb vendégek is, hogy látod?
2: Mindig vannak visszatérőek, már olyannyira, hogy már még fönt sincs az esemény, de már írnak ránk, hogy mikor lesz a következő, és hogy nagyon várják, de mindig, ugye meg tudunk újulni, ezáltal új vendégeket is tudunk idézésen szerezni, hogy látogatják új vendégek is az eseményt, akik ilyenkor részesévé válnak a Glass of Jazz és a Cooling Glass életérzésnek.
1: Plutó, szólíthatlak Plutónak? Vagy
3: abszolút,
1: hogy szereted?
3: Köszönöm. Okay.
1: Mikor először hallottál erről a koncepcióról, hogy bor, jazz, egy este, mennyire érezted azt, hogy ez a tizenétekhez is passzol?
3: Mivel én hiszek a fúzió erejében, én azt gondolom, hogy több ember, több kreatív ember ötletelése és összeállása, gondolataik összevetése, az mindig csak egy előny, és mindig csak áldás lehet a többi ember számára. Én ezáltal én azt gondolom, hogy abszolút helytálló lehet, és abszolút jól jöhet ez az egész, hogyha mi ketten összedolgozunk a Dáviddal.
1: Hát igen, az együttműködés, az együtt gondolkodás, az ugye az mindig jót tesz minden esetnek, vagy minden történetnek, minden programnak, rendezvénynek. Most életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: A 26. Glass of Jazzről beszélgetek vendégeimmel. Október 8-án lesz a Boris a jazz szerelmeseit várják sok szeretettel a Budapest Jazz Klubban. Itt van velem a stúdióban Dávid Dani szervező, valamint Horváth Pútó József zeneszerző, basszus, gitáros. Ez a zenekar, akivel felléptek ezen a estén, ezen a rendezvényen. Ez egy másfél éves csapat, jól tudom? Körülbelül másfél éve alakultatok?
3: Igen, viszonylag fiatalok vagyunk. Az is volt a koncepcióm, hogy minden zenész a maga műfajának kiemelkedő képviselője. És hát ők már kortársaim, és azt gondoltam, hogy mindannyian más kultúrkörből jövünk, zenei gyökér, más kultúrzenei gyökérből táplálkozunk, és de nagyon tiszteltük és szerettük egymást mindemex mai napig, és úgy gondoltam, hogy miért ne csinálnám azt, hogy ezeket a csodálatos művészeket összehozom, és együtt alkotunk valamit.
2: Tehát akkor teljesen tudatos döntés volt, hogy különböző zenei háttérrel rendelkező emberek
3: abszolút
2: állítsd össze.
3: Abszolút.
2: És akkor mindez, tehát másfél éve működtök, akkor nyilván már van egy, hogy mondjam, egy bevált rutin, úgymond ebben az egészben, mármint a csapatnak a zenei megszólalásában, úgymond.
3: Igen.
2: Mi az, amire számíthatnak ezen a rendezvényen az érdeklődők?
3: Én azt gondolom, hogy ezen az estén a saját dalok mellett sok olyan nem igazán, itthon nem igazán előadott dalok, világsztárok dalai fognak elhangzani.
2: Uh-huh. Tehát nem annyira ismertek, azt mondod, itthon?
3: Nem jellemző, hogy játsszák, igen.
2: Uh-huh.
3: És ami esetleg az újdonság erejével fog hatni, például engedd meg, hogy meséljek a zenekartagokról, például Gotthard, Mike Gotthard, aki én azt gondolom, hogy a világ egyik legnagyobb fúziós jazzgitárosa, az ő dalaiból fogunk játszani, vagy például Szakcsi Lakatos Róbert, aki ugye egy nagyon erős zenei tradicionális családból jön, ahol az édesapa volt az egyik stílusteremtő, hazai jazz zongoristák között ő volt a stílusteremtő, az egyik nagy ember, és korszakalkotó művész, és hát az ő hozzáállása, az ő mentalitás, az ő játékmódja az, ami igazából izgalmassá teszi ezt az egészet, valamint a kedvenc unoka öcsém, dobos, aki dobol, aki fiatal ember, egy tüzes és egy mai generációs felfogással, lendülettel, vehemenciával nyúl hozzá a dologhoz, a zenéhez, formája. És hát ugye az énekesnő, aki lesz most a vendégem, hát nem utolsó sorban, Novák Éva, akivel nagyon-nagyon sok közös megmérettetésünk volt, egy tévéműsorban is voltunk együtt, a Dal nevezetű műsorban, és hát vele már szinte egy összeszokott csapat vagyunk, több formációban is dolgoztunk együtt, és mivel vannak olyan dalaim ezek mellett, amik énekesek és szövegesek, azok, én azt gondoltam, hogy ő az egyetlen egy olyan ember, aki ezt hitelesen elő tudja adni, hiszen ismer engem már nagyon régóta.
2: Uh-huh.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kellemes és nagyon izgalmas este lesz. Természetesen ugye a virtuóz szólók mellett és az intenzív vehemencia elő, tehát a intenzív előadásmód mellett.
2: Amikor ennyi erős zenei személyiség találkozik, mert akiket azért itt felsoroltál, egy-két név nyilván számomra is azért ismerős volt, bár nem vagyok annyira járatos így a jazzzene világában, könnyű megtalálni azt a pontot, amikor ez a fúzió meg tud születni, vagy azért egy ilyen erős zenei háttérrel rendelkező emberekkel egy picit nehezebb az, hogy megszülessen a közös pont?
3: Igazából sokan kérdezték már ezt, és teljesen jogosnak tartom ezt a kérdést, viszont ami a mögöttes dolog az az, hogy ugye az biztos szerintem itt mindannyian tapasztaltuk azt, hogy aki nagy egyéniség, és aki a maga dolgát nagyon jól csinálja, vagy a maga műfajában nagyon jó, azok mind alázatosak. És itt nálunk, ami összetartja ezt az egész csapatot, az az alázat és a tisztelet.
2: De jó, hogy ezt kimondtad, ez annyira tetszik, és ezzel annyira egyetértek, hogy mindig a legtehetségesebb, a legjobb emberképp pontosan ez az, hogy alázattal rendelkeznek, és,
3: igen,
2: és azért lesz jó az, amit csinálnak. Azért is nyilván neked a tehetség, igen.
3: Így van.
2: Tehát az alázat fogja össze, mondhatjuk azt a...
3: Pontosan.
2: A zenei alázat, meg a szakmai iránti alázat, meg az egymás iránti
3: így
2: alázat.
3: Van. Hogy ne? Így van.
2: Mennyit változott egyébként a zenekar hangzása ez alatt a másfél év alatt? Változott-e, vagy ezt így azért nem mondhatni? Mondjuk a jazz az ugye egy állandó változás, mondhatjuk így is.
3: Pontosan. Igazából maga a hangzás uh-huh. az nem változott, viszont az előadásmód, ugye a pillanatok, a lelki állapot kivetülése az ugye mindig más, uh-huh. az adott lelki állapot kivetülése, és én azt gondolom, hogy formálódunk egyfolytában. Uh-huh. Fejlődünk, formálódunk, ki-ki. Tehát nyilván egyénileg is formálódik mindenki, meg fejlődik, de így együtt is. Főleg úgy, hogy most bejött a zenekarban Novák Évi barátom, tehát így egy teljesen más lett. De maga a hangzás, hogy megszólalunk, tehát az az aura, az az atmoszféra, az megmaradt, hál' Istennek.
2: Hát akkor most életörömzene következik, és jövünk vissza, folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: 9 kiállító érkezik különböző borvidékről a 26. Glass of Jazz rendezvényre. Beszélgettünk ugye arról, hogy honnan indult annak idején az ötlet, hogy a bort és a jazzt összehozzák egyetlen estére, és arról is szó volt, és szó lesz még a továbbiakban is, hogy mi alapján választják ki, hogy kik kapnak helyet egy-egy Glass of Jazz esten, akár a borok, akár a zene tekintetében. Tartsanak velünk, folytatjuk nem sokára a beszélgetést Dávid Danival, valamint Horváth Lútó Józseffel.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Németország újabb támogatást nyújt Ukrajnának. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta brazíliai nagykövetségét, biztonsági okokra hivatkozva. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: Október 8-án érkezik a 26. Glass of Jazz. A bor és a jazz szerelmeseit várják a Budapest Jazz Clubban. Este 6 órától egészen 11 óráig tart ez a rendezvény. A Pluto Fusion fog koncertet adni. Itt van velem a stúdióban Horváth József Pluto, valamint Dávid Dani, a Kulting Glass rendezvények szervezője. Tartsanak velünk, folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene.

0: Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Október 8-a 26. Glass of Jazz rendezvényre várják az érdeklődőket. Vendégeim a stúdióban Dávid Dani, a Kulting Glass rendezvények szervezője, valamint Horváth Plutó József, zeneszerző, basszusgitáros. Ugye Plutóval beszélgettünk itt a zene és a hírek előtti blogban. Ugye itt mondtad, hogy nem csak saját szerzemények lesznek, hanem ugye úgymond legendák zeneihez is hozzányúltok. Hogy lehet ezekhez úgy hozzányúlni, az ilyen nagy legendákhoz, hogy közben valami saját szülessen belőle mégis?
2: Nyilván az improvizáció az nekünk egy nagy mentőv, mert ugye ahogy játszunk, ahogy improvizálunk, az ugye saját, viszont óvatosan nyúlunk hozzá, mert nem akarjuk a szerző gondolatát megsérteni. Gyakorlatilag az van, hogy egy icipici harmóniaváltozás, vagy egy szerkezet megfordítás, vagy a végét picit másképp játszunk, de nagyon óvatosan, mert ugye tiszteljük ezeket a csodálatos nagy művészeket, az elődöket, akik ugye áldásként szerepeltek az életünkbe, és nem nagyon akarunk sérteni szerzői gondolatokat, meg főleg zenei jogokat, tehát nem sértünk. De igyekszünk egy picit óvatosan belenyúlni ebbe.
1: Itt, akiket felsoroltál óriási legendák közül, volt olyan, aki rád személyesen nagyon nagy hatással volt, vagy van?
2: Hogyne. Hát mindenek előtt, mivel basszusgitározom, ezért Jaco Pastorius az, aki az egész életem, tehát az ő rövid élet útja során az egész munkásságával az egész életemet befolyásolja. És mi, amíg élek, egyébként valamelyik nap a közösségi média oldalakon van, én nekem is saját oldalam, és saját nevemen, és kiraktam csak annyit, egy interjút vele, egy rövid történetet kiraktak, már nem tudom melyik basszus magazin, és akkor csak annyit tudtam odaírni, hogy amíg élek. És ez csak ennyit tudok mondani erről, hogy ne. Hát Jaco Pastorius, meg hát ugye az összes többi Herbie Hancocknak a munkássága, hál' Istennek, ő még él, és köztünk van, és annak ellenére, hogy most már talán 90 éves, vagy valami 90 környékén van, ő még mai napig nagyon aktív, és ugrál a színpadon, és egy csoda ez az ember. Pláne úgy, hogy nagyon sok sztorit tehát bennfentes emberektől hallgattam történeteket, Olácumó Árpád barátom, ő kint tanult tőle személyesen, és nagyon sok olyan történetet mesélt, amin elájult, csoda ez az ember. Tehát az ő munkás, az ő dalai, vagy például Lenny White, aki szintén az egyik kedvenc muzsikusom, amikor itt voltak az A38-as hajón, már nem tudom, körülbelül 15 éve, vagy talán 20, a kedvenc, másik kedvenc basszusgitárosom, a Viktor Bélivel, hát akkor játszották a Wolf B nevezetű számot, amit soha nem felejtek el, és azt gondoltam, hogy most itt az idő, és mi is megpróbáljuk játszani.
1: Az, hogy hatással van egy zenészre, egy ilyen nagy legenda, azt úgy képzeljük el, kis ilyen kulisszatitok, vagy nem is a magánéletitok, hogy amikor zenét hallgatsz is, akkor tőlük hallgatsz főként, vagy amikor akár elmész egy koncertjükre, mindazoknak, aki ma élő, még vagy korábban már voltál, akkor tudod őket kritikusan nézni, zeneileg?
2: Mindenféleképpen az ember úgy megy el, hogy igen, hát gyakorlatilag az van, hogyha meghallgatja az ember a bárkit, mindenféleképpen szakmai füllel, úgymond kritikus füllel megy el, de hát ugye negatív kritikákat az ember nem akar megfogalmazni, mert
1: megbocsátja nekik, igen.
2: Hát hogyha bármi olyasmi lenne, ami nincs, mert ezek szupermenek, komolyan mondom, de hát azt is az ember átsiklana felette, de hát...
1: Hát olyan azt mondjuk, hogy hibázni emberi dolog, nyilván most bárki, a legnagyobbak is tudnak hibázni, igen, de akkor ők azok, akiknek ez így igazából megbocsátható.
2: Abszolút, például az, amikor mit tudom én, egy olyan, hogy Viktor Béli letette maga mellé a vizes flakont, és akkor kiöntötte, na ez egy hiba volt, de ezzel nem törődtünk, viszont olyan basszusgitározott, hogy leszakadt a mennyezet. Például csak ilyen.
1: Dani, ti hogyan találkoztatok a Plutóval, vagy hogyan jöttek most ők a képbe ezen a rendezvényen, az októberin?
3: Ugye én, ahogy említettem, a Budapest Jazz Clubbal szorosan együttműködök, a Glass of Jazz-ek alkalmával, így mindig van egy ajánlás a Jazz Club részéről, hogy az adott eseményt, mely zenekari fellépővel hozzuk tető alá és rendezzük meg. Ez most is ugyanígy zajlott, egyeztetve a házzal ajánlották előszeretettel Plutót, és én ennek amúgy nagyon örültem, mert én már vele, nekik már többször jeleztem, hogy Plutóval szeretnék amúgy egy Glass of Jazz összehozni, úgyhogy ez most meg fog valósulni ugye október 8-án, és még annyit megemlítenék, hogy amire amúgy nagyon büszkék vagyunk, ugye ez a 26. Glass of Jazz, és eddig mind a 26 alkalommal más-más formációt tudtunk vendégül látni. Azt gondolom, hogy...
1: És ezek mind jazz zene.
3: Természetesen, hogy ugye jazz az elég tág fogalom, hogy nagyon sokféle irányzat van benne, és a Plutóék képviselnek egyet, de lehet, hogy a következő egy teljesen másfajta lesz majd a 27-dik, ezt még előre nem tudjuk, de rövidesen majd erre is rátérünk, de hogy itt a stílusirányzatokat váltogatjuk, ugyanúgy, mint a borkóstolók alkalmával, ugye a borvidékeket, meg a borászatokat, egy azonos borvidékről sincs két ugyanolyan stílusú bor, vagy két ugyanolyan stílusú borász, úgyhogy ezeket szeretjük cserélgetni, és megmutatni a kedves vendégeknek, hogy mennyi arca van a borkultúrának, és mennyi arca van a jazzkultúrának.
1: Most viszont életörömzene legfrissebb hírek következik, de innen folytatjuk is a beszélgetést, nem sokára tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Október 8-án várja a jazz és a bor szerelmeseit a 26. Glass of Jazz. Ennek kapcsán beszélgetünk vendégeim a stúdióban. Horváth Plutó József zeneszerző, basszusgitáros és Dávid Dani a Pulting Glass rendezvények szervezője. Beszélgetünk itt ugye zenéről, beszélgettünk a borokról, és még kíváncsi vagyok arra, hogy amikor így szervezed a programot, a rendezvényt, akkor a zenéhez választod a borászatokat. Tehát a zenei...
2: Vagy éppen fordítva.
1: Most ez hogy történt? Most a 26-nál?
2: Ez párhuzamosan történik, de az sem titok, hogy amikor megvan az, hogy melyik zenekar lesz az adott Glass of Jazz-nek a fellépője, akkor onnantól kezdve én hetekig amúgy annak a zenekarnak hallgatom a zenét, és hangolódok rá, és igen, van
1: és úgy. És iszom a borokat,
2: és van úgy, hogy utána leresztek egy telefont célirányosan, és úgy hívom fel a borász, hogy figyelj már, akkor október 8-án leszünk a 26. Glass of Jazz-szel, Plutójék jönnek, van kedved jönni? Persze, Danikám. És hogy van ilyen is, ami ilyen célirányosan történik.
1: Most arra lennék kíváncsi, hogy Dani, te szerinted a Plutójék

0: kezdések és pofonok, bármivel be lehet ülni, és ezt az eseményeinken javasoljuk is, hogy kifejezetten ajánljuk a vendégeknek, hogy ne üres pohárra üljenek be majd a koncertre, hanem nyugodtan kérjenek a pohárba, és kóstolgassanak, kortyoljanak közben, miközben élvezik a jazz zenét.
1: Én azt gondolom, hogy én mivel nem vagyok elfogult, és én száraz fehérbor rajongó vagyok, én mindenféleképpen valami száraz fehérborra gondolnék.
2: Én most rozét kaptam, ugye?
0: Igen.
2: Egy nagyon szép ilyen pink kupakos rozét, de akkor ez is gondolom valamelyik, vagy ez is lesz azon most október 8-án, vagy ez pont nem?
0: Ez a borászat, akitől most hoztam neked a bort, nem lesz, de nagyon sok rozé is szerepelni fog, ugye. Itt is úgy hívom el a borászatokat, hogy megkérem őket, hogy rájuk jellemző stílusú borokat, a borvidékre jellemző stílusú borokat hozzanak, és próbáljanak egy olyan szortimentet bemutatni az est alatt, amire egyrészt ők büszkék, másrészt pedig egy nagyobb betekintést tudnak nyújtani a saját munkásságokból a vendégek felé. Ezáltal általában az, hogy egy borászat egészen a könnyű fehérbortól elkezdve a testes vörösborokig mindenfélét hoz. Amúgy borászatonként nagyjából minimum három, általában inkább 4 és 5 féle borral érkeznek. Most 9 kiállítónk lesz, abból ugye 8 borászat. Ha mindenki mondjuk 4 tételt hoz átlagosan, akkor könnyen ki lehet számolni, hogy 32 féle tételt alsó hangon végig tudnak majd kóstolni a vendégek a rendezvény ide alatt korlátlanul.
2: Akkor beszéljünk egy picit is arról, mert lassan lejár az időnk, hogy hogyan fog felépülni ez az este, a 26. Glass of Jazz.
0: Igen, 6-kor nyitjuk a kapukat, és várjuk sok szeretettel a vendégeket. 6 órától 11 óráig abszolút a korlátlan sétáló, kóstolónak hódolhatnak a vendégek, és akkor amivel, nem jól fogalmazok most, hogy megtörjük igazából, hanem kiegészítjük igazából az eseményt. 8 órakor kezdetét veszi a Plutoiknak a koncertje, ami 8 az egy ilyen belőtt kezdési időpont, de 8 és 10 közt lesz a koncert, közte pedig egy nagyobb szünet. Úgyhogy 2 hát abba fog lemenni maga a jazz koncert, és 10 óra magasságában, amikor véget ért a koncert, akkor még a vendégeknek ilyenkor mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy beszélgessenek, kibeszéljék a hallottakat, a élményeket cseréljenek, és hogy jól érezzék magukat még este 11 óráig.
2: Tehát addig tart nyitva, gondolom.
0: A nyitvatartás az hosszabb, a maga rendezvény tart 11-ig.
2: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és akkor még egyszer elmondjuk, hogy október 8-án a Budapest Jazz Clubban, tehát 18 órától fogadják a vendégeket, és 11-ig tart majd a 26. Glass of Jazz. Vendégeim voltak a stúdióban Horváth Plutó József zeneszerző, basszusgitáros, valamint Dávid Dani, a Kult Ingress rendezvények szervezője. Köszönöm nektek a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
3: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Érdemes tehát beírni a naptárba, október 8-a este 6 órától Glass of Jazz a Budapest Jazz Clubban. A beszélgetésünk visszahallgatható lesz, természetesen felkerül az oldalunkra, nem sokára Spotify-n, iTunes-on is elérik, az ingyenesen letölthető applikációnkon is visszahallgatható. Én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, ennyi volt már a családi. Manna, jövő hétvégén érkezem szombaton és vasárnap, 7 és 11 óra között leszek majd itt, tartsanak akkor is velem. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Kapit hallották. Viszlát!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma van az Állatok Világnapja. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Ez itt a Kapocs, én Majoros Szidónia vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. Mai témánk a zsidók és Jézus kapcsolata, illetve a zsidóság és a kereszténység kapcsolata. Vendégeim Tarkata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetője, és Hajdú Ildikó, a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa, aki egyébként az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem felekezeti közösség szervező szakának első éves hallgatója is. Kata, Ildikó, szeretettel köszöntelek titeket a mai podcastban.
2: Szia, Szidónia!
3: Szervusz!
1: Azt mondtuk el, hogy a Zsidók Jézusért Missziónak a munkatársai vagytok, de mi is ez a Zsidók Jézusért Misszió? Mikor és hogyan jött létre? Kata, talán kérdezlek téged, hiszen te vagy a magyarországi vezetője a missziónak.
2: Maga a misszió kerekel 50 évvel ezelőtt jött létre, éppen most fogjuk ünnepelni ennek a missziónak az 50. születésnapját ebben az évben, augusztusban. De maga ez az egész mozgalom, hogy zsidók Jézusért, tágabb értelemben, tehát Jézusban hívő zsidók, ez egy kicsit messzebbre tekint vissza. Szoktuk azt mondani, hogy körülbelül 2000 éves ez a mozgalom, mert hiszen ne felejtsük el, hogy az első követői Jézusnak mind zsidók voltak, és ő maga is az. Nincs ebben semmi furcsa és szokatlan, inkább az a furcsa és szokatlan, hogy Istennek nem csak a zsidókkal kapcsolatosan volt egy ilyen terve, hogy Jézus követői legyenek, hanem az összes nem zsidóval kapcsolatosan is. És aztán a történelem úgy alakította, hogy eltűnt ez a vonal, tehát eltűnt a kereszténységből a zsidó rész, tehát amit a Biblia úgy nevez, hogy a körülmetélkedés egyháza, az úgy beolvadt a nagy kereszténységbe, és ilyen módon ez a fajta identitás, hogy Jézusban hívő zsidók, akik magukat zsidóknak tekintik, de mégis Jézusnak, a messiásnak a követői, ez így eltűnt. És a 19. század végén a Szentléleknek ez egy új munkája volt, amikor is elsősorban Kelet-Európában, tehát itt most Ukrajnát mondanám, vagy Galíciát, Lengyelországot, vagy Moldáviát, illetve Magyarországnak a keleti részére is igaz ez, hogy ott bizonyos vallásos, tehát ortodox vallásos zsidók különböző okokból elkezdtek keresni, és kérdéseket föltenni, és azt találták, hogy Jézus valóban a mi népünknek a megígért messiása. Ilyen korábban is volt természetesen, a 2000 év alatt mindig is volt. De ami az új dolog, az az, hogy ebben a időszakban megtért zsidó emberek azt is mondták, hogy jó, de hát ha ő zsidó, meg mi is azok vagyunk, akkor miért kellene úgymond kitérni a zsidóságunkból is valami más vallás részeként követni Jézust, hogyha mi zsidóként is követhetnénk őt. Tehát ez a mozgalom elindult a 19. század végén, és ez azért érdekes, mert ugye a cionizmus mint mozgalomról valószínűleg azért sokan hallottak és tudnak. Szintén a 19. század végén indult el Theodor Herzl, ugye aki ennek az atya, vagy Herzl Tivadar, hogy mi magyarosan szoktuk őt nevezni.
1: Igen, igen.
2: Ez a fizikai, Izraelnek a fizikai helyreállásáról szólt, hogy igenis szükségünk van arra, hogy legyen egy saját országunk, sőt, hogy ez a saját ország, ez nem más kell, hogy legyen, hanem azon a földön, amit atyáinknak ígért annak idején Isten. És hát amit kevésbé tudott a világ, hogy közben a Szent Szellem elindította ugyanezt a fajta összegyűjtetés szellemi értelemben, tehát hogy zsidó emberek kezdték azt meglátni, hogy hát a mi messiásunk, egy zsidó messiás, és akkor hogyan is kell őt zsidóként követni, és alakultak olyan gyülekezetek Odesszában, illetve hát más kelet-európai városokban, Kisinyevben és Moldáviában, vagy akár ugye nem lehet ugyan gyülekezet, de Magyarországot is meg szeretném említeni, hogy Tápió Szelén volt egy rabbi, Liechtensteini Zsáknak hívták, aki szintén zsidóként akarta őt követni, és ezért soha nem volt hajlandó bemerítkezni, megkeresztelkedni, mert akkor ez azt jelentette, hogy akkor többé nem zsidó, és akkor a népe felé már hiteltelenné válik az ő bizonságtétele. Tehát neki fontos volt, hogy ő zsidó marad, és ő úgy fog bizonságot tenni Jézusról. És aztán jött a háború, második világháború, tehát ez az ébredés, ami elindult a zsidóságban. A második világháború ezt így agyoncsapta, vagyis legalábbis megpróbált a gonosz ezzel ezt agyoncsapni. Tehát, hogy amikor arra gondolunk, hogy miért is történt a holokauszt, miért is történt a második világháború, ez is része ennek, hogy itt elindult egy ébredés a zsidók között, és amikor a zsidó nép elkezdi Jézust követni, akkor Jézus vissza fog jönni, és ezt a sátán tudja, és ezért mindent megtesz, hogy a zsidók minél később higgyenek Jézusban. Tehát a második világháború lefékezte ezt a folyamatot, és aztán most ugrok egyet, és a 60-as években, tehát 1960-as években a hippi mozgalomnak volt az egyik érdekes iránya. Biztos hallottál a Jézus forradalomról, ami ebben a hippi mozgalomban elindult, és csomó fiatal miközben kereste a megvilágosodást és az igazi hitet, hát Jézusra talált rá, és hát ezt meg kell még hozzáegyezni, hogy az a sok zsidó, sok hippi fiatal, mellesleg sokuk zsidó származású volt, és hogyha a Herr című filmet ismered,
1: igen.
2: Főhőse egy a Berger nevű zsidó fiatal,
1: igen.
2: aki érdekes módon, pont egy jézusi módon helyet cserélt a barátjával, és ő helyette halt meg. Ez tényleg így történt, tehát az a mozgalom megszülte, tehát akkor indult el az a messiás hívő zsidóság, aminek a vezetői most ilyen 70-es éveikben vannak, akkor voltak fiatalok. És hát így jutottunk el ezen belül a mi missziónkhoz, a zsidók Jézusért misszióhoz.
1: Azt említetted, hogy körülbelül 50 évvel ezelőtt jött létre maga a misszió, ugye a zsidók Igen. Jézusért misszió. Ki alapította ezt, hol és miért, milyen céllal akkor, amikor megalapult? Ki volt már kristályosodva az, hogy mi lesz ennek a missziónak a célja?
2: Moshe Rosennek hívják az alapítót, szintén természetesen zsidó származású, feleségével együtt, egy konzervatív zsidó családból származó zsidók, akik megtértek, és akkor ő egy létező misszióba bekapcsolódott, ha jól emlékszem, a Chosen People, nem emlékszem pontosan, hogy melyik misszióba kapcsolódott be. Az, ahogy ő akkor az evangéliumot vitte a zsidóságnak, az egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb mód volt. Egyszer egy valamilyen rendezvényen hallott arról, hogy a hippik között milyen munka folyik, és akkor ő eléggé ilyen megvetően reagált ezekre a hippikre, és akkor valaki kihívást intézett felé arról, hogy vajon Jézus nem ugyanolyan egyszerű emberekhez, vagy olyan deviáns emberekhez ment-e oda, mint amilyenek a hippik is ma, és akkor ő bűnbánatot tartott, és megértette, hogy pont oda hívja őt Isten a hippikhez, és ezért ő elment San Franciscóba, tehát átkelt az Egyesült Államokon a kontinensen, és elment a nyugati partra, ahol ugye az volt a gyülekezési helye akkor a hippiknek, és akkor elkezdett feléjük szolgálni. És tulajdonképpen akkor ő külön is vált ettől a másik missziótól, és elkezdett ott szolgálni ezek felé, a fiatalok felé, akik aztán úgy köré gyűltek, és ez egy ilyen nagyon spontán, nagyon családias dolog volt a kezdetekben. Hát a külvilág kezdte őket úgy nevezni, hogy Those Jews for Jesus, tehát ez nem az ő saját nevük volt, hanem így hívta őket a külvilág, és egy idő után azt mondták, hogy tényleg, mi azok vagyunk, Jews for Jesus, és akkor így lett a nevük.
1: Zsidók Jézusért.
2: Zsidók Jézusért.
1: És hogyan alapult meg a magyarországi misszió, vagy mikor kapcsolódott be ehhez képest itt a zsidóság, vagy akár ti konkrétan? Ildikó?
3: Hát a misszió 2011-ben érkezett ide Magyarországra. Hárman alapították meg, az egyik a Kata volt, másik az Avi Snyder, ez az amerikai, hát most már 75 éves körülbelül, egy pálapostolt lehet elképzelni, olyan tűz van az Aviban, és pontosan ég benne a vágy, hogy elérje a saját népét az evangéliummal. És egy angol úriember, egy fiatal ember, az Aaron Lewin, ők voltak hárman, akik ide érkeztek 2011-ben Budapestre, és hárman alapították meg. És akkor kezdődött egy utcai evangelizációnak a megszervezésével, és hát ez rendkívül jól sikerült, Isten nagyon megáldotta akkor ezt a kezdeményezést, és gyakorlatilag most már 12 éve vagyunk itt most már Budapesten, és hát a kezdeti három tagból most már 6-an vagyunk, akik stabilan, tehát főállásban ebben a misszióban dolgozunk, és számos önkéntesünk is van, akik meg különféle munkában segítkeznek nekünk. Nagyon megáldotta Isten ezeket a kezdeti lépéseket, meg hát az egész folyamatot, amiben vagyunk.
1: Ildikó, te hogyan kapcsolódtál be, és mikor a zsidók Jézusért itt Magyarországon?
3: Hát ez nagyon izgalmas. Szóval ez úgy volt, hogy amikor a Katáék ide megérkeztek, 2010 őszén érkeztetek, ugye, és 2011 tavaszán kezdték el ezt a bizonyos utcai evangelizációt szervezni. Annyit kell tudni, hogy ezek úgy néztek ki, hogy két héten keresztül egy nap háromszor kim voltunk az utcán, egy Zsidók Jézusért feliratú pólóban, és Zsidók Jézusért feliratú kis ilyen flyereket, szórólapokat osztogattunk kint az utcán, Budapestnek a legforgalmasabb terein. Ennek volt akkor a szervezése, és erre keresett önkénteseket a Kata, és több helyre elküldte az e-mail, több gyülekezetnek, hát a Kata nagyon sok mindenkit ismert akkor már itt Magyarországon, több gyülekezethez került el ez a meghívó e-mail, és az én gyülekezetem pont valamiért kimaradt ebből. Viszont az én gyülekezetem pásztorának benne volt egy pásztorkörbe, és oda viszont megérkezett ez az e-mail. És én akkor már benne voltam a saját közösségemen belül egy ima csoportba, és valamilyen olyan szolgálatot kerestünk, ami a miénk lehet ennek a kis ima csoportnak, és hogy hogyan tudjuk az Urat még jobban szolgálni. És aztán egyszer csak az én pásztorom megkapta ezt az e-mailt, és tovább küldte nekem. És mi elkezdtünk ezért imádkozni, ez a kis ima csoport, és úgy voltunk ezzel, hogy akkor megpróbáljuk. És akkor írtam a Katának, és ezért is érdekes ez az egész, mert én zsidó háttérből vagyok, de én nekem nem volt semmilyen olyan, nem nyomás, hanem ilyen indítatás, senkitől nem jött, hogy én menjek utána a gyökereimnek, vagy ez egyáltalán miért fontos. Tehát én úgy gondoltam magamról, hogy én nem vagyok zsidó, mert hogy sem nem ismerem a ószövetségi dolgokat, az ünnepeket nem tartom, azt se tudom, hogy most mik vannak, vagy miért. Tehát én úgy mentem ide el, úgy kezdtem ezt, hogy hát jó, mint szolgálat jó, de nem úgy, mint egy zsidó embernek ebbe a Zsidók Jézusért dologba bekapcsolódni. És akkor jelentkeztünk a Katánál, meg is szerveztük az első találkozást, és meg is érkeztünk a Katához, egy külön képzést kaptunk, mert mindenkit kiképeztek ebben, hogy részt vehessünk ezen az önkéntes alkalmon, vagy ebben a szolgálatban, és én akkor még mindig úgy ültem ott, hogy én nem vagyok zsidó, hanem csak én majd így figyelgetek, és akkor ért ott engem az a meglepetés, és nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy tulajdonképpen én nem attól vagyok zsidó, hogy ismerem az ószövetségi ünnepeket, meg megtartom ezeket, hanem attól leszek zsidó, hogy zsidó vér folyik az ereimben. Úgyhogy nekem akkor volt ez a felismerés, és így történt nekem a csatlakozásom a misszióhoz. És akkor elkezdtem önkénteskedni, körülbelül 5 évig önkéntes voltam, és utána pedig már főállású misszionárius lettem.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit hallottunk akkor a Zsidók Jézusért misszió nemzetközi és magyarországi történetéről is, de meséljetek nekünk egy kicsit arról is, hogy nektek hogy alakult a kapcsolatotok Jézussal. Személyesen, hogyha a saját életetekre visszanéztek, feltételezem, hogy jóval korábbra mehetünk vissza az időben, amikor ti hallottatok Jézusról, vagy akár valamilyen irányba elkezdtetek keresni, kutatni, akár nem tudom, Bibliát olvasni. Kata, nálad hogy alakult? Te hol hallottál először Jézusról?
2: Hát Jézusról már hallottam kiskoromban is, de a családomban nem volt divat a hit. Mind a két szülőm nagyon buzgó. Hát a rendszer ide az olyan volt, hogy egyszerűen nem is, hát én Dunaújvárosban éltem, hát a pláne ott aztán nagyon szocialista volt minden, és ezért a Biblia az egy műveltségi téma volt, hogy egy művelt ember az ismeri a Bibliát, de azon túl semmi más, és én nagyon őszintén voltam kommunista, a szónak a legnemesebb értelmében, nem voltam ugyan pártag, de kisztag az igen, meg úttörő kisztag. És aztán elkerültem egyetemre, és az egyetem az úgy felnyitotta a szememet, mert az mégis az egyetem az a hely, ahol ott az ember szembesül, vannak olyan irodalmak, olyan számizdát, meg nem tudom, mindenféle illegális dolgok, amiket olvastam, és akkor úgy rányílt a szemem, hogy hát ez a kommunizmus, amiben én hittem, ez valójában micsoda egy hazugság. És elveszettem a hitemet, és utána elindult egy keresési folyamat, amit most nem részletezek, nagyon hosszú lenne, izgalmas az egész, de hosszú lenne ezt mind elmondani. De az egyetem végére már volt egy megtapasztalásom a másik világról, a láthatatlan világról, elkezdtem olvasni vallásokról, kíváncsi voltam, hogy, vagy úgy gondoltam, hogy majd én kitalálom, hogy melyik vallás illik a személyiségemhez, és én azt fogom választani. Az úr már mosolygott a bajsza alatt, hogy majd én kitalálom, hogy én, nekem mi passzol. Ő már ők tudta, hogy mit akar velem csinálni. Hát nem nagyon sikerült a beilleszkedés, ez a rendszerváltás előtti évek voltak, és pedagógusként azt hittem, hogy én erre vagyok teremtve, meg hogy teremtve még nem így gondoltam, de hogy arra születtem, és aztán nagyon kudarcos volt, nem tudtam igazán megállni a helyemet, mint tanár, azt gondolom, hogy leginkább a gyerekekkel való fegyelmezési problémák miatt.
1: Mert hogy tudjuk rólad, hogy Magyar-Oroszakon végeztél, az akkor még Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen Debrecenben.
2: Igen, jól informált vagy, igen. Akkor én azt gondoltam, hogy na, nézzük meg még egyszer ezt a szeánsz dolgot, mert ugye az volt a korábbi tapasztalásom, és az úr úgy intézte, hogy ne egy szeánszra menjek el, hanem el régi barátaimat látogassam meg, akik azért nem voltak otthon, mert templomba voltak, és hú, mondom, ez micsoda, hát ezek ateisták, mi történt, és megvártam, míg hazajönnek, és akkor ők, két teljesen kicserélt új ember, beszéltek nekem Jézusról. Hát én úgy gondoltam, hogy hát Jézus, hát ez olyan meseszerű, én ez túl okos vagyok. Tehát nem volt semmi gondom azért, mert hogy én zsidó lennék, és akkor ez most probléma lenne, hanem amit úgy belenyomtak a fejünkbe erről az egész kereszténységről, azért az nekem úgy ott volt, hogy a keresztes háborúk, meg az inkvizíciók, meg az egésznek a képmutatása, szóval a kereszténység volt a legtávolabbi dolog, nem is érdekelt, nem is foglalkoztam vele. És amikor ők ott beszéltek nekem Jézusról, és én bennem ott voltak ezek a belső kételyek, akkor egyszer csak egy nagyon világos gondolatom lett, és a gondolat az volt, hogy te pontosan azt keresed, ami nekik megvan. És miért akarod az eszeddel megérteni azt, amit csak a szíveddel tudsz megérteni? És hagyd abba a kérdezősködést, és csak figyelj rájuk. Én nem tudtam, hogy honnan jön ez a gondolat, de ez egy nagyon tiszta és igaz gondolat volt, és onnantól kezdve tényleg hagytam, hogy hasson rám, amit mondanak. Én azon az estén valóban megtapasztaltam, hogy Isten valóságos, hogy Isten szeret engem, hogy terve van az életemmel, és onnantól kezdve efelől nem volt kételjem, utána már csak azt kellett megértenem, hogy miért kell ebbe a dologba még Jézus is. Hát a bűnök miatt kell, mint ahogy később megértettem. Jó, ez oké, meghalt a kereszten, hogy a bűneinkért elhordozza a büntetést, de én, a jó kislánya, jó tanuló, jó sportoló, én hogy vagyok bűnös, tehát még ezt is meg kellett értenem.
1: És mert aztán, hogy azt gondoltad magadról, hogy te nem vagy bűnös?
2: Nem gondoltam azt, hogy nem vagyok bűnös, hanem csak azt gondoltam, hogy jó, elfogadom, hogy bűnös, hogy csak szeretném ezt így megérteni. Mert hogy a saját szememben úgy tűnt, hogy én egy pedálgép vagyok, nem így vesztem magam, de végül is egy pedálgép voltam, aki mindent nagyon igyekeztem mindig jól csinálni.
1: Tehát megfelelni, és szorgalmas voltál, keményen dolgoztál.
2: És ebben nem fért bele ez a gond, hogy bűnös, ez így nem fért bele nekem. De már volt hitem, volt egy gyermeki hitem Istenben. És ezért őt kérdeztem meg, hogy hát jó, én elfogadom, hogy bűnös vagy, csak mondd meg, hogy akkor ez most mit is jelent rám nézve. És akkor vártam, hogy majd jön egy nagy lista, hogy ezt csináltad, azt csináltad, ezt meg nem csináltad. És nem lista jött, hanem csak egy nagyon egyszerű gondolat, és megértettem azt, hogy eddig minden jó cselekedetem, minden a legnemesebb dolgom, amit tettem az életben, mind végül is önmagamért volt. Nem adtam Istennek dicsőséget, hanem önmagamnak adtam dicsőséget. A saját vállamat veregettem meg. És a szívem trónusán nem Jézus ült, hanem én. És amikor ezt megértettem, akkor megértettem azt is, hogy minden bűnnek ez a gyökere. És akkor tudtam, mit kell csinálni. Trónfosztás. Kata, kijön a trónszékről, és Jézus be. Tehát ez volt az én megtérésem, hogy ezt én megértettem, és meg is tettem. Megléptem ezt a döntést, és hát ez már több mint 30 éve volt, és hát nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést meghoztam.
1: Ildikó, hogyan történt nálad ez a dolog? Hogyan ismerted meg Jézust te személyesen?
3: Hát én nem úgy, mint a Kata. Én nem voltam olyan jó kislány. Hát igen, az apukám kommunista volt, és nagyon ateista, úgyhogy én Zola könyveken nőttem fel, és nagyon szerettem, és hát végülis aztán később kiderült, hogy a zsidó ember az jellemző, hogy állandóan vitatkozik, és ahol két zsidó van, ott három vélemény, úgyhogy az állandó vitatkozás, ez úgy bennem volt már egészen fiatalon. A középiskolai osztálytársaimmal nagyon jókat vitatkoztam arról, hogy nincs Isten, tehát volt református osztálytársam, és ő próbálkozott nekem Istenről beszélni, és az anyukám nagyon szerettem, mert gondoltam, hogy akkor majd valami hatással lesz rám, de csak addig volt rám hatással. Nagyon érdekes volt, hogy abban a korban még itt a mozikban nem nagyon játszottak Jézusról filmeket, viszont a református egyházban nem rendszeresen, de voltam egy párszor, hogy Jézusról szóló filmeket levetítettek. És csak azért mentem el, hogy információt szerezzek azért, hogy bebizonyítsam, hogy miért nem igaz az a film. Tehát én ebben nagyon képeztem magam, és nagyon sok mindent olvastam, buddhista dolgokat, meg egyebeket. És hát aztán így nőttem föl, tehát az egész kamaszkorom, meg a fiatalkorom az ezzel telt el. Tehát én nem olyan voltam, aki azt mondta, hogy hát ők is aranyosak, meg szeretjük a vallásos embereket, meg ilyen elfogadok mindent, hanem én mereven ellenálltam, és a Jehovákkal is leálltam vitatkozni, tehát mindenkivel igyekeztem vitatkozni. Közben férhez mentem, született két fiam, és hát aztán ezt az életet éltem tovább, voltam agykontrollon, elvégeztem ezt az agykontroll tanfolyamot, tehát nekem is volt egy keresésem, tehát valamit kerestem, csak nagyon rossz helyen, és az agykontrollról rettenetesen rossz élményem volt, tehát az egy olyan csapás volt az életemben, hogy megértettem, hogy na ezt nem, tehát itt biztos, hogy nincs az, amit én keresek. Nem tudtam, hogy mit keresek, csak valamit kerestem. És akkor most én is ugrok egy kicsit az időbe. A kisebbik fiam az elkezdett gitározni, és akkor volt másodikos általános iskolás, és a férjem is nagy gitáros volt, és hát innen jött ez a fiamnak ez a gitár szeretete, és beirattuk az általános iskolába, ott volt zeneiskola, beirattuk a gitárszakra. És akkor a gitártanár az egy újjászületett keresztény ember volt, úgyhogy a Chopin meg az egyéb komoly zenei dalok helyett ő dicsőítéseket tanított a diákoknak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz volt, hogy
4: hogyan csempésztük be az üzenetet, igen, a gitáróra.
3: Nagyon klassz volt, és ez a gitártanár ez nem csak tanította a gyerekeket gitározni, hanem ez egy nagyon jó evangelista volt, mert a szülőkkel elkezdett barátkozni, és elkezdte nekik hirdetni az evangéliumot. És az én férjem meg ez a gitártanár hasonló karakterűek voltak, és nagyon jóba lettek. És az volt a nagyon érdekes, és nagyon hálás vagyok ezért a férjemnek, mert hogy ő azt mondta ennek a gitártanárnak, hogy őt ugyanez a rész, ez a dolog nem érdekli, de a feleségemet igen. Hogy honnan tudta, nem tudom, de így jöttek be a mi házunkba. És elkezdődött, akkor már vele kezdődött el a vitatkozás. És 3 hónapon keresztül vitatkoztam vele, ő jött Isten igéjével, én meg próbáltam meggyőzni, de hát nagyon rossz.
4: De miről próbáltad meggyőzni? Arról, hogy nincs amit igaz mondasz, a hülyeség, az nem igaz?
3: Igen, tehát például az, hogy ugye a buddhizmusnál ott nincsen így megnevezve, hogy bűn, és ugye úgy volt akkor, hogy a kereszténység, mint monoteizmust, igen. Isten úgy lett beállítva, hogy az egy szigorú, az egy dádá, meg ezt nem szabad, meg azt nem szabad, bezzeg a buddhizmus az milyen klassz, mert ott az ember azt csinál, amit akar, és minden majd ő eldönt magának, és egyébként meg minden nagyon szép, de a kereszténységnek az istene,
4: az egy szigorú Isten, bűntek, parancsolatok Isten. Vannak.
3: Így van, tehát ezt vettem le, és ebből folyt itt a vitatkozásunk. Aztán úgy éreztem, hogy hát úgy egyre gyengébbek az érveim, és akkor egyszer kaptam tőle kölcsön egy könyvet, és a könyvnek a címére már nem emlékszem, csak az volt az utolsó mondata, a könyv végén benne volt a megtérő imája. A megtérő imához az a mondat vezetett el, hogy egyedül Jézus az, aki téged tisztára tud mosni. És én mikor elolvastam ezt a könyvet, másnap vagy pár nappal később álltam a zuhany alatt, és így rám zuhant ez az egész, hogy az egész életemben én annyi minden rossz dolgot csináltam, annyira sokszor voltam Isten ellen, meg egyébként is, amiket kamaszkoromban csináltam, hogy nincs az a szappan mennyiség, ami engem tisztára tud mosni, és átéltem azt, amikor biztosan ez, amikor a gyilkosok itt próbálják mosni a kezüket a csap alatt, és még mindig véres a kezük, és látja azt, hogy nem tudja tisztára mosni, ezt éltem át, hogy nem tudom magam, és hogy nekem kell. Ha Jézus az, aki engem tisztára tud mosni, akkor én megyek. Úgyhogy ott a zuhany alatt én ezt eldöntöttem, És akkor azt hiszem másnap vagy két nap múlva elmentem, és elmondtam a megtérő imáját, és akkor onnantól kezdve történt egy nagy fordulat, és onnantól kezdve nem volt kérdés. Ott már nem volt kérdés, hogy Jézus az, aki engem tisztára mosott, és én akkor hozzátartozom. És onnantól kezdve követem őt. És aztán utána jöttek a fiaim is, mind a kettő.
4: Tényleg?
3: Tényleg, egy éven belül megtért mind a kettő. Igen, úgyhogy ők ma nagy szolgálók, ők is az Urat szolgálják.
4: Na, hát köszönjük, hogy hallottuk a ti történeteteket. Hogy látjátok így a saját helyzeteteket a zsidóságon belül? Mennyire vagytok ti átlagon túli zsidók akármilyen értelemben? Tehát, hogy milyen a mai zsidóknak a kapcsolata Jézussal? Ti vagytok a különcek, vagy ti vagytok az átlag? Hogy látjátok ezt?
2: Hát abszolút kilógunk, tehát ezt lehet így röviden összefoglalni, hogy nagyon kilógunk. A magyarországi zsidóság nagyon elveszítette a hitét, és a hitet most nem is Jézusban, hanem egyáltalán Istenben. És ez visszamegy a holokauszthoz. Hát nyilván a holokauszt az már csak egy csúcspontja volt az egész 2000 éves üldöztetésnek, ami hát Jézus nevében történt sajnos. Voltak ugye korábban is, lehet mondani, hogy az egyiptomi fáró is ugye üldözött minket, Hámán is el akart minket pusztítani, de ezek már rég voltak. Amire jobban emlékszik a zsidóság, az az, amit a kereszténység művelt, és ez a szomorú. És ezért, hogyha valaki azt mondja, hogy hát Jézus, ami messiásunk, az számukra egy ijesztő dolog. Tehát nekik nagyon nehéz elfogadni azért, mert hogy akkor ők úgy érzik, hogy az ő őseik sírjára köpnek, az ő őseik hagyományát tagadják meg, azokat az ősöket, akiket Jézus nevében üldöztek, mint hogyha átállnának az ellenség oldalára. Tehát érzelmileg ez azért nehéz egy zsidó embernek egyáltalán fontolóra venni azt, hogy lehet-e Jézus a messiás. Most csak egy ugrottam egyet, mert maga az Isten hit is ugye kérdés, nem csak a Jézus hit. Tehát a ma élő magyarországi zsidóságnak a nagy része az Istenben sem hisz, és Ildinek most nagyon konkrét tapasztalatai vannak erről, ahova járott az Orzsén. És akikkel mi foglalkozunk, ugye sok holokauszt túlélővel, vagy másodgenerációssal, tehát úgy jöttek ki a holokauszt poklából, tehát nem az volt a legnagyobb vesztesége a zsidóságnak, hogy 6 millió, és ebből 600 ezer magyar zsidó soha nem tért vissza, hanem a legnagyobb vesztesége az volt, hogy a hitük nélkül tértek vissza. Tehát, hogy a legtöbb ma élő zsidó ember azt mondja, hogy hol volt Isten. És ha ez egy olyan Isten, aki ezt megengedi, akkor én ebben az Istenben nem hiszek. Tehát érdekes az, hogy valamiképpen van a fejükben egy Isten, csak úgy döntenek, hogy ők megbüntetik ezt az Istent azzal, hogy nem hisznek benne. Tehát, hogy ez a nagy blokád az ott van, ez a holokauszt, ez a nagy megbotránkozás a zsidóságnak. És ezért magáról Istenről is nehéz beszélni, nem ismerik a saját szentírásukat. Isten, ha van is valami Isten képük, az egy távoli Isten, aki vagy törődik velük, vagy nem. Egy deista Isten kép inkább. Tehát, hogy valahol ugyan van, de hogy hát, hogy megengedi, hogy a teremtménnyel mindenféle szörnyűség történjen. És nincs remény, nincs reménységük. Tehát itt van az emberi dolgokban, emberi teljesítményben, kultúrában, gazdasági előrejutásban van hitük, vagy abba kapaszkodnak. Tehát, hogy
4: saját maguknak ki tudják munkálni, amit elérnek, amire eljutnak az életben.
2: Igen, intellektuális teljesítmény. Uh-huh. Tehát ezen a téren tényleg kiemelkedő zsidó teljesítmények vannak. Vagy akár ha Izraelt nézzük, ott is Izrael miben hisz? A saját Mossadjában, a saját fantasztikus hírszerző szolgálatában, meg a saját IDF-jében, a saját hadseregében. Tehát ezek mind az emberi szinten való bizakodás, tehát nem az örökké valóban, nem Istenben van a bizodalmuk, és ahogy mi ugye szolgálunk feléjük, és ezzel egyre jobban szembesülünk, eznek nagyon sok fájdalom. Hmm. Nagyon nehéz.
4: Hmm. Mi tud akkor utat mutatni? Mivel tudtok feléjük közelíteni? Hogy tudjátok elmondani nekik azt, hogy a saját tapasztalatotok szerint, amit ti megéltek, ezt a kapcsolatot Istennel megéri helyreállítani? És hogy tudjátok nekik azt mondani, hogy ez jó, Isten jó, és hogy jót akar főleg az ő népének? A választott népről beszélünk. Hiszen pont azt kellene, hogy érezze a nép, hogy különleges Istennek. Idézőjelben nem is csak olyan, mint a többi ember, hanem még kifejezetten Isten kedvence, kegyeltje, a választott nép.
3: Igen, hát ez egy nagyon hosszas próbálkozás, amit most leginkább itt a holokauszt túlélőkkel tapasztalunk meg, pont amire rákérdeztél most, Szidi, hogy megértettük azt, hogy igen, amit most a Kata elmondott, hogy ez a keménység, ez úgy bennük van, és hogy tényleg olyan, mint amikor felakad egy lemez, hogy amikor valamit megértenek, amit szeretnénk nekik mondani, mondjuk akár igéből alátámasztva, akkor mindenki az, igen, értik ők, de hol volt Isten akkor? Tehát mindig ugyanide lukadunk ki. Azt kezdtük el megérteni, hogyha ezeket az embereket elkezdjük szeretni, már nem, mintha egyébként nem szerettük volna őket, csak hanem, hogy valahogy más módon, valahogy bemutatni nekik Isten szeretetét, nem csak egy öleléssel, hanem egy folyamatos kapcsolattal, és nem csak igét olvasunk velük. Tehát ez is hozzátartozik, amit én nekem is meg kellett értenem, hogy nekem is vannak holokauszt túlélőim, és volt egy nagyon érdekes dolog, ez pont a Covid idején volt, hogy hívogattam rendszeresen telefonon, és hát elmenni hozzá nem tudtam meglátogatni. És akkor egyszer csak azt mondta nekem, hogy hogy lehet az, hogy te csak telefonon hívsz engem, és nem kérdezed meg, hogy mit tudsz nekem bevásárolni, segíteni. És ez rádöbbentett arra, hogy hát tényleg, hát többet kell, hogy oda tegyünk, mint az, hogy az igét most mi kivesézzük. És akkor gyorsan oda mentem az Úrhoz, bocsánatot kértem, és kiderült, hogy fáj a hátla, és akkor elmentem, mondom, Uram, megmasszírozom, bármit megcsinálok, csak álljon helyre a kapcsolatunk. Tehát, hogy egy olyan fajta szeretetet kezdtünk el adni feléjük, egy olyan törődést adunk nekik, és mindegy, hogy van családja, mert ennek a hölgynek például van, ez teljesen mindegy, nem érdekes. És elkezdték ezek az emberek megérezni, hogy itt valami van, itt valami többet kapnak, kapják az igét is, és hívjuk őket folyamatosan arra, hogy közeledjenek az Úrhoz, de megérezték azt, hogy itt több van, és elkezdtek hozzánk szeretni járni. Ezek a kapcsolatok, ezek nagyon hosszú út vezet el oda. Tehát sokkal nehezebb az ő szívükbe beletalálni, megtörni, hát kemény, nagyon kemény az ő szívük, hiszen hát évek óta ugye ez rakódott le, és hogyha főleg, hogyha mondjuk kereszténységről hallottak, akkor tényleg volt egy ilyen folyamatos bezárkózás. Tehát ez egy hosszú út, viszont van eredménye, mert voltak, akik már átadták az életüket, és azért voltak olyan holokauszt túlélőink, akik már pár évvel ezelőtt elköltöztek, és az Úrhoz költöztek el, és mi vezettük oda őket. És ez egy olyan fantasztikus dolog, és én mindig azt mondom, hogy ez olyan megtiszteltetés Isten részéről, amikor ránk bízza ezeket az idős embereket. És olyan csodálatos látni az ő kis bukdácsolásukat, meg lépegetésüket, de azt is, ahogy ragaszkodnak hozzánk. Úgyhogy így.
2: Egy konkrét történetet szeretnék hozzátenni, egy konkrét személyhez, hogy kicsit illusztráljam ezt a dolgot, mert most pont nem is olyan rég írtam őróla egy rövid cikket. Hát a nevét akkor én most így elhallgatom, és Balázsnak nevezem őt, tehát nem ez az igazi neve.
4: Rendben. Köszönjük szépen.
2: Ő olyan túlélő, akit nem vittek el, kisfiú volt akkor a vészkorszak alatt, viszont bekerült a Sztélo Gábornak a gyerekvárosába. Sztélo Gábor evangélikus lelkészre bízták rá a vészkorszakban, tehát 44-ben, azt, hogy összeszedje a zsidó, evangélikus zsidó gyerekeket, akik ugye szanaszét a városban, más szülők nélkül szétszórva voltak, és hát ő sokkal többet tett ennél, mert nem csak a evangélikus zsidókat, hanem a mindenféle zsidó gyereket összeszedte, meg a nem zsidó gyerekeket is, akik hallódtak. Szóval neki csak az volt fontos, hogy ha szüksége van segítségre és gondoskodásra, akkor az ott van. És akkor végül lett, amikor vége lett a háborúnak, akkor egy csomó gyerek ott maradt nála, mert a szülők nem jöttek értük, mert a szülők meghaltak. És akkor létrehozott egy Gaudiópolis, az Örömvárosa nevű gyermek köztársaságot, ahol volt miniszterelnök, meg kormány, és mindent, hogy a gyerekek választottak, saját újságuk volt, fantasztikus volt, amit csináltak, és ennek volt ez a Balázs is a része kisgyerekként. De most erről nem akarok többet beszélni, hanem arról, hogy ő egy pszichiáter volt különben aktív korában, és nagyon, nagyon ateista volt. De mégis valahogy úgy több rendezvényünkre eljött, és egyszer csak most nemrég, amikor volt a Hanukánk, és a Hanukáról ment hazafelé, vitte őt az egyik önkéntesünk, aki már rendszeresen hozzaviszi őt autóval, és aki amúgy nem csak abban a szolgálatban segít, hogy autóval hozzaviszi, hanem ő számítástechnikus, tehát bármi, ami Balázsnak a számítógépével kapcsolatos probléma, akkor ő mindjárt ugrik és jön és segít. És azt mondta neki, Balázs, hogy úgy érzem, hogy körülölel a szeretet. És akkor ez így nagyon megérintett engem ez a mondata, ez visszajött hozzám, nem voltam ott, csak ez az önkéntes elmondta ezt a mondatot. És akkor úgy végig gondoltam, hogy hát tényleg, hát mi elkezdtünk az Ildivel járni hozzá, leszüreteltük a fügéjét, fügelekvárt főztünk belőle, egy részét neki adtuk, másik részét pedig elvihettük, leszüreteltük a Szilváját, egy kicsit rendbe raktuk a kertjét, akkor szereztünk neki takarítót, az a takarító szintén tesó, aki nagyon szereti a zsidó embereket, és azért van ott, tehát amikor jár, akkor mindig valahogy meg akarja áldani a Balást. Akkor van egy másik testvérünk, akivel együtt jár vizitornára, akkor ott is kap egy adag szeretetet, tehát, hogy Isten úgy körülveszi, hogy tényleg annyira mozgósítja a körülötte levő hívőket, hogy egyszerűen nem tud elfutni ezzel a szeretet elől, annyira körülveszi. És például most lesz majd egy tea délutánunk, ahova már is hívtam őt, nem hívtam, azért nem, mert azt mondta, hogy ő akkor nem ér rá, mert akkor jön hozzá, amit tudom, egy gyógytornász. És erre kiderül, hogy ez a másik tesónk, aki vizitornázik vele, az meg meghívta, hogy feltétlenül jöjjön, és most jön. Tehát az a fantasztikus, hogy azt látjuk, hogy neki mi egy család lettünk. Mm. Még nem hisz, vagyis már lehet, hogy egy kicsit hisz, de egyszerűen ugye azt mondja az ige, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be, és ő már befogadott minket, és azért tulajdonképpen Jézust is befogadta, már csak ki kell mondja a szájával, de hogy annyira csodálatos látni, ahogy Isten munkálkodik benne.
3: Igen.
4: És gondolom, hogy nem ő az egyetlen, akivel ilyen megélésetek van, hogy láttok embereket valamilyen módon megpróbálni kapcsolódni, vagy újra kapcsolódni Istenhez.
3: Ha még ezt hozzátehetek, hogy ez a bibliai tea délutánunk, ez úgy néz ki, hogy van, amik a Zoomon jönnek be, Zoomon is vannak az emberek, és személyesen is vannak. Úgyhogy ez nekünk mindig egy olyan kihívás technikailag, hogy most kivetíteni, meg laptopon, meg egy mindenki mindenkit lásson. És itt a legidős az egy 93 éves holokauszt túlélő, tehát ő tényleg egy túlélő néni, most én sem mondom ki a nevét, egy totál ateista néni, a háborúban csak a nővére maradt meg, és nagyon nagy volt a család, mindenkit elveszített, és a fiával él most, és hát őt rendszeresen szoktam látogatni. Egyébként egy csupa mosoly, egy nagyon kedves, egy nagyon derűs néni, tehát azt mondhatom, hogy nem törte őt meg lelkileg, amin ő átment, és ugyan nem ért velünk egyet, de ott van minden egyes Zoomon. Minden egyes tea délutánon eljön, 93 évesen, és végig hallgatja, és amikor elmegyek hozzá, és imádkozom érte Jézus nevében, azt ő örömmel veszi, és elfogadja. Mielőtt kórházba került, ott voltam, és meglátogattam, akkor is azt is elfogadta, tehát itt is épül, így épül neki ezek a kapcsolatok. Úgyhogy ez olyan csodálatos.
4: Azt említetted, Ildikó, az imént, hogy ahol két zsidó van, ott három vélemény van. Tehát, hogy ez jellemző a zsidóságra, hogy nagyon filozófikusak, mélyen gondolkodó emberek. És akkor itt visszatérhetünk a kérdésre, ami a holokauszthoz is visszavisz, hogy nyilván az a fő kérdése a zsidóságnak, hogyha Isten jó és szerető, és valóban olyan, amilyennek a keresztények leírják őt, vagy amilyennek a Bibliából megtapasztaljuk, amilyennek Jézust láttuk. Jézust ismerjük, akkor hogy engedhette meg a holokausztot?

0: nézik, mert hogy ez, ő volt a operatőr, meg a sminkes, meg a sugógépet ő tartotta, meg szóval minden ő volt, és én meg voltam, aki megírtam a szövegeket, meg elmondtam, úgyhogy így voltunk mi ketten.
1: És ezt nyáron forgattuk tűző napon, úgyhogy még közben le is barnultunk.
0: Picit hosszabb, mint 10 perces blokkokban, azt hiszem 7 ilyen részt csináltunk, és az volt a dolognak a lényege, hogy végigmentünk a bibliai időszakon, hogy nézzük meg azt, hogy a Biblia mit mutat arról, hogy mikor szenvedett a zsidó nép, tehát mikor engedte meg Isten, hogy a zsidó nép szenvedjen, majd pedig ebből, amit a Bibliában már megtanultunk alapelveket, tudjunk következtetéseket levonni arra az időszakra, amikor már a Biblia már nem követi tovább a történelmet, de hogy a történelemben további szenvedések is voltak, zsidó népnek további szenvedései is. Hát arra jutottunk, és ez egy nem könnyű dolog, hogy ugye az egyik oldalról ott van az a viszonylag könnyű válasz, hogy mivel a zsidó nép választott nép,
2: igen,
0: és ők képviselik Istent, és ugye van az Istennek az ellensége a gonosz, és a gonosznak is vannak emberei. És mivel Istent nem lehet képen vágni, meg nem lehet lelőni, meg nem lehet gázkamrába vinni, ezért az ő népét próbálja a gonosz minden korszakban valamilyen módon kiiktatni, megszüntetni, már csak azért is, mert hogy a zsidó népen keresztül van az isteni ütterv. Tehát, hogyha nincs zsidó nép, akkor nem születik meg a zsidó messiás. Ha már megszületett a zsidó messiás, akkor azt meg kéne ölni, ugye ez volt a heródesi gyermekgyilkos. Tehát mindig volt egy állandó kísérlet arra, hogy a választott népet, illetve a messiást kiiktatni, mert az emberiségnek a üttörténet, megmenekülése a zsidó nép létéhez kötött. Tehát ez az egyik oldal, ami a zsidó nép számára viszonylag könnyű ezt az oldalt így felfogni, meg megérteni. És akkor még most, ugye pont most volt erről szó legutóbb, hogy a József korában élő fáraó, majd pedig a József halála utáni fáraó nagyon jól példázza azt, hogy a zsidó népet, ha áldja egy pogány uralkodó, akkor hogyan jut maga a pogány uralkodó és áldáshoz, és hiszen az Ábrahámnak megígérte Isten, hogy aki téged áld, az áldott lesz, aki téged gyaláz, az átkozom, azt én megátkozom. És ez az alapelv, ez tényleg működik, ugye a józsefi fáraó, az fölismerte azt, hogy Józsefen keresztül áldás jött Egyiptom számára, és ezért ő József testvéreit is megáldotta, felajánlotta nekik a legjobb földterületet, jószágai felügyelői vetette, minden módon megáldotta, pedig őket nem ismerte. Ő csak azért, mivel Józsefet ismerte, ezért az ő testvéreit is megáldotta. Tehát pontosan az, mint hogyha ezt most átemeljük ugye Jézusra, hogyha egy keresztény egyház vezető, vagy akár egy politikai vezető felismeri azt, hogy Jézus nekem áldás, az én nemzetemnek áldás, akkor az ő népe, az ő atyafiai szintén megáldom őket is, mert hiszen én egy zsidó messiáson keresztül kaptam áldást, és ha én ezt teszem, akkor az áldás lesz a számomra. A második fáraó viszont nem ismerte Józsefet, és azért, amikor a zsidó népnek a szaporodását és áldását látta, az számára ijesztő volt, és azért mindent megtett, hogy elnyomja őket. Először azzal, hogy nehéz kényszermunkára kényszerítette őket, utána pedig azzal is, hogy a fiú sem őket megölette. Mindez abból a félelemből fakadt, hogyha azt látta, hogy a zsidó nép áldott, akkor ő nem tudta, hogy ez nekünk is áldást jelent, hanem megijedt tőlük, és elkezdte őket üldözni. Tehát ezért az a kulcs, azt ő elveszítette. Ezért aztán tényleg az is történt, hogy a tíz csapás, meg a további dolgok, ahogy elpusztult az egyiptomi sereg, amelyik üldözte a menekülő zsidóságot, mind azt mutatja, hogy valóban az Ábrahámnak adott ígéret, az működik. És akkor most már innen csak egy lépés, viszont a zsidó népet nem érheti semmi gonosz addig, amíg mi engedelmesek vagyunk. És ez a másik oldal, és ezzel már nehezebb mit kezdeni, pedig ott van ugye az 5 Mózes 28-ban, ha engedelmes vagy, akkor ilyen és ilyen áldások fognak téged követni, az ellenség egy úton jön feled, és 7 úton távozik, és ahogy József is, amire veted a kezed, azon áldás van, ha viszont engedetlen vagy, és akkor ott sorakoznak az egyre súlyosabb átkok minden területen, hogy mi fog történni, ja, nem bezárul az ég, kiszáradnak a vetések, hiába dolgozol a földön, nem más fogja elvinni, és aztán az ellenség elhurcol téged, mert idegen földön fogsz, ott is reszketni fogsz, és így tovább. Tehát ez benne van az igében, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor hiába az ellenség hozzánk se tud érni. Mi egy elpusztíthatatlan nép vagyunk, mert az Istennel szövetségi viszonyban vagyunk. Egészen addig a pontig, amíg mi oldalunkon levő szövetség.

0: csak így feltételeket megtartjuk. Tehát sajnos ez is igaz, ez is benne van a Bibliában, és ez már nagyon nehéz a zsidó embereknek így elmondani. És azt, ez a teljes igazság, hogy bizony ez így van. És ezért mi ezt megpróbáltuk az Ildivel beszélni erről a nehezebb oldaláról a történetnek, és azt láttuk, hogy ők még nagyon messze vannak attól, hogy ezt úgy beismerjék, hogy belássák, tehát ezért marad a szeretet útja. Tehát mi úgy érezzük, hogy megértettük, hogy miért történtek ezek a dolgok, miért engedi meg Isten. Azért engedi meg, mert mi, mint szövetségi nép, nem voltunk az ő befedezése alatt. Nem voltunk engedelmességben. Ezért engedi meg. De ha megtérünk, akkor ez megfordul. Tehát ahelyett, hogy próbáljuk teológiailag minden módon megmagyarázni nekik, mert egyszerűen itt ezt ők még nem értik meg, csak a szív szintjén. Ahogy én is csak a szívemmel értettem meg. És ezért a válasz a szeretet. Ezért az a válasz, hogy mi látjuk az ő szenvedésüket, mi együtt érzünk az ő szenvedésükkel, mi ahelyett, hogy kioktatnánk őket, hogy mert engedetlen voltál, azt tesszük, hogy vigasztaljuk őket. Azt tesszük, hogy arról beszélünk, hogy egy olyan istenetek van, aki soha nem fogja engedni, hogy Izrael népe elpusztuljon. És erre vannak ígéretek. És nézzétek meg, hogy a holokausztban sem sikerült elpusztítani Izraelt. Soha nem sikerült, és nem is fog. És erre akarjuk tenni a főhangsúlyt, hogy egy olyan istenünk van, aki hűséges, és ezért legyünk mi is hűségesek ő hozzá.
1: Olvastam egyszer egy könyvet, Hit a terroron túl címmel, ahol nagyon sokat foglalkozik a szerző a holokauszttal, és felidéz ebben a könyvben egy instanciát, amikor Éli Wiesel összegyűjtötte a holokauszt után a vezető zsidó rabbikat. És tulajdonképpen eljátszottak egy bírósági tárgyalást, egy pert, igen, ahol bevádolták Istent azzal, hogy hogyan engedhette meg a holokausztot. És döntés is született az eljátszott per nyomán, ahol kimondták azt, hogy Isten bűnös.
2: Isten bűnös, igen.
1: És azt írja le a szerző, hogy akkor olyan csend lett ott hirtelen urrá rajtuk, ami a Sinai hegyi csendhez hasonló, és aztán végül Éli Wiesel törte meg a csendet, és mondta azt, hogy most pedig testvéreim, imádkozzunk, és ugyanahhoz az Istenhez imádkoztak, akit egy perccel azelőtt a testvérei bűnösnek nyilvánítottak.
0: Ez azért érdekes, mert ennek van egy filmváltozata is. Isten a vádlottak padján, ez a címe a filmnek, ugyanez a történet, és ugyanúgy kimondják azt, hogy Isten bűnös, és a jelenet Auschwitzban játszódik, a barakban, és ott tartják meg ezt a tárgyalást, és utána bejönnek a nácik, kiterelik azokat, akiket már kiválasztottak a gázkamrára, és viszik őket a gázkamrába, és az a jelenet, ahogy mennek, a döbbenetes, hogy mindegyik zsidó, aki előtte azt mondta, hogy bűnös, meg nem hiszek benne, stb. Ugye kippa nincs, tehát a fejükre teszik a kezüket, és mindenki imádkozott. Tehát az egy annyira erős, pontosan ugyanez a gondolat, hogy egy zsidónak annyira a zsigereiben van az, hogy ha én a halálba megyek, és ha meg is ölsz engem, én akkor is csak te hozzá tudok kiáltani, hogy én pontosan ezért hiszem azt, hogy ott a holokauszt, ott a gázkamrákban, amikor volt ez az utolsó pillanat, és elmondták a smát, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, ott volt Jézus is velük együtt. És nagyon sokaknak ott volt a kijelentés arról, hogy én vagyok az, aki most is veletek együtt szenvedek, és a kereszten is értetek szenvedtem. És én hiszem azt, hogy amikor majd ott leszünk a másik oldalon, akkor ami erről az oldalról úgy tűnik, mint a legnagyobb vesztesége a zsidó népnek, lehet, hogy ott a mennyben pont azt fogjuk látni, hogy ez volt a legnagyobb aratás. A legtöbb zsidó ember itt ismerte fel a messiást ezekben az utolsó pillanatokban, és megmenekült.
1: Mit üzennétek azoknak a zsidóknak, akik esetleg most hallgatnak minket? Miért érdemes Istennel kapcsolatban lenni?
0: Számomra, mint zsidó embernek a legcsodálatosabb azt megérteni, hogy a messiás megismerése révén tudok beállni a küldetésembe, ami miatt én zsidónak születtem. Tehát nekem ez egy hosszú folyamat volt, de én úgy gondolom, hogy minden zsidó ember ezzel küszködik, ezzel az identitással, hogy mi az, hogy én választott vagy mire vagyok kiválasztva, arra, hogy szenvedjek, vagy arra, hogy túléljek, mert ugye ezeket szokták megfogalmazni. És hát ezek ilyen félválaszok. Tulajdonképpen nem ez a válasz. Ezt nem mondtam el a megtérésem történetében, de azon az éjszakán, amikor én megtapasztaltam azt, hogy Isten létezik, és engem szeret, és terve van velem, akkor mielőtt lefeküdtem, kinyitottam a Bibliát, és akkor ez volt, hogy hát akkor mutasd meg, hogy mi a terved az életemre nézve. És az Ézsaiás 49. fejezetén nyílt ki, 6. versre vetődött a szemem, és az pedig így hangzik, hogy kevés az nékem, hogy Jákob törzseinek megtérítésében és az Izrael megmentetjeinek hazatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Akkor én ezt még abszolút nem értettem, csak ott vannak ilyen zsidók benne, akkor ez, tehát valahogy gondoltam, hogy rám vonatkozik, de fogalmam sem volt mélyebben, hogy ez mit jelent. És az én lelki apukám, református lelki pásztor, megemlítem a nevét, már most ráadásul az Omega Budapest gyülekezetbe jár ő is. Őt úgy hívják, hogy Rácz Lajos, és ő az újszászi református gyülekezetnek volt akkora pásztora, amikor én megtértem, és hát ő vezetett engem az Úrhoz. Akkor ő azt mondta rögtön az elején, hogy ez nagyon fontos, hogy te zsidó vagy, és ezt nyomozd ki, hogy ez miért fontos. És én akkor elkezdtem egy hosszú kutatást, olvastam zsidó történelem, zsidó kultúra, szépirodalom, zsidó zene, judaizmus, tehát minden, ami zsidó, próbáltam megtudni, hát meg természetesen a Bibliát, és akkor egy hosszú folyamat volt eljutni oda, hogy de akkor most tényleg mi a lényege annak, hogy én zsidó vagyok, tehát miért fontos ez? Biztos voltam benne, hogy nem vagyok különb semmiképpen, mint bárki más, semmi módon nem vagyok jobb vagy előbbre való azoknál, akik nem zsidók. Aztán lassanként leesett a tantusz, hogy hát ebben az igében van benne a lényeg. Tehát ez az ige, ez nem csak az én igém, hanem ez minden zsidó ember igéje. Ez a messiásnak elsősorban, de hát a messiás az meg a prototípusa a zsidóságnak. És azért minden zsidó embernek azt mondja Isten, hogy legyél a pogányok világossága. Tehát zsidónak lenni azt jelenti, hogy mi megismerjük a világ világosságát, a messiást, és aztán tudunk lenni a nemzetek számára világosság. És ezt tették az első apostolok is, pontosan ezt csinálták, tehát részben ők ezt már meg is valósították, és ha egy zsidó ember próbálja keresni a helyét, az élete értelmét, a szenvedésének az értelmét, mert akkor esik le a tantusz, hogyha ezt is megértem, hogy nem rám, az egész népre akasztotta Isten a küldetést, az egész világ megmentésének a küldetését. Tehát nem csoda, hogy engem ennyire gyűlöl a gonosz, meg állandóan próbál elpusztítani. De hogy nekem nem ez a dolgom, hogy nyalogassam a sebeimet meg, jaj, engem mindig üldöznek meg, nekem ilyen rossz, és akkor soha többet. Nem, tehát nyilván ezt nem akarom kikarikírozni, mert ez nyilván ez egy nagyon nagy traumája a zsidóságnak. De nem állhatunk itt meg, mert mi arra vagyunk elhívva, hogy a világosság legyünk a nemzeteknek, és hogyha a mi elvettetésünk, a megbékélés volt, akkor a mi felvétetésünk mi lesz? Nem mi lesz, hogyha nem élet a halálból. És az, hogy egy zsidóság nem egy, nem kettő, hanem sokasága beáll ebbe a küldetésbe, az egy csomó pálapostolat képzeljél el, hogy akkor mi lesz itt, hogy akkor hogy fog kimenni az evangélium az egész világ számára.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok és beszélgethettünk. Tar Kata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetőjét hallottuk, és Hajdú Ildikót, aki a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa.
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom újjáépítésére. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak.
2: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
2: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Hamarosan elindulunk Csepelre, megérkezünk egy kis stúdióba, egy kis műhelybe, Pető Sándor birodalmába. Itt egyedi tollakat készít Sándor, szinte mindenféle gyönyörű alapanyagból. Nincs két egyforma toll, ami elhagyná az ő kezét. Erről beszélgetünk vele az első órában. A második órában Netusil Imrével ülök egy asztalhoz, és arról beszélgetünk, milyen emlékeket hozott haza, hiszen eljutott Ausztráliába. Egyfajta élménybeszámoló lesz tehát a második óra. A harmadik órában érkezik örök retro szakértőnk Póz Zoltán. Most arra leszek kíváncsi, hogy miért olyan népszerű a mai fiatalok körébe a 80-as és a 90-es évek. Nos, ez a paletta remélem tetszett, érdemes ezt maradni. Zene, aztán egyszer csak Csepelen vagyunk, a Pendolsz műhelyében Pető Sándorral.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, hogy mondtam, most megint elhagyjuk a stúdió magányát, és kijöttem Cseperre egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon frankó műhelybe, ahol képzeljétek el, ahogy mondtam, tollak készülnek, nem is akármilyen tollak hagyják el Pető Sándor kezét, a Pendorsztól, aki ugye tollkészítő. Kezdjük az alapkérdése, Sándor, hogy hogyan lesz valaki a tollak szerelmese? Nyilván valami tetszik neked a tollakban, hogy aztán felnőttként egyedi tollakat készítsen.
2: Adjon Isten szép napot mindenkinek. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Én egy kertészfiú voltam. Azért voltam, mert már nem kertészkedem, és a kertépítéssel foglalkoztam. Novembertől márciusig nincsen kertépítés, nem volt alkotó munka, ezért elkezdtem YouTube videókat nézegetni, hogy lehet műhelyben esztergálni különböző dolgokat, és láttam egy fiatalembert, aki 13 évesen egy tálat esztergált, gondoltam én is kipróbálom. És kipróbáltam, és az volt a terv, hogy minden évben megtanulok valamilyen tárgyat esztergálni. Az első egy évem arra ment, hogy tárgyat esztergálgattam, meg pörgetjüket, majd jöttek a tollak, és itt ragadtam a tollak világába.
1: Úgy képzeljük, hogy van a tollnak egy szerkezete, ez maga a toll, ami ír, és tulajdonképpen te ezt a szerkezetet felöltözteted, nagyon laikusan fogalmazom, tehát megadod a toll szerkezetnek a ruháját, és nagyon jó felé megyek?
2: Igen, tökéletesen jól mondod. Rubik kockán nőttem fel, gyakorlatilag én egy készletes tollakat kezdtem készíteni, veszek egy zacskó tollat Angliából, és gyakorlatilag annak a tollnak én adom meg a külső köppenyét. Az lehet szöllőtőke, fa, szarvasagancs, varacskos disznóagyar, sok mindenből lehet elkészíteni a külső köppenyét, a külső köppenyt készítem.
1: Na, amit én ruhának mondtam, akkor ez a szöllőtőke, és kezembe vettem, kezdve sallgatok egy toll, ez a szöllőtőke, ugye? Látszik rajta a szőlőnek a minden. Igen, a szőlő az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagymúltú fa, az eléggé göcsörtösen nő meg, nem egyenletes, nagyon szép fa, ami a kezem van, és súlya is van, ahogy érzem.
2: Igen, hál' Istennek van, minden tolomnak van súlya, azért, mert van benne anyag, gyakorlatilag ezt lehet mondani, tehát nem, nincs kisporol bele semmi.
1: Kik azok, hogy én már beleszaladtam az ismerkedésben egy kérdésben, hogy ebben biztos, hogy csak nagyon gazdag emberek vesznek tollat meg, és akkor helyre tettél, hogy nem, hogy ugye, és akkor jött a felsőrés, kik azok, akik ilyen tollat vesznek, szeretik a tollakat, gyűjtik a tollakat, használják a tollakat, vagy csak szeretik a mást, a különlegest?
2: Hát szeretik a különleges, szeretik a szépet, szeretik a kézműves dolgokat. Ugye már mondtam neked, 12 évestől 80 éves korig van vevőm, így gyakorlatilag lehet bolti eladó, nőgyógyász, ügyvéd, nyugdíjas, aki a unokának veszi, vagy éppen egy fiatal diák, aki saját magának vette a tollat.
1: Nagyon nemes anyagokat használsz, hanem kezembe veszek egy másikat, mondjuk legyen mondjuk ez, és ugye tippeltem, de mondtad, hogy ez csont, csontból van a külső, hogy mondtad, nem ruhája, hanem?
2: Külső köpeny.
1: Köszönöm, a külső köpeny, mégiscsak szakja, a tollteste, és rajta, én megkérdeztem, ez matrica, vagy nyomtatott, egy gyönyörű virágcsokor van. A virágcsokor, képzeljétek el, nagyjából egy ilyen 3,5 centi magas és 1 centi széles, ez a festmény, ez az alkotás, hogy kerül rá a csontorra?
2: Ez az alkotás egy slimshow technika, ez a csontmetszés, ezt Faluközi József barátom készíti, 90-es nagyító alatt nézi a rajzot, és tűvel szurkálja a csontot, mint egy tetoválást, majd festéket kem bele.
1: Igen, szépek ezek a tollak, de hát ezt a Pandora oldalán meg is láthatjátok, kedves hallgatók. Folytatjuk, hamarosan zenélünk, arra szeg kíváncsi, mert van előttem egy bőrkötéses könyvnek álcázott valami, rajta rejtő Jenni, hogy ez pontosan mi, nyilván egy toll van benne, hogy kell bele egy rejtő toll, ezt hamarosan elmondja nekünk Pető Sándor, zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Már Sándor kezében van az a rejtőjénökünk, de előtte viszont én hadd nézzek meg valamit, valamit észrevettem, az egy gyönyörű toll, hogy milyen anyag, súlya van ezeknek a tollaknak, ez egy háromszínű, nem, kétszínű toll plusz a fém, minden fémnek színe van, meg értelme van, és Faludi György aláírása van a kupakján. Milyennek a tollnak a lényege, és igazából mik ezek a színek, mit demonstrálnak? Ugye van egy, hát egy ilyen faszínű, meg van egy vérvörös, meg van valami fémszínű, de majd Sándor elmondja, hogy a Faludi tollról mit kell tudni.
2: A Faludi tollról azt kell tudni, hogy az van itt a kis fejemben, azt terveztem, minden évben a nagy költőink írjön közül választok egyet, és egy 5 darabos limitált kiadást készítek, ami a tollon az írónak az aláírása szerepel, rá van gravírozva. A Faludi György most az idei kiszemeltünk, most ő van, az előző, a tavalyi év az a rejtőjenő volt, és a Faludi György toll fügefából készült, azért lett fügefából, mert itt az utolsó éveiben azt láttuk itt, hogy a feleségével gyakran ilyen félmeszeren szerepeltek sokat, és szerette a testiséget, ezért azt gondoltam, Ádám és Éva is gyakorlatilag egy messzerek voltak, és egy fügefalevél takart őket, így maga a tolltest fügefalevélből készült. A középső gyűrű és a végzáró dugó a kupakon, az pedig egy vérvörös, ahogy jól mondta, egy vérvörös trúsztaranyagból készült, az a recski börtönéveket jelképezi, ahogy Faludi is írta, hogy egy csepp vérrel egy betűt lehet leírni, a toltes pedig fém, a fém szerkezete az egy fegyverfém, egy ilyen kicsit ilyen szürkésebb antracit színű a dolog, ő pedig a rácsokat szimbolizálja.
1: Fügefából, nem fügelevéből készült, csak így mondta, csak javítsuk, fügefából készült. Az egy ilyen nagyon világos fa, és akkor ez maga az idei év, de a tavalyi év már be van csomagolva, ugye térjünk rá akkor a Rejtő Jenő, ami hát ugye az van rajta, hogy a tollforgatók, Rejtő Jenő, Vendors, és akkor kinyitja az ember, és mit lát benne, akkor nyissuk ki, és magyarázza meg, hogy pontosan mondja, kinyílik egy kis könyv alakú, és tiéd a szó benne, a Rejtő Jenő toll, szintén beszédes színekkel.
2: Igen, tehát itt a Rejtő Jenő tollon szintén van a rejtőjének az aláírása, a tolltest briárd gyökérből készült, tehát hanga gyökér. Ez egy pipafa alapanyag, ugye a Piszkos Fred pipázott, ezért választottam a pipafát, és a középső gyűrű meg az a végzáró dugó, itt varacskos disznóagyarból készült, mert ugye Rejtőnek volt két könyve, a Három testőr Afrikában és a Csontbrigád, ezért kapta attól ezeket a színeket, majd ez egy bőrkötéses kis mappa, és a mappa végén, vagy a könyv végén van egy leírás magára a torról, és benne vannak a Rejtő Jenőnek a kézírása. Azt lehet látni. A másolatokat vásolta meg a Petőfirelmi Múzeumtól, és így belekerült ebbe a könyvtartó, vagy toltartó könyve gyakorlatilag.
1: Ez egy kultúrmisszió részedről, vagy mi ez, vagy egy hobbi tulajdonképpen? Mert azért nagyon igényes munka, beleteszed a munkát, ötöt csinálsz belőle, nyilván ebből egy marad mindig nálad, gondolom én, egy gyűjtő, egy nem saját példány, egy mindig pedig megy a gyűjtőköz. Tehát mi ez egy kicsit ilyen kultúrmisszió?
2: Hát gyakorlatilag az a legnagyobb problémám, ahogy elfelejtjük az eleinket, és talán egyre kevesebbet olvasunk, és azért így gondoltam, hogy egy kicsit visszahozzuk őket, a nagy íróinkat, nagy költőinket. Így van.
1: Hát így is lehet hagyományt ápolni, kedves hallgatók, hogy valaki gyönyörű tollakat készít, ugye láthattuk, én mert elmondtam, ti meg a lelki szemetekre láthattátok ezt a gyönyörű rejtőjenő tollat. No, zenélünk, aztán visszajövünk, és arra leszek kíváncsi, hogy amikor jön egy megrendelő, akkor ő vannak konkrét igényei, mi volt a legfurcsább kérés, van-e ilyen a tárban, amíg zenélünk, addig Sándor gondolkodik, aztán reméljük lesz a válasz. Zene, aztán folytatjuk Pető Sándor tollkészítővel.
0: Manna FM, Kana

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Remek zenék után vagyok, kedves hallgatók, olyan remek zenék, mint amilyen remek alapanyagok mellett állok Pető Sándor tollkészítő műhelyében a Pandorstól. Hát a szőlőt azt megismerem, ugye ez egy szőlőtőke, ha nem tévedek, igen. De rengeteg más, hányféle fa van itt például? Képzeltek ilyen kisebb, nagyobb fahasábokat, amikben most már tudom, tollköpeny lesz. Most itt előttem hány fajta fa van, csak körülbelül persze?
2: Hát legalább egy 20 darab faanyag van előtted. Itt egy érdekesség az például az 5000 éves mocsári tölgy.
1: Melyik az?
2: Őt azt kell tudni, ő a tölgyfa, ő a mocsári tölgybe lepusztul a mocsárba, és a mocsár konzerválja, attól lesz ilyen fekete a színe, tehát ő nem égetett, nem festett, ő neki fekete a színe.
1: De ez egy kemény fa, nem?
2: Nem mondanám keménynek, így már főleg azért nem, mert hogy ennyi idős. Ezen mindig nagyon jót nevetnek, hogy persze 5000 éves, hogy honnan tudom. Én is ahonnan veszem, Németországból a faanyagot, ők adtak nekem egy ilyen bizonylatot róla, hogy megnézték, hogy ez hány ezer éves, amit fogsz.
1: Megfogtam, és nagyon könnyen találtatott ez a faj. Pontosan, képzeljétek el, nagyjából egy ilyen 12-13 centi magas széle, már 2 centi magassága, 2 centi hasábot. Azt hittem, hogy nehezebb, nagyobb elárnám menteni neki. Egy ilyen világos sárga színű fa. Milyen fa ez?
2: Hát világos sárga, cheesewood.
1: Sajtfa.
2: Indonéziából érkezett, onnan vásáltam, sajtfa. Egy nagyon-nagyon könnyű, egy érdekes, sőt úgy szoktam elkészíteni, hogy a végén megdrótkefézem, és akkor teljesen a lágy, puha részeket még kiszedem belőle. A sárga színe miatt szeretik egyébként.
1: Minden fa alkalmas tollköppeny készítésre?
2: Azt gondolom, hogy igen, bár van olyan, aminek nem látványos, nincs annyi erezete, jobban szedik az egzótafákat, ami van egy kis gyökérdarab, vagy éppen a késkészítők nem szeretik azt, amiben van csomó, én meg pont azt keresem, hogy van csomó, az egy látványos darabot, egy tollon egy csomó például.
1: Te is az a fajta vagy, aki megy járkával, és lát mondjuk egy kisebb darab fát, nem egy nagyot, nem egy talpfáról beszélek, mert azt az olaj is átjutatta, itt a hév mellett vagyunk, ugye nem messze Csepelen, hogy akkor ez fa, mint a kezembe? Ez viszont ez már egy nehezebb darab azért sokkal. Úgy néz ki, mint egy ilyen márvány darab, most nagyon laikusan mondom, ez is fa?
2: Ez is fa, ugye marokkói tuja gyökér, igen. Ő egy nagyon érdekes az illatunkból esztergálod, még talán megszagod, lehet, hogy még most is van valami illata.
1: Ez gyökér?
2: Ez gyökér, igen.
1: Jó tudjátok, nagy fa lehet az, hogyha ilyen vastag gyökere van.
2: Igen, egy marokkóból. Aztán vannak itt ambojna börlök, tehát nagyon sok minden van. Vannak itt stabilizált fák is, amik ezek a színes fák. Ők karéliai nyírfa, és meg van stabilizálva, meg van festve két színre.
1: Ennek is van súlya. Hol lehet ilyeneket szerezni? Van egy fabőrze, vagy az interneten keresztül, vagy te magad mész el érte valahova, Európába akár?
2: Hát interneten keresztül már nagyon kinyílt a világ, sok mindent lehet vásárolni. Egyébként késkeltésre szoktam járni, ott is vannak kés alapanyagok. Tehát ezek a fák, ezek késmarkolatnak használják őket, én meg tollnak. Ezért lehetek a késesek között kiállító egyetlen tollasként, mert befogadtak a csapatukba gyakorlatilag, mert ugyanaz az anyaga dolgozom, mint ők. Itthon készülnek ezek a fák, Németh László stabilizálja őket, egy miskolci úriember, és nagyon ügyesen készíti a fákat.
1: Hát kedves aggatok, aki egyedi tollat akarnak, tényleg érdemes kijön ide, mert itt aztán mindenféle lehetőség van, legyen az fa, vagy akár ez itt, ez nem fa, ez már gyanta, ez milyen könnyű?
2: Ő
1: ez?
2: Gyanta, akril gyanta, ő Amerikából érkezik ez a gyanta, a másik van, ami Angliából, tehát különböző helyekről a világ különböző helyéről. Vettem már gyantát Ausztráliából is, mindent kipróbálok, amit meg lehet pörgetni az esztergán. Ezért van például ugye varacskos disznagyarból is, vagy éppen mamutagyarból. Egy mamutagyar, tessék.
1: Hoppa, itt egy mamutagyar a kezemben, ez nagyjából egy ilyen 5-6, hát egy tojásdad alakú szelet, lehet azt mondani?
2: Egy szelet,
1: mamut agyar. Ehhez hogy lehet hozzájutni?
2: Hát,
1: ez már titok?
2: Nem titok, de...
1: De nem árul, de oké. Okay.
2: Elmondhatom, de igazából őt egy barátomtól kaptam, és Solingenben, a kiskártáson lehet venni alapanyagokat. Értem. Majd mutatok egy videót, és meg fogod látni, hogy megdöbbensz, hogy mennyi mamut darabka van.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, még visszatérünk, egyet zenélünk, de arra kíváncsi a szempapu még válasz, hogy mi volt a legérdekesebb kérés, volt ilyen egyáltalán. Az egészben gyönyörű fák vannak, érdemes megnézni, hát ezek szép anyagok. Szép anyagból szép dolog születnek itt Pető Sándor műhelyében.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: mi az elképzelése, beszélgettek egy kávé mellett?
1: Gyakorlatilag pont így, olyan vagyok, mint egy Uri Szabó, azt mondhatom. Tehát az elképzelésének megfelelően alakítom a tollat, vagy olyan tollat választunk. Hát úgy van, ha bejönnek hozzám, leülünk, megmutatom, milyen modellek vannak, és akkor írnak fele, megnézzük, hogy melyik állja a kezébe. Ha megvan, hogy melyik modellt szeretné, akkor kiválasztja a fémszint, a fémszerkezetet, és utána jöhet az, hogy akkor nézzük, hogy milyen fából szeretne. Barnából, világos barából, erezetetből, sötétből, tehát akkor azt mondom, ő már eldönti. Jártam itt úgy, amikor megvolt már a modell, és akkor adtam azt hiszem 10 darab fát, és mondták, már elég, mert nem utassak többet, mert nem tud választani, így se elvesztette.
0: Mert mindegyik jó lett volna.
1: Mindegyik jó lett volna, igen, azt lehet mondani, igen. Tehát szebbnél szebb alapanyagok vannak.
0: Mióta működsz, mint tollkészítő?
1: 6 éve. 2019-ben kezdtem, de egy évet ugye esztergáltam tálakat, de a tollak az olyan 2020.
0: Na csak azért kérdeztem, hogy volt-e valami, nem is az a legkülönlegesebb, vagy legfurcsább, de mondjuk a legemlékezetesebb tollad, létezik-e ilyen, hogy az mi, kinek készült, hogy készült, mi volt a rendelés, van ilyen, vagy igazából minden tollad egyedi és különleges és jó minőségű?
1: Hát minden tollam egyedi, most gondolkodom itt a kb. 1200 darab tollat már kiadtam a kezeim közül, nem tudom eldönteni, de talán az egy érdekesség, bár sajnos most eltört. Kaptam egy barátomtól egy törött sétapálcát. És a sétapálcából készítettem, ez bambuszból volt, a bambuszból készítettem egy tollat, egy ilyen kis töltött tollat. És akkor a kedvesem megvette egy rendes bambusz sétapálcát, és akkor azt nézegettem, hogy akkor abból lesz gyakorlatilag, mert régen azt csinálták, hogy akkor a sétapálcába beletettek egy pengét. Én tollas vagyok, én nekem egy tollat tettem bele, egész jól működött, egyetlen egy nagy baja volt csak, hogy ez 73,5 centi volt a szár, amit fogsz, ezt föl kellett tenni a válladra, így meg tudom neked mutatni itt, és akkor így kellett vele írni, csak...
0: És ez maga az a toll?
1: Ez maga az lenne, igen, csak sajnos eltört, mert eldőlt és eltört. Úgyhogy most még nem tudom, hogy elkészítsem-e ugyanúgy, mint ahogy volt, vagy pedig töltőtollak lesznek földarabolva.
0: Tehát még a fogantyúja is ott van, ugye az a félkör. Milyen anyag ez?
1: Ő bambusz.
0: Egyszerű bambusz. Aha. Egyszerű bambusz. De régi sétapálca, tényleg. El van koptatva, rendesen sokat használták.
1: Igen, igen.
0: De jó. Szóval nincs olyan dolog, hát kis túlzással, amiben mondjuk te ne tudnál tollat csinálni. Hát
1: azt mondhatom, hogy igen. Ugye itt azért már említettük a szarvasavancsot, azt is érdekesen kell vágni, ott is meg kell nézni, hogy mennyire budvás, a vadászok így budvásnak mondják a dolgot. Tehát szeretem azt, hogyha inkább a tömör része van. De a varacskos disznóagyar, ami Afrikából érkezik, annyira görbe gyakorlatilag, hogy ott egyetlen egy tolltestet tudok belőle készíteni. Most pedig, ami újdonság, az idei év újdonsága, azt mondhatom, ha változik a világ, most 3D titánnyomtatással készítenek tolltestet, és azt dolgozom meg, azt csiszolom, fúrom, faragom, esztergálom ugyanúgy, csak már van egy kis high-tech dolog benne, azt lehet mondani.
0: Jó, de a high-tech dolog azért nem löki ki ezeket a természetes anyagokat, aminek varázsa van. Ugye fogtam a kezembe cheese-fát, sajtfát, nehéz mamut agyarat, akkor mi volt ez a gyökér? Milyen gyökér volt?
1: Marokkói
0: tujagyökeret. Tehát ezek az anyagok, ezek varázslatosak, mesélnek ki, úgyhogy hát mit kell mondani, mit kell kívánni, az, hogy olyan munkád van, lej benne sok örömet még életedben, a fiatal ember vagy, ami egy igazi alkotás, és tényleg azt hiszem, nem vagytok sokan Magyarországon, készítők.
1: Öten vagy hatan vagyunk magyar tollkészítők.
0: Hát maradjon így, és hogy a kedves hallgató, valaki akar ilyet, kedvet kapott, hát akkor el kell jönni, és akkor szét kell nézni az alapanyagok csodálatos világába. Köszönöm szépen, Sándor, hogy beengedtél ebbe a szentélybe. Hagyunk téged, mert nyilván munka van közben, hiszen munka mindig van. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapit hamarosan a második órával. Pető Sándor, a Pendorsz alapítójánál voltunk az ő tollműhelyében.
2: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Pető Sándor műhelyében forgattunk, Csepelen megtudhattuk, hogy milyen az, amikor valakinek a szerelme, a munkája. Gyönyörű tollakat készít Sándor, igyekeztem ezt szóba átadni, remélem sikerült. Aki akarja, megtalálja őt. A következő órában egyfajta szubjektív, auszál, úti beszámoló vár rátok Netusil Imrétől.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom újjáépítésére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. A Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják.
1: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Azt hiszem, abban egyetérthetünk, kedves hallgatók, hogy utazni az egyik legjobb dolog a világon, főleg, hogyha olyan helyekre is eljutsz, ahova kevesen. Netusil Imre barátom eljutott a nyáron Ausztráliába, arról beszélgetek vele, hogy milyen élményekkel tért haza, milyen emlékeket őriz a következő órában, tehát egy szubjektív útébeszámoló következik Ausztráliáról.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Én mindig is szerettem az olyan emberek beszámolóit, akik eljutottak olyan helyre, ahova én még nem, vagy nekem bakancslistám van. És ugye hát ebből az országból legmesszebb Ausztrália és Új-Zéland, erre felé lehet menni. És van nekem egy nagyon kedves barátom, az én feleségem, évfolyamtársam az egyetemem, Natosi Lima, aki most velem szemben ül, aki eljutott Ausztráliába. Ugye nem titok, mondjuk el Imre, úgyhogy feleséget kint dolgozott, letette a munkát, és te utána mentél. És kicsit megéltétek Ausztráliát. No, kezdjük úgy, hogy hogyan kell elutazni Ausztráliába, hol kell átszállni, hány óra az út, ilyen praktikus információk jöhetnek.
2: Így van, üdvözlök mindenkit. Valóban a feleségem révén volt, amit, aki már másodjára volt Ausztráliában és Új-Zélandon is. Én nekem is lepként sikerült eljutnom Ausztráliába. Nyilván így az utazási költségeket tudtuk csökkenteni, mert Magyarországról azért eljutni egy ilyen messzi földre nagyon sokaknak nagyon távol és nehéz megoldani. Hát nagyon sok konkrét információt nem fogok, nem szeretnék mondani.
1: Hát mert az, hogy hol kell átszállni, mennyi idő egy út például, ilyenekre vagyunk kíváncsiak.
2: Tehát nem akarok számokkal traktálni senkit, és nem én voltam a szervezője a túrának, én a résztvevője voltam. De eljutni úgy lehet, hogy Budapestről Dohába kell először elrepülni, Dohában lehet átszállni, és onnan mentünk Sydneybe. Többféle úton el lehet természetesen jutni, mi ezen az úton mentünk.
1: Szabadon felejtsd, de nekem meséltél a dohai reptér, hogy ez hogy néz ki. Az valami nem egy átlagos reptér volt, ugye? Ott valami dzsungelba érkeztél meg.
2: Ez így van. A dohai reptér a 46 fokos 100% nedvesség tartalmú Doha közepén egy dzsungellal kiépített szobrokkal és mindenféle csodával teli óriási nagy reptér, ahol egyébként a 20 fokot tartják, és a növényzeteknek megfelelő fogalmam is milyen nedvesség tartalmat, de tulajdonképpen egy nagyon kellemes sétát lehet tenni a dús növényzetű dzsungelben, amíg az ember vár a járatára. Nekünk 4 órát kellett várnunk, ami nagyon sok reptéren megterhelő lenne. Nekünk végül föl kellett kapni a fejünket, hogy indulni fog a járatunk, mert úgy elszaladt az idő, a bronzból készült állatszobrok, a tipik, a óriási pálmafák között, ahol amiket vízesések tarkítottak minden oldalról, és az önvezető sofőrnőkili villamosra vagy vonattal, ami a reptér egyik oldaláról a másikra vitt el. Mert hát ugye gyalog is meg lehetett tenni ezt a pár kilométert, ami jelenti ezt a repteret, de másodpercek alatt át is lehet utazni egyik feléből a másikba. Tehát ez tényleg egy meghatározó élmény volt.
1: És innen repültél akkor tovább, a Doha Ausztrália út az mennyi idő volt? Körülbelül?
2: Hát ez körülbelül egy ilyen 16 órás út, ugye mindent összevetve a Dohába tartó út, az ott 4 órás várakozás, illetve az utána lévő 16 órás várakozás, az nagyjából egy kerek napot kitesz, egy kicsivel többet is, úgyhogy nekem igazából azért volt nagy szerencsém, mert hogy a jetlag az nem érvényesült nálam, mert egy 360 fokos fordulattal pont átértem ugyanoda, ahonnan indultam. A repülőn tudtam aludni is, tehát igazából semmilyen jetlagem nem volt, kivéve a kicsi fáradtságot.
1: Na, kedves hallgatók, az első részen megérkeztünk Ausztráliába, innen folytatjuk Imrével. Arra leszek kíváncsi, mi volt az első ausztrál élményed, amint kilépte a repülőből. Ezen aztán folytatjuk a vendégem, Natosi Imre. Itt vagyunk jelenleg a Móri Bor napokon, ahol erről beszélgetünk, miközben Péter barátom valamit osztogat, de zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, mint kedves hallgatók, folytatjuk. Imre mellett itt ül az ő felesége, aki néz, hogy Imre, mit mond, hogy ott tartottunk, hogy megérkezel Ausztráliával. Eleve az ember úgy érzi, hogyha úgy képzel, hogy megérkezel, akkor így fejbe csap a meleg téged, vagy mi volt az első konkrét élményed, ami Ausztráliához köthető?
2: Hát az nem a meleg volt, ugyanis mi télen mentünk, az ausztrál télbe mentünk a mi augusztusi 40 fokunkból, és igazából ez nagyon kellemes meglepetés volt, mert ott minket a 18-20 fokos hőmérséklet fogadott, és ez nagyjából egész Ausztráliára jellemző volt, hogy a 16 és a 24 fok között váltakozott a hőmérséklet, tehát volt, amikor kellett vékony pulóver bizonyos területeken, volt, ahol meg már mondjuk melegünk is volt, de olyankor szégyenkezve gondoltunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy melegünk van, miközben mi a 24-26 fokban a tűző napon szenvedünk, idézőjelben, és közben a honfitársaink a 40-43 fokban ülnek otthon. Tehát nem volt meleg, nagyon kellemes idő volt.
1: Na, ugye a kedves feleséged, mire te megérkeztél, letette a munkát, és tiétek volt Ausztrália. Volt-e valami terv, tehát meg volt tervezve, hogy honnan, hová megyünk? Ugye ezt az ember nem hiszi, de ez egy óriási kontinens tulajdonképpen, óriási távolságok vannak. Tehát magyarul, volt-e valami terv, hogy mit kell megnézni, vagy ott ad-hoc derült ki, hogy béreljünk kocsit, és nézzük meg ezt, meg azt, meg amazt?
2: Is-is. Tehát volt egy terv, volt egy tervváz, hogy hova megyünk, mit nézünk meg, és azon belül pedig voltak adhok ötletek is. Egyrészt, amit láttunk időközben, hogy milyen programok vannak, vagy milyen lehetőségek, másrészt, ami szembe jött. Az úti tervünk az úgy nézett ki, hogy Sydney-t néztük meg először, odaérkeztünk meg, illetve ott az egyik barátunkkal, utastársunkkal kettesben néztük meg Sydney-t, amíg a Szilviék dolgoztak. Ez egy nagyon kellemes helyzet volt nekünk. És ezt követően aztán a következő napokban folytattuk az utunkat. Az úti terv az úgy nézett ki, hogy repülővel mentünk át. Na, hova is mentünk?
1: Kérdezd a feleségét, hogy hova, ki mellett, tehát akkor repülővel mentetek hova?
2: Darwinba mentünk át repülővel, és Darwinban béreltünk egy jeepet. Ennél kisebb autóval nem érdemes neki indulni.
1: Ez egy nagy kocsi volt, hogy képzeljük el?
2: Ez egy Toyota volt, egy elég nagy kocsi volt, egy jeep, és ezzel szeltük át tulajdonképpen a sivatagot, illetve annak egy részét. Az állomásaink, tervezett állomásaink, azok innen Catherine-be mentünk, aztán Alice Springs-be és Yullarába, és aztán onnan mentünk át megint repülővel Brisbane-be, és onnan aztán haza. Tehát ez volt így dióhéjban.
1: Ez hány kilométer? Most elmondom, ez hány kilométer összesen?
2: Hát
1: körülbelül.
2: Összességében nehéz megmondani, mert a repülővel is mentünk, tehát azt talán nem számolnám bele, de amit az a sivatagba tettünk meg a városok között, az közel 3000 kilométer.
1: Sivatagba azt úgy kezdek, hogy mész ezzel a nagy jeeppel, és jobbra nézel sivatag, balra nézel sivatag, van esetleg egy útszéli csehó, ahol meg lehet állni, inni valamit, vannak ilyen helyek?
2: Nem, igen. Tehát én úgy képzeltem el a sivatagot, amikor erről beszéltünk, hogy majd megyünk a sivatagba, mint a klasszikus sivatagok, hogy homok mindenhol, meg esetleg egy-két teve, vagy halott tehenek. Nem, volt egyik sem. Homok az volt, de jellemzően ez a vöröses homok jellemezte, de nem csupán homok volt. Igazából azt gondolom, hogy egy botanikus csettinten a nyelvével olyan gazdag a növényvilága. A kis bozótok, ilyen ritkás füvek vannak, illetve nagyobb bozótok, cserjék, és van, ahol fák is. Tehát nagyon változatos a növényzete. Ritkás. Én azt gondolom, hogy a mi nézőpontunkban, vagy ahogy mi mondanánk, ez inkább sztyeppe jellegű.
1: Ennyi volt, hát be is a szegmensnek vége van, folytatjuk hamarosan a zenék után. Arra leszek kíváncsi, már most gondolkodj, hogy mi volt az a fogás, amit először ettél, amikor látta egy étlapot, ettél-e valami különlegeset, ami igazából ausztrál fogás zene, aztán folytatjuk az én vendégem Netos Ilmre, aki életében először megjárta Ausztráliát.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna.

Rózsa délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, legalább olyan remek zenék, mint itt mögöttünk hallatszik a Móri bornapokon, ugye húzzák a részvósok. Majdnem 3 hetet voltál kint Ausztráliában. Az ember ilyenkor azért föl tud egy kicsit készülni, meg tudja tapasztalni az ausztrál konyha rejtelmeit. Mi volt az első fogás, hogy rendes étterembe bementél? Emlékszel arra, hogy mi volt az étlapon és mit ettél? Ez egy igazi ausztrál fogás volt?
2: Hát az első fogás, amire nagyon készültünk, mert előtte már ettünk ezt-azt, de igazán amire nagyon fentük a fogunkat, az két dolog volt, a kenguruhús és a krokodilhús. Az utóbbit azt sikerült megtapasztalnunk, krokodil steaket sikerült enni, illetve a társaságban volt, aki más krokodil készítményt evett. Hát annyira azért nem óriási étel, hogy ezért Ausztráliába menjen valaki, de hogyha ott jár, akkor mindenképpen érdemes megkóstolni. Ez a csirke és a hal között van az íze.
1: A számból vetett ki, azt mondta, én ha már fölvágott, a Botswanába kóstoltam ezt meg, ott dolgoztam Frey Tamással, és tényleg a csirke meg a halnak a kénye, nagyon fehérhúsú volt a krokodil, egy ilyen fekete séf előtt volt, grillezve az egész állat, és abból vájt ki nekem. Neked nem ilyen volt, neked akkor tányéron kihozták, gondolom, a krokodilt.
2: Igen, nekünk egy elkészített étel volt ez, tehát nem láttuk, hogy miből készült, úgyhogy akár hal vagy csirke is lehetett, de bízunk benne, hogy tényleg krokodilt ettünk. Igazából tényleg egy jó pofa étel, ízletes, de nem igazán különleges.
1: Ugye tudjuk róla, hogy kultúrát formában, de sörbarát vagy, a kultúrát forma az nagyon fontos. Hogy ízletek az ausztrál sörök? Ugye van az a Foster nevű valami, tehát igaz az a mondás, hogy a sör az cseh, vagy vannak a föld más részén is olyan sörök, amire azt mondta, hogy oké, ez átüti a mércémet, nekem ezek a sörök ízlenek. Itt áll-e ott jó sört?
2: A sörös cseh, és egyébként a világnak minden részén vannak jó sörök. Ausztráliában is vannak jó sörök. A Foster's-t nem kóstoltam, tehát nem tudom összehasonlítani, hogy a Magyarországon fogyasztott Foster's az hogyan hasonul az ausztrálhoz. Nem jártunk olyan környéken, mert ugye Ausztrália elég nagy, ahol Foster's mértek volna. Egyébként nagyon érdekes a sörviláguk, mert nagyjából Európához tudnám hasonlítani, annyira gazdag és sokféle. Tehát a mondjuk a magyar mainstream sörtől kezdve az angol felső kategóriás sörökig mindenfélét meg lehet találni üvegesben és csapoltban is. Egy érdekesség, hogy ott az alkoholos italokat külön üzlet részlegben lehet megkapni, tehát nem lehet a polcról levenni.
1: De egy útmenti Csehóba is ott nem, tehát mondjuk mész a sivatagban sok-sok kilométert, megállsz valahol, szomjas, vagy ott azért az hogy néz ki, ez egy kocsma hangulatú például, ez egy ilyen üzlet?
2: Igen, kocsmákban lehet, tehát csapoltan lehet, és nagyon jó csapolt söreik vannak, és például az IPA irányzatból náluk van egy úgynevezett, én máshol nem láttam még ilyet, az XPA, ez az extra komlós, tehát még az IPA-nál is több komlót tartalmaz, ez egy igazán keserű, és tehát a gazdag a keserűsége, és a citrusos íze is, tehát az IPA-t, mintha egy kicsit hatványoznánk, tényleg egy kiváló sör, és valóban nagyon jó kis kocsmákat sikerült meglátogatnunk, és kiváló csapolt sörökkel találkoztunk, de a sivatag közepén belefutottunk egy sörfőzdébe is, egy helyi sörfőzdébe is. Ez egyébként nekem egy misszióm, hogy a világon bárhova elmegyek, ott meg kell keresni a helyi sörfőzdéket, mert a kommersz sörök is jók, de azért mindenhol sokat mond az adott helyről, országról, földrészről az, hogy milyen söröket készítenek az ottani mesterek. És találtunk egy ilyen helyet, a Purple Mango nevű kis tanyán, ahol hasonlóan az a sivatagban található csehókhoz lehetett megszállni, és lehetett étteremben étkezni, és remek söröket lehet fogyasztani. Saját sörfőzdék volt. Emlékeim szerint 8 féle csapolt sörük volt. Kiváló sörök. Sajnos én csak utólag tudtam megkóstolni ezeket, mert hogy én a csapolt sörből ott nem ihattam.
1: Hát a vezetni ott sörből, ugye jobbos közlekedés van, amikor még beszélünk, a zene aztán folytatjuk. Nettos így, mert barátommal, aki nem régiben, hát nyáron, az Ausztrál télbe látogatott, és majdnem 3 hetet volt Ausztráliában. Arról lesz kíváncsi, hogy mi az, amit magaddal hoztál Ausztráliából, így persze lelkileg. Zene aztán folytatjuk.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Kávé Puczatillával.
1: Itt is remek a zene szól, meg előttünk is remek zene szólt. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Nentus Imlével, aki majdnem három hétig megélte Ausztráliát. Sikerült befigyelni az ausztrál hétköznapokba picikét, hogy mi az ausztrál tempó, az ausztrál hétköznapok? Vagy csak turistáskodtatok, mentetek jobbra balra, ketten voltatok, vagy valamit magadra tudtál szedni, hogy hogy élnek az ausztrálok?
2: Valamelyes sikerült. Ugye egy jó barátom javaslata, hogy éljük meg a várost, éljük meg az országot. Ez lengett előttünk Sydneyben is, illetve a többi országban is. Jártunk például Alice Springsben, ahol a helyi ismerősök óvaintettek, hogy oda menjünk, mert hogy ott óriási lázongások vannak, és a benszülöttek mindent fölgyújtogatnak, és ki tudja, milyen problémák vannak. Megnyugtatok mindenkit, nem találkoztunk ilyennel, viszont találtunk egy remek helyi kocsmát, amit akár okosmának is mondhatnék, de ez egy tulajdonképpen ez a kis kocsma Ausztráliának a merítő tégeje volt, mindenféle stílus és irányzat megtalálható volt itt, illetve mindenféle társadalmi réteg vagy szegmens. A fiatalok és az öregek együtt mulattak, egyébként pont egy karaoke buliba léptünk bele, és nemtől, fajtól, szexuális irányultságtól és kortól teljesen függetlenül együtt mulatták az időt. Nagyon boldog és gyönyörű emberek. Egy igazán jó érzés volt ezt megélni.
1: Mi az, amit igazából magaddal hoztál, hogyha most a dolog úgy fordulna, hogy kapnál mondjuk egy állást, ugye műszaki mérnök ember, vagy ezt elárulhatjuk, mondjuk dolgozz Ausztráliában, tudnál ott élni? Meg tudnád szokni azt az Európától talán teljesen más tempót? Mondom ezt úgy, hogy én nem voltam ott.
2: Hát igen, abszolút. Nagyon szívesen elmennék Brisbane-be. Brisbane egy csodaország. Én csak szuperlatívuszokban tudnék róla beszélni. Olyan szinten látszik a gazdagság, és a jó értelembe vett gazdagság, amikor egy város gazdag, és nem megosztott a gazdagsága, hogy csak egy példa erre, Brisbane-ben építettek egy olyan hidat, amit szerintem a Dunán nem találunk hasonlót, a gyalogosoknak. Külön a gyalogosoknak, külön pihenővel, és nem átneveztek egy hidat gyalogos hídra, amin előtte szekerek vagy teherautók mentek, hanem ezt nekik építették. Egy csoda ország, ahol a felhőkarcolók a pálmafás őskertekkel vannak övezve, és óriási repülő rókák száguldják át a naplementét. Oda-vissza mennék bármikor.
1: Volt-e olyan terv, vagy az már túl... Én nem tudom, a térképen nézve, Új-Zéland nincs olyan nagyon messze, az azért messze van, nem? Ausztráliától Új-Zéland messze van. Tehát oda nem volt betervező, hogy átmentek, abban nem volt már idő, gondolom.
2: Hát voltak olyan terveink, hogy átmegyünk, de aztán ezek hamvában haltak.
1: Nem. Mert hogy lehet átmenni? Hajóval, repülővel, mivel lehet átmenni? Térképen mondjuk egy 2 centi a távolság, de az a valóságból az sokkal sok. 5 óra repülővel mutatja a feleséged, aki mellette 5 óra repülő, akkor ezt kihagytátok. De majd, ha őt visszaévi a munkája, akkor lehet, hogy akkor egy újabb kört tudtak futni.
2: Nagyon szívesen elmennék Új-Zélandra, ebbe az útba nem fért bele, mert az a 2 cent, ez valóban egy 5 órás repülőút, és egy egészen más világ. Tehát az igazából ugye azért említjük együtt Ausztráliával, mert a térképen

0: tőlünk, egy irányba esik, és nem is olyan nagy a, nem is olyan nagy a háromszögnek a szöge, a látószögnek a szöge, de nem csak távolságban vannak egymástól messze, hanem hangulatban, élményekben is. Bár még ezt nem éltem meg, de nagyon szeretném.
1: Kedves hallgatók, a teljesség igénye nélkül hallottatok egy szubjektívám, de érdekes beszámolód. Ausztrália, hát egy ilyen majdnem háromhetes túráról. Netos Imre, jó voltából. Köszönöm szépen, Imre. Mit kell kívánni? Azt kell kívánni, hogy adja meg a sors, hogy eljuthass 5 órai repülőút után Új-Zélandba, és akkor beszélgessünk újra. Köszönöm szépen, hogy ezt mindent megosztottad velünk.
0: Köszönöm szépen én is.
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik. I'm out.

0: Az elmúlt egy órában egy szubjektív úti beszámolót hallhatatok Ausztráliáról. Netos Ilme barátom eljutott erre a gyönyörű kontinensre, vagy gyönyörű országba, és elhozta magával az élményeit, ezeket igyekeztem vele megbeszélni. A következő órában pedig állandó szakértőn következik, ha retro téma, akkor mindig Póz Zoltánhoz fordulunk. Most arra leszünk kíváncsiak, hogy miért olyan népszerű a 80-as, 90-es évek a mai fiatalok körében.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Gyűjtés indult a leégett radostyáni templom újjáépítésére. Holnap is marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes félmérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szentvölgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba.
1: Időjárás.
3: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A közelmúltban két film is igen közel hozta a 80-as éveket, a Besugók című minisorozat, illetve Lévai Balázs Nyugati nyaralás című filmje. A következő egy órában Póz Zoltánnal arról beszélgetünk, vajon miért olyan népszerű a 80-as évek a fiatalok körében. Zene, aztán jön Póz Zoltán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczi Attilával.
1: Ahogy azt már mondtam, Puczi Zoltán, József Attila díjas író, költő vendégei vagyunk. Mostani fiataloknak kezd szexivé válni, népszerűvé válni a 80-as évek, és hogy miért? Hát erre nincs is jobb riportalany, mint Puczi Zoltán, hogy ezt kifejtsük, hogy honnan eredeztethető ez, hogy a fiatalok ennyire elkezdték szeretni a 80-as éveket.
2: Szerintem a 80-as évek az utolsó olyan korszak, amely univerzális. A 80-as évek közepén például egyszerre volt csúcson a diszkóhullám, Modern Talkingtól Mindenestől, Albert One, Turbo Diesel, stb. Hagyd ne soroljam ezeket a diszkó klasszikusokat, és a heavy metal is, de nem csak a Metallica féle zúzós thrash metal, hanem a haj metal is, és ez a 80-as évek végéig kitartott. Ekkor forognak a nagy blockbuster szuperfilmek, Indiana Jones, stb. Stb. Tehát a popkultúrának olyan szintű relikvia gyűjteménye kerül úgymond a piacra, amelytől maga a korszak lesz elképesztően emblematikus, és egy utolsó olyan időszak, amikor még tényleg nagy tömegek indultak meg koncertekre, az ifjúsági szubkultúráknak még utoljára volt értelme, ugye Magyarországon ugye ez a fekete lyuk korosztály, amelyről tudósított az ifjúsági magazin, a csöves és a punk jelenség után egy ilyen utolsó etap volt, és már a 90-es évek ifjúsági magazinja már egy divatlap. Gyakorlatilag egy lányoknak készült divatlappá vált, aztán meg is szűnt, ha jól tudom. Tehát a 80-as évek szintetizálta gyakorlatilag azt a korszakot, ami a 60-as évek közepe végi beat korszakkal, a frigider szocializmussal, az antibaby tablettákkal, minden elkezdődik, akkor ér a csúcsra, és majd a 90-es években esik atomjaira ez az egész korszak az internet megjelenésével. Addig egy közösségként éljük az életünket, és a 90-es évektől kezdünk szegmentálódni, érkezik be a technózene, amikor már nem együtt táncol fiú-lány a csillagfény diszkóba, hanem egyedül, bespeedezve, teljesen mindegy, hogy ki van körülötted ropott. Tehát a 80-as évek, ráadásul a nagyon tarka színvilága is elképesztően markáns, ugye a New Order klippektől kezdve a Magyarországon a Lee Cooper farmerek nagyon harsány színvilágú reklámspotjain át. Az egész korszak olyan volt, mint azok a színes tévék, amelyeken láthatjuk ezt az ilyen színkódot, egy végig fut ezek a csíkok. És hát ugye bejön maga a Music Television 81-ben, annak a főcím logói, amelyek szinte minden ilyen klip összeállítás után változik más és más. Tehát gyakorlatilag a 80-as évek maga a tarkaság, de nem úgy tarka, hogy a hippik virágmotívumai, hanem már a mai értelemben vett tarkaság ez, és a 80-as évek az időszak, ahová még vissza lehet úgy nyúlni, lásd a Stranger Things című filmet, hogy már az internet ős megjelenítési formái már a Stranger Things-ben előkerülnek, úgy tudnak kapcsolatba lépni mások. Tehát megvan az a technológiai muníció, amellyel a mai gyerekek azonosulni tudnak, a szerepjátékok megjelennek, a számítógépes játékok, tehát mindennek megvan az ősképe, és ez az őskép, ez a 80-as években jelenik meg. A CD formátum, stb. A VHS-nek ez a különös, szinte ilyen raszteres világa, úgyhogy van egy ilyen színkódja, színdinamikájának a 80-as éveknek, és könnyű visszaívni, könnyű vele azonosulni.
1: No, folytatjuk még akkor a 80-as évekről való értekezésünket a Puczi Zoltánnal. Zene, aztán jövünk szakra.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Az előző részben elkezdtünk beszélgetni általában a 80-as évek a két film kapcsán. Mennyiben más lett volna a te tinédzserkorod, ugye hát nem titok, hogy akkor voltunk mind a ketten tinédzserek, egy évjárat vagyunk, hogyha mondjuk nem Batonyán értéget, vagy Magyarországon, hanem mondjuk Nyugat-Berlinben, vagy Münchenben, vagy Londonban.
2: Hát nyilván gyökeresen más lett volna. A nyugat varázsa érthető okokból ott mindent felerősített, tehát itt Pesten a Felszabon volt 8 darab punk, és mindenki személyesen ismerte egymást, az összes tartótiszt is tudta, hogy kik ők. Ugyanez Nyugat-Berlinben egy beazonosíthatatlan tömeg, éjszakai klubok, koncertek, foglaltházak, stb. Hát ugye elég volt Fenyőnek kivennie a Hungária feloszlása után rövid időre Nyugat-Berlinbe, és azonnal előállt egy break koncepcióval. Ilyen erős a nyugati szellem. Úgy, hogy egy rock'n'roller közel 40-es csávóból lett hirtelen egy 16 éves ilyen óbudai panelek között tekeregő break-es. Tehát óriási ereje volt akkor, hát ugye más nem mondjak, nekem voltak Batonyán kelet-berlini barátaim, akik minden évben egyszer kimentek Berlinbe, és valahogy így Nyugat-Berlinnel is ilyen furcsa nexusban voltak, és minden évben, amikor hazajöttek, mindig más szubkultúra szerint kezdtek el öltözni, tehát voltak depesmódosok, voltak kjúrosok, majd utána hiphopperek. Minden évben tökéletes átváltozáson mentek keresztül.
1: Hogy említette a depesmódot, például a legrégebb óta tartó klub, talán még ma is létezik a Depeche Mode klub. Te voltál valamilyen klubnak a tagja a 80-as években, vagy te magad megalapítottad a saját magad és barátét klubját, és akkor pörögtetek Batonyán vagy szerte az országban?
2: Hát a Depeche Mode klubban jártam, már a 90-es években elcsaltak, semmiféle klubnak nem vagyok tagja, és most nem idézem a Woody Allen bomóját. Mi egy irodalmi társaságot csináltunk, ez most félrevinne a 90-es évek elején a Térei Jánossal, de az is gyakorlatilag az irodalmi társaságok paródiája volt, mert hogy arról szólt, hogy ez nem az, hanem ez egy életművész banda, akik techno-acid szemüvegben cinikusan szívják a cigiket az öreg irodalmárok arcába. Tehát nem voltam semmiféle klubtagja, szubkultúrák vonzottak, de oda se léptem volna be. Tehát nagyon tetszett a Depeche Mode 85-86 körül, de ilyen gimnazista popnak gondoltam akkor, mikor már először meghallottam az Európa kiadót. A Cure az már jobban vonzott, az még sötétebb volt, meg ilyen komolyabb. Azt is szeretem, de nem volt ilyen Cure-os nagy bozont hajam. Úgyhogy mindig egy lépés távolságból szemléltem mind a klubokat, szubkultúrákat, minden franc fenét. Tehát minden elkapott, de semmivel nem azonosultam. Annyira individualista a csávónak gondoltam magam, hogy most nem fogok föloldódni semmiféle klubban vagy szubkultúrában, hanem maximum a saját világomban.
1: Na, a következő van, arra leszünk kíváncsiak, zene után visszajövünk, hogy mennyire érezte magát Pósz Zoltán szabadnak abban az időben, amikor az értelme már ott volt, előjött, és még a 80-as évek közepét érjük. Zene, aztán folytatjuk a kanapét Pósz Zoltán, József Attila Díjas íróköltővel.
0: Manna FM, kanap.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, ugye mondottam volt, arról beszélgetnénk most, hogy mennyire érezted magad szabadnak akkor, amikor már az értelmed ott volt, már tudtad, hogy mit akarsz az élettől, vagy még nem tudtad, csak kapizsgáltad. Érezted-e valamilyen szinten te a rendszer jelenlétét ott Battonyán?
2: Abszolút éreztem. Van egy-két különös történetem is, például amikor a gyerekfalut avatták 86. október 23-án, és lent volt Csehák Judit, meg számos ilyen miniszteri potentát, akkor hát én is elmentem, szülővárosomban nem sok esemény zajlott, kisváros Békés megyében, és akkor már volt egy ilyen Lóden kabátom, már fel volt nyírva a hajam, akkor már láttam a Szerelem első vérek című filmet, hogy Beri Arinak milyen rohadt jól áll a felnyírt haj. Volt ilyen nadrágtartó, ilyen nyakig begombolt ingem, általában úgy utánam szóltak itt Pest, hogy Adi Endre, vagy művész úr, vagy nem tudom, tehát volt egy ilyen kedves beszólás, hát ez Battonyán ennél hardcore-abb volt, ugyanis a határőr város, és a helyi valami százados, tudom is a nevét, de most nem mondom, az igazoltatott, és azt mondta, hogy ne tegyen be többi a lábam ebbe a városba. Kicsit fura lett volna, hiszen ott éltek a szem, ott éltem magam is. Tehát, hogy kiváltott szélsőséges indulatokat is, hogyha mondjuk kicsit másképpen nézték ki, vagy mondjuk nem úsztad meg, hogy egy buszállomáson ne igazoltassanak, de sokszor a mozi előtt is, csak megnézted a mozi plakátot, Csedi visszatér, jó napot kívánok, személyigazolvány. Tehát, hogy de csak akkor, ha furán néztél ki. Tehát akkor már a 80-asok másik felében az ilyen csöveseket, rockereket nagyjából békén hagyták, de akiknek ilyen tüskés volt a haja, azok nem úszták meg. Nekem eléggé tüskés volt, úgyhogy én se úsztam ezt meg, de ugyanakkor nem gondoltam, megmondom őszintén, hogy nekem bármiféle retorzióban lehet részem. Tehát annyira éreztem magam szabadnak, hogy ez engem különösképpen, tehát nem volt félelemérzetem. Ez onnan gondolom, hogy például csináltattam egy jelvényt egy barátommal, a kisházba lementünk Battonyán, ott pingpongoztunk, találtunk ilyen jelvényeket, valami felszabadulás 30. évfordulója, így ki lehetett így pattintani, és akkor mit csinálják, akkor futott ez a stúdió 85, nem tudom, és akkor 86 volt, akkor éppen mondjuk, hogy csináljunk olyat, a stúdió 56. és volt egy ilyen jelvényem, a stúdió 50, soha senki le nem vetette. Tehát,
1: hogy azért húzogattad a macska bajszát azért.
2: Egy icipicit igen, mert úgy lehetett hallani már a szamizdatról, erről, arról, de nem gondoltuk, én valószínűleg azért, mert gyerek voltam, őszintén szólva, tehát nem volt félelemérzetem, de azt úgy elővett. Tehát elővettek osztályfőnöki órán, hogy szintén ez a 70-es évek végi ilyen Lendvai Ildikós duma volt, hogy feltűnési viszketegségben szenved. Ez volt a kifejezés, ez egy nagyon népszerű kifejezés volt, hogy feltűnési viszketegség. És akkor engem is így elővettek, hogy nekem miért kell egy olyan köpenyben lennem, aminek a hátán a Depeche Mode-nak egy ilyen munkásember fog egy ilyen valamilyen csavar kulcsot, vagy nem tudom, és akkor ezt így sablonnal én ráfújtam is fehéren, tehát én végig csináltam egy ilyen Depeche Mode cuccot, és akkor ez miért kell? Tehát ilyen volt, hogy picit így elővett az osztályfőnök, de mivel, hogy én voltam az egyetlen, akit érdekelt a közélet akkor az osztályban, és tudtam ki az a Benazir Bhutto, meg mi az, hogy apartheid, meg nem tudom, és általában akkor se érdekelte senkit a közélet a diákok közül, hanem mindenki Model Talking kazettákat másolt, és én még a Magyarország folyóiratot járattam, illetve hetilapot, és ezen teljesen ledöbbent, hogy van valaki, aki nagyjából tudja, mi az összeadt kettő megállapodás, de én is csak a Ludas Matyiból, ilyen karikatúrákból, vagy hogy kitraboltak el, mint a Popieluskót, vagy milyen tábornokot Olaszországba, stb. Tehát meg lehetett úszni, kicsit ilyen atyáskodó, ilyen pajeszhúzós volt abban az időben ez a rendszer.
1: Egyek voltunk, én 89-ben érettségiztem, és ugye előtte volt azt hiszem Nikolaj Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára 70 éves, járatom az Előre című magazint, ugye neked az, nekem az Előre, és volt a Titánia című film, és akkor kitettem egy plakátot, kiollóztam szépen, hogy 70 éves a főtitán, Hát a történelem tanár a tablót úgy vetette le velem, mivel az iskola pártitkára is volt, ahogy azt kell, úgyhogy egyek voltunk, érdekelt engem is az egész, ezért is beszélgetünk, jövünk meg vissza Zolival, beszélgetünk egyet. Arra leszek kíváncsi, hogy mennyire maradandó ez a 80-as évek nosztalgia, vagy előbb-utóbb leváltja majd a 90-es éveké. Nem tudjuk, de mindjárt megtudjuk, zene, aztán jövünk vissza.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, megfejtettük már, hogy miért népszerű a 80-as évek, de ma már egy retro partiban azt lehet észrevenni, hogy az igazi retro a mai fiataloknak a 90-es évek, 2000-es évek. A kérdés innen fakad, megmarad-e a 80-as évek egyfajta stílusnak, és visszük tovább magunkkal, vagy tényleg leváltja a 90-es évek, és akkor az lesz a retro, ezek divathullámok, vagy kialakuló stílusok éppen?
2: Én már olyan 3-4 éve vizionáltam azt, hogy már visszatért a 90-es évek. Valamelyik ilyen divatmárkánál láttam a 90-es évek elejé népszerű szupermodelljeit pólókra nyomva, és akkor beugrott meg, láttam Guns N' Roses pólókat, és akkor gondoltam, hogy na jó, akkor itt véget ért a 80-es, és akkor most már bejövünk ebbe a grunge-os világba, és akkor eljön a 90-es évek. Ehhez képest jött be a 80-as éveket idézőleg egy olyan, kiejtetem talán a márkát, egy olyan Fanta logó pólókon, ami a 80-as évek fantás formavilágát hozta, azóta változott a logotípia. Ugyanígy a Levi's-nél, tehát visszajött a Levi's póló, ez is szintén nekem ilyen 80-as évek, tehát önálló életet élnek bizonyos már nem létező logók, tehát hogy már azóta túllépett rajtad, a Polaroid, az mondjuk inkább 70-es évek persze, De hogy ezek úgy jönnek vissza, hogy nem csinálnak általános trendet, hanem csak egyszerűen egy erős vizuális gesztus. A 90-es évek már sokkal fontosabb ügymenet, mert szerintem az több szempontból jöhet vissza. Egyfelől ugye

0: vagy a híres...
1: Sissi Kecs is eljön most már.
0: Sissi Kecset is, vagy a nagy fogorvost, a doktor Albánt, és akkor egy-két ilyen nemzetközi sztárt megvesznek, mellé raknak még 3-4 magyart, és akkor elkérnek ilyen 20 000 fontos jegyeket. Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül a tényleges nosztalgia hozza felszínre ezt, hanem a mögötte lévő szórakoztatóipari ügymenetek, mert ezek az előadók még egyet utoljára akarnak kaszálni, és szinte kicsit mesterségesen is gerjesztik ezt a 90-es éveket. Ugyanakkor önmagától is jön vissza természetszerűleg a 90-es évek, hiszen hogyha egy korosztály elmúlt már ilyen 25-30, akkor logikusan elkezd nosztalgiázni a saját korosztálya relikviái zenéi iránt, és például van egy másik rádióadó, amit most lehet, nem ejtetek ki a nevüket, korábban megálltak a 80-as éveknél, és most már 90-es évek és 2000-es évek elejé zenék is vannak. Nyilvánvalóan ez egy kutatásra épül, hogy miket hallgatnak szívesen, és ezeket a kutatott zenéket forgatják be ezekben a nosztalgia rádiókban, tehát nem áll meg az élet a 80-as éveknél, leginkább ez a nosztalgia rádió, több nosztalgia rádió is mutatja meg. Úgyhogy idézőjelben ez tudományosan is visszaigazolható, hiszen ezek a kutatások félig meddig tudományos módon zajlanak. Úgyhogy a te érzeted is az, hogy visszatértek, a lelátókra is visszatértek, de a kereskedelmi rádiókba is, és hát a balatoni lángossütők mellé is.
1: Köszönöm szépen, szerintem idén még találkozunk, és megbeszéljük azt, hogy a mostani tini kedvenc, a Valmar együttes Úristen című száma, nem tudom, megvan-e, ha már 25 milliós megtekintésnél jár, és egy picit egy ilyen grízes hangulatra hajaz, vajon 20 év múlva az akkor 30 éveseknek lesz-e retro, vagy nem, de erről legközelebb tudunk beszélni, szerintem idén még találkozunk Pózz Zoltán, József Attila díjas író költővel ebben a műsorban. Ez volt a Kanapé, köszönöm szépen a beszélgetést, találkozunk még.
2: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Póz Zoltán író-költővel beszélgettem a 80-as évekről. A 80-as évek itt voltak velünk, itt vannak velünk, és itt lesznek velünk, ha tetszik, ha nem, de nekünk, legalábbis kettőnek tetszik. Nos, ez volt a kanapé első három órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten ismét találkozhatok, akkor is ígérem, igyekszem érdekes témákat hozni. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Megvolt a Budapest-Belgrád vasútvonal személyszállítási tesztje. Holnap is marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szentföldjében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba.
1: Időjárás.
2: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Kellemes vasárnapot kívánok, Argyelen Kriszta vagyok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és indulunk már is, mondom, hogy mivel kezdünk az első órában, a férfi menopauzáról, azaz az andropauzáról lesz szó. Aztán megnézzük a pénzügyi percekben, hogy mi történne, ha megszűnne az otthonstart program. Az utolsó órában pedig az EFM nyelvi verseny kapcsán beszélgetünk arról, hogy mik is a nehézségek a nyelvtanulás terén, és hogy hogyan és miként lehet motiválni a diákokat egy nyelv megtanulására. Lady Gaga és a Bloody Mary kezd, gyertek velem ti is, ez a 98.6 Manna FM.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok, és már is itt van velünk Horváth Patrícia, a New Way testtudattrénere, aki ezúttal egy nagyon-nagyon izgalmas témát hozott nekünk. Szia!
1: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és hát hogyha már októbert írunk, és tudjuk, hogy az a menopauzáról szól, és a menopauzának a hónapja, egy picit nézzük más aspektusból is, az andropauzával, ugye gyakorlatilag összehasonlítva, vagy párhuzamba állítva. Ugyanis ugye ugyanaz az életkor, de két különböző történet, ugye menopauza nőknél, andropauza férfiaknál. Mi történik akkor, amikor egy 50 éves nő reggel fölkel és belenéz a tükörbe? Ugye mit szoktunk ilyenkor mondani, hogy ugyanannyit teszem, mint eddig, mégis máshova rakódik le, miért ébredek fel hajnalban, miért ömlik rólam csatakokban a víz, miért van melegen, utána meg miért fázom, miért vagyok néha ingerültebb, és hova lett a derekam?
0: Ezzel szemben mit tapasztalnak a férfiak ebben az életkorban?
1: A férfiak is, hogyha reggel belenéznek a tükörbe, vagy szembenéznek magukkal, akkor náluk is azért elhangzanak ebben a korban különböző kérdések, hogy miért nincs annyi energiám, régebben könnyebben ment az edzés, miért nő a hasam, úristen, miért vagyok állandóan fáradékony, miért vagyok stresszes, miért nincs annyi kedvem a szexhez. Egyszerűen azt kell mondani, hogy mind a két nemnek egy teljes áthangolódás van ebben az időszakban. És azt kell látni, hogy mind a két nem átmegy változásokon, de két külön történetet látunk körvonalazódni.
0: Ez a kettő egyébként ugyanaz?
1: Nagyon jó a kérdésed, a menopauza és az andropauza nem ugyanaz, és ez az egyik legfontosabb mondat. Ugyanis a menopauzának van egy jól definiálható biológiai végpontja, ez az, amikor ugye 12 hónap, egymás követő hónap után ugye nem jön meg már a menstruáció. Ilyenkor a nők átmennek egy nagyon sokszor hullámzó, lefölingadozó kedélyállapotváltozáson, egy hormonális hullámvasúton ülünk ilyenkor. A férfiaknál viszont egészen más történik. Az andropauza az egy népszerű szó, de orvosilag nem pontos megfelelője a menopauzának, ugyanis a férfi nem egyik évről a másikra veszti el a reproduktív működését, hanem a tesztoszteron általában sokkal lassabban változik az életkor előre haladtával, és itt nagyon sok egyéni különbség is lehet, tehát nagyon eltolódhatnak időben ezek a tesztoszteron csökkenések férfiaknál, és egy sokkal lassabb folyamat. Na, azt szoktam mondani itt a vendégeimnek, hogy a nőknél inkább egy ilyen hormonális vihar érkezik meg, a férfiaknál pedig inkább egy ilyen lassan változó évszaknak szoktam nagyjából definiálni.
0: Na, hogy mi a közös a két nemben a változókort illetően, erről fogunk még beszélgetni a folytatásban Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével.

0: Kellemes rádiózást, ez a vasárnapi kanapé a 98.6 Manna FM-en, és folytatjuk a témánkat Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével. Október ugyanis a menopauza hónapja, de most nem csak a nőket, hanem a férfiakat is megvizsgáljuk a változókor szempontjából. Na akkor nézzük, hogy ebben az időszakban, Patricia, mi a közös a két nemben?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert hogy bár más hormonok dominálnak, nagyon sok következmény viszont érdekes módon hasonló lehet. Mindkét nemnél megjelenhet az izomtömeg csökkenés, a hasi és zsigeri zsírszál halmozódásának a növekedése, mindkét nemnél az alvásnak a romlása, jellegzetesen a fáradékonyság, hangulati változások, koncentrációs nehézségek jelentkezhetnek, libidó változás, a csonttömeg csökkenése az egy jellegzetes pont ebben a korban, és a testsúly és a testösszetétel is nagyon más irányba, tehát nem jó irányba változik meg, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy amikor egy 50 év körüli pár egymás mellett él, vagy egymás mellett alszik, akkor észre se veszik, de mindketten rosszabbul alszanak, mindketten fáradtabbak, mindketten érzik a testüknek a változását, ezáltal ugye a mentális és hangulatbeni változást, és nagyon sok esetben ilyenkor a párok azt hiszik, hogy a másik változott meg. Úgyhogy ez az időszak, én azt gondolom, hogy párkapcsolatilag is egy nagyon nehéz időszak, és egy nagyon komoly kérdés.
0: Mi okoz nehézséget a nőknél?
1: Hát a nőknél az egyik legnagyobb nehézség szerintem, hogy ez a nagy változás viszonylag rövid időn belül történik, meg rövid időre koncentrálódik. Ugye egyszer jelentkezik ez a hőhullám, izzadás, alvás, zavar, testösszetétel változás, és közben pedig ugyanúgy kell működnünk, tehát dolgoznunk kell, gyereket nevelni, párkapcsolatban lenni, netán idősödő szülőkről gondoskodni, úgyhogy a menopauza az nem egyszerűen egy nőgyógyászati történet, hanem egy teljes szervezetet és egy teljes életszakaszt érintő folyamat. És ami nagyon fontos, hogy a menopauza körüli időszakban a csont és az izom védelme az egyik legfontosabbá válik a nők számára, mert hogy nem az a fontos ilyenkor, hogy a hasi zsír miatt mennyit szeretnénk fogyni, hanem az is, hogy közben mennyi izmot szeretnénk megtartani.
0: Miért nehezebb ebben az időszakban a férfiaknak?
1: Talán pont azért, mert ez náluk kevésbé látványosan körülhatárolható. Tehát az ő életükben nincs egy olyan egyértelmű esemény, mint a menstruáció megszűnése, ezért könnyű mindre nekik azt mondani, hogy hát öregszem, fáradt vagyok, áll csak nő a hasam, csökken a libidó, és nem értik, hanem ráfogják gyakorlatilag az öregedésre. Pedig ezek mögött nagyon komoly alváshiány lehet, elhízás, stressz, anyagcsere problémák, és egyre nagyobb számban jelennek meg az alvási apnoék, ami azt jelenti ugye, hogy nem igazán jól alszanak ilyenkor a férfiak, és ezáltal még fáradtabbak lesznek ugye másnapra, és innentől fogva komoly valódi hormonhiány, meg hormonfelborulás is jelentkezhet náluk.
0: Hol ér össze, Patricia, a két történet?
1: Hát ugye említettük itt az elején, hogy a párkapcsolatban ugye a két fél, amikor egyszerre esik át ezen a folyamaton, az egy nagyon kritikus pont lehet, és itt elsősorban, tehát a legelső pont sok esetben a libidónál kezdődik, mert hogy azt veszi észre mind a kettő fél, hogy ez megváltozik az életükben, és innentől fogva tovább rakódik a hormonális állapot változásra, alvásra, stresszre, aztán jön a következő, a testkép megváltozás okozta szorongások, esetleg gyógyszerek beiktatása az életbe, ezáltal pszichés állapot változás. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a hálószoba néha hamarabb jelez, mint az összes többi tünet, viszont érdemes arra figyelni, aki ezt most hallgatja, ulak, és eddig azt érezte, hogy ő most nincsen jól, és nem tudja az okát, és egy 50 körüli férfiről beszélgetünk, akkor érdemes gyanakodni arról, hogy esetleg andropauzáról van szó, mert hogy nem annyira látványos, mint nálunk nőknél, illetve sokkal többet foglalkoznak ugye manapság a médiában és a menopauzával.
0: Na, hogy mi a megoldás, mire érdemes odafigyelni, legyen szó akár férfiakról, akár nőkről a változókorban, erre is még kitérünk majd Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével.

0: rádiózás, sziasztok, ez a Manna kanapé. Na, hogy mit is takar az andropauza kifejezés, ami a férfiakat érinti, erre fogunk még kitérni a folytatásban is, tartsatok velünk. A For King and Country pedig a Joy-jal érkezik a Manna kanapéra.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
4: Lately I've been really watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. A női menopauzáról már nagyon-nagyon sokat hallottunk, de a férfiakat is érinti ebben a korban változás, ez pedig az andropauza. Erről beszélgetünk ezúttal Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, és akkor az a következő lépés, hogy térjünk át a megoldásra, hogy mi az, ami ebben az időszakban mindkét nemnek segíthet, mire érdemes odafigyelni.
1: Azt szoktam mondani, az egyik legnagyobb kincs, 50 felett, az az izom. Én, hogyha egyetlen dolgot visz most valamelyik hallgató haza ebből a beszélgetésből, akkor én mindenképpen ezt javasolnám, hogy az izom a legfontosabb, az izomépítés. Nőknél és férfiaknál egyaránt. Ugyanis az izom nem azért kell, hogy most rontosunk a strandon, hanem az izom, ugye azon kívül, hogy segít mozogni, ugye támasztja a csontokat, hozzájárul a funkcionális erőnkhöz, és egy metabolikusan aktív szövet, tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy megvédjük az izomzatunkat. Úgyhogy nem az a fontos ebben a korban, hogy kevesebbet mutasson a mérleg, hanem az, hogy meg tudjuk védeni. Ezért nagyon fontos ebben a korban a fehérje bevitel. Ugyanis a fehérje, ugye például a tejfehérje, én a vendégeimnek ugye elsősorban ezt szoktam javasolni, tartalmazza azt a 9 eszenciális aminosavat, amiket máshonnan nem igazán tudunk bevinni, tehát lizin, leucin, valin és a többi, amik ugye izomépítés, izomregenerálódás, izomstimuláció, és ezekre mind-mind nagyon pozitív hatással van. És ami érdekesség, hogyha már a párkapcsolatot, illetve az intimitást és az izomvédelmet összekapcsoljuk, akkor én előszeretettel szoktam javasolni a klienseimnek, hogy az esti utolsó étkezés legyen adott esetben fehérje, kazein, mert onnantól fog az egy lassú felszívódású fehérje, és az éjszakai izomstimuláció energiát igényel a szervezettől, és ezáltal éjszaka is megy a zsírbontás, úgyhogy nagyon jó esti közös program lehet azért, hogy a párkapcsolat is működjön, az izomépítés is megvan, és a zsírbontás, hogy este közösen beszélgetés mellett egy meleg fehérjelevest megesznek adott esetben az emberek, és onnantól fogva 3-4 ütünk egy csapásra.
0: Mi az, amit még mindenképpen kiemelnél ebben a témában?
1: Még egy nagyon fontos szereplője van szerintem a menopauza és az andropauza megfelelő kezelésének, ez pedig az alvás. Nagyon sok esetben ezt alábecsüljük. Ugye a nőknél menopauzában a hőhullám és az éjszakai izzadás szétveri az alvásunkat. A férfiaknál pedig a hasra való hízás gyakorlatilag, ahogy az előbb is említettem, alvási apnoéhoz vezethet, és ezáltal szintén nagyon fáradékonyan és fáradtan kelnek másnap az urak. És amikor fáradtabbak vagyunk, akkor kevesebb energiánk, meg kedvünk van mozogni, éhesebbek lehetünk, rosszabbul döntünk étkezés tekintetében, és hogyha viszont nem jó étkezést választunk, vagy magas szénhidrát tartalmat, vagy csak gyorsan napközül bekapunk valamit, akkor sokkal ingerlékenyebbek leszünk, és ez egy ilyen negatív ördögi spirál. Úgyhogy ezért, hogyha jól alszunk, akár már az esti félben, tehát előbb említettem, és utána kipihentebben kelünk másnap reggel, tudatosabb döntést hozunk táplálkozás tekintetében, és még egy picit sportolni is tudunk, hiszen itt visszacsatolhatunk arra az izomvédelemre, amit a táplálkozás fronton megtámogattunk fehérjével, emellett elkezdünk mozogni, nagyon komoly életminőségjavulást tudunk 50-es nőként és 50-es férfiként is gyakorlatilag elérni.
0: Na, hogy miben nyerhet mindkét nem ebben az időszakban, ezt is ki fogjuk deríteni Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével.

0: Köszi, hogy ti is a 98.6 Manna FM-et választottátok, ez a vasárnapi kanapé, amiben Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével beszélgetünk, és a menó és andropauza közötti különbséget, illetve hasonlóságot veszük górcső alá, és az biztos, hogy ez az időszak egyébként mind a férfiak, mind a nők számára megterhelő lehet. Na de miben nyerhet mindkét nem ebben az időszakban?
1: Talán ez a legszebb része ennek az életkornak. 50 körül már általában ugye jobban ismerjük magunkat. Tudjuk azt, hogy mi fér bele, mi nem fér bele, kivel akarunk lenni, kivel nem akarunk lenni, kivel akarjuk az időnket tölteni, mivel akarjuk az időnket tölteni, esetleg felveszünk újabb szokásokat, igényünk alakul ki újabb dolgok megtanulására, újabb hobbinak a elsajátítására. És hogyha ezt hozzátesszük a test tudatosabb támogatását, az egyáltalán nem nevezhető szerintem hanyatlás kezdetének, hanem gyakorlatilag lehet egy új korszak kezdete, egy újra kalibrálásnak a kezdete. Csak lehet, hogy másképp kell ennünk, másképp kell magunkra nézni, másképp kell edzeni, oda kell jobban figyelni az alvásra, és komolyabban kell venni az izomépítést és az izmot, és jobban kell azt a hangot meghallani, amit a testünk esetleg már évek óta mond nekünk, vagy jelez nekünk.
0: Na hát, Patricia, mit tartogattál nekünk a végére? Mivel zárjuk a mai beszélgetést?
1: Talán nem az a jó kérdés, talán legyen ez a zárszó, Kriszta, itt a menopauza és andropauza, tehát mind a két nemnek 50 környékén, hogy talán nem az a jó kérdés, hogy miért nem működik már úgy a testem, mint 25 évesen, hanem inkább legyen az a kérdés, hogy most ebben az életkorban mire van szüksége a testemnek, és tegyük hozzá, hogy a lelkemnek. Mert hogy a menopauza az nem egy női meghibásodás, és az életkorral változó férfi hormonrendszer változása sem vesztette el a férfiasságát. Mindkettő egy új biológiai életszakasz pusztán. És minél többet tudunk róla, annál kevésbé kell félni tőle. És hogyha már itt az elején úgy kezdtem, hogy egymás mellett élnek, és egymás mellett alszanak, és reggel, amikor felkelnek, akkor más kérdésekkel kelnek fel, akkor lehet, hogy erre fűzve zárnám ezt a beszélgetést.

0: hatásra. Úgyhogy minden jót kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével jártunk utána, hogy mi is az az andropauza, és hogy miben különbözik, illetve miben hasonló a nőket érintő menopauzával. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

4 óra után már a pénzügyi percek jön, és eljátszunk azzal a gondolattal, hogy mi történne, ha megszüntetnék az otthonstartot. A vendégem Argyelán József lesz, a bankmonitor.hu vezető elemzője, Miley Cyrus pedig a Plastic Hearts-al érkezik ide az óra elejére.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, a növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Négy múlt, köszi szépen, hogy itt vagytok velem. Ez már a pénzügyi percek a 98.6 Manna FM-en. Vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezetőelemzője, akivel eljátszunk a gondolattal nem sokára, hogy mi történne, ha megszűnne az otthonstart. De előbb még érkezzen Miley Cyrus és a Plastic Hearts.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM. Sziasztok, a vasárnapi kanapét hallgatjátok. Én Argyelen Kriszta vagyok, és saját bejáratú pénzügyi tanácsadónk is itt van velünk, Argyelen József, aki a bankmonitor.hu vezető elemzője. És akivel a témánk ezúttal az, hogy mi lenne, ha nem lenne otthonstart program.
1: Az otthonstart program ugye tavaly őszén indult el, és egész gyorsan egy sikertörténetnek tekinthető. Hatalmas volument vesznek fel belőle az emberek, nagyon sok az érdeklődő, nagyon nagy a hitel kihelyezés. Na de fölreppentek olyan hírek, hogy felülvizsgálják ezt a programot, sőt, még a felfüggesztés is elhangzott, de ez inkább félreértésből eredt, mert nem az otthonstart programot függesztette fel a kormány, hanem a hozzá kapcsolódó építési projektek egy részét függesztette fel. Legalábbis felülvizsgálják ezeket a projekteket, hogy azokat a plusz engedményeket, kedvezményeket, amiket kaptak. Értek itt az alatt adminisztrációs egyszerűsítést, illetve értek ez alatt akár helyi építési elvárások aluli mentességet is, hogy ezeket jogosan kapták-e meg, és hogy tényleg azok a projektek, ahogy így végül tervekben léteznek, tényleg szolgálják a lakhatási válság megoldását vagy sem. De ez nem az otthonstart felülvizsgálatát jelenti, illetve felfüggesztését jelenti.
0: Akkor megnyugodhatunk, hogy nem lesz semmi változás az otthonstart házatáján?
1: Ettől függetlenül tényleg az a hír járja, hogy zajlik egy felülvizsgálat az otthonstarttal kapcsolatban, amelynek eredményeképpen lehetnek bizonyos változások a programhoz köthetően. Ez teljesen érthető, eltelt az első év, mondjuk úgy túl van a gyerekbetegségeket az otthonstart, láthatók már a hatásai a programnak. Ilyenkor törvényszerű, hogy felülvizsgálják ezt az ilyen típusú támogatásokat. Na de, nézzük meg, itt azért nagyon szélsőséges dolgok is elhangzanak, akár a teljes megszüntetés, akár az érdemi szigorítás is szóba kerül, ha bizonyos portálokat olvasunk. Nézzük meg, hogy az ilyen típusú drasztikus beavatkozások mit okoznának, milyen következményekkel járnak, akár a hitelpiacra, akár a lakáspiacra nézve.
0: Rendben, nézzük meg, mivel kezdünk.
1: Először is szögezzük le, hogy az otthonstart, mint ahogy az indulásról is mondtuk, egy sikertörténet. Iszonyatos nagy az hitelkihelyezés a bankok oldaláról. Ha azt nézzük, 250-280 milliárd forint körüli havi szerződéskötési állomány van lakáshitelezésben be a bankoknál. Ebből durván 170-180 milliárd tartozik csak az új otthonstart programhoz. Hogy el tudjuk helyezni ezeket a számokat, korábban az otthonstart program indulása előtti időszakban a legsikeresebb, legkiugróbb hónapokban volt olyan 150-160 milliárd forintnyi teljes lakáskitel kihelyezés. Azért láthatjuk, hogy ehhez képest azért több mint egy 100 milliárdos pluszról beszélünk, ami nem csak egy-egy hónapban történt meg, hanem mondhatjuk úgy, hogy októbertől masszívan velünk van ez a plusz kihelyezési volumen. A másik átalakulás, amit láthatunk, hogy még korábban durván minden ötödik forint tartozott ott támogatott hitelhez, és ugye 4 forintot pedig piaci alapon helyeztek ki a bankok. Most ez az arány megfordult, minden ötödik forint csak piaci alapon kihelyezett hitel, és a támogatott hitelek aránya nagyjából a kihelyezett volumen 80%-át lefedi. Ez azt jelenti, hogy a teljes lakáshitelpiac erősen támogatás központúvá alakult át. Ha a támogatást drasztikusan megszigorítanák, vagy éppen kivezetnék, az a hitel kihelyezési volument érdemben visszavágná. Nyilván nem tűnne el úgy, ahogy van 180 milliárd forint, mert jó eséllyel piaci alapon még mindig fölvennének emberek hitelt. Ugye? Sokan lehetnek olyan vevők, akik kihasználják a támogatott kölcsönt, de ha az nem lenne, akkor is megvennék a lakást, a kiszemelt ingatlant piaci hitelből. Ha ezt is figyelembe vesszük, és azt mondjuk, hogy a piaci hitel felfutna, és mondjuk megduplázódna a volumen, a mostani 50 milliárdról megemelkedne mondjuk 100 milliárd környéki összegre, akkor is azt tudjuk mondani, hogy bő 100 milliárd forint havonta eltűnne a lakáshitel piacról. Ez nagyon nagy összeg.
0: Na hát akkor menjünk innét tovább. A vendégem Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és arról beszélgetünk, hogy mi történne, ha megszűnne az otthonstart.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és a pénzügyi perceket hallgatjátok benne. Vasárnap délután 4 és 5 között Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és arról beszélgettünk, hogy mi lenne, ha megszűnne az otthonstart, mert hogy felreppentek hírek, hogy felülvizsgálják ezt a támogatást. Hát ugye arról beszéltünk, hogy problémát jelentene-e, hogyha a támogatott hitelek egy része ugye ezek után piacivá válna, a fele meg kb. Eltűnne a piacról.
1: Magában nem probléma, viszont egy ekkora volumen kiesés már egyértelműen hatást gyakorolhat magára a lakáspiacra is. A tranzakciószámokra, a lakásárakra.
0: Nézzük meg, hogy most milyen helyzetben van a lakáspiac.
1: Azt látni kell, hogy az otthonstart program indulásakor egy hatalmas hype volt, nagyon megugrottak az adásvétel számok tavaly augusztusban, szeptemberben, azonban ez az időszak lecsengett, és most már az idejében inkább egy elnyújtott stagnálás, ilyen lassulás, inkább visszafogott trendek és számok jelennek meg. Az idei év első felében a Dunahaus becslése alapján havonta durván olyan 9500 lakásvásárlás születik Magyarországon. Ez egy évvel ezelőtt 1500 volt, tehát 1000-rel nagyobb havonta. Tehát egy lassuló, ilyen tompa lakáspiacról beszélünk. Ebbe a piacba csapódna be az, hogy kivezetnének vagy megszigorítanának jelentősen egy támogatott hitelt. Nem egy dübörgő, soha nem látott fordulatszámon pörgő piacra zuhanna ez a szigorítás, hanem egy amúgy is lusta piacra. Tehát azért egy elég komoly hatás történne. Jó eséllyel a tranzakciószámok még a mostani szint alá is mennének érdemben. Mondhatni, vevő nem lenne, mert az új hitel, vagy új támogatott hitel nélkül nem tudnák megfinanszírozni a mai vételárak mellett a vásárlást. Az eladók pedig értelemszerűen nem engednének gyorsan árat, inkább kivárnának. Tehát nagyon alacsony tranzakciószámokra lehetne számítani, és emellett mondjuk a ingatlanoknak a mondjuk úgy kínálati ideje érdemben megnövekedne, ez egy idő után oda vezetne, hogy az alku növekedne, tehát az irányárakat nem változtatnák az eladók, de abból komolyabban lehetne alkudni, és nyilván egy drasztikus program szigorítás mellett egy idővel az árak is csökkenésnek indulnának.
0: Most akkor nézzünk rá, Józsi, a lakásárakra is.
1: Az MNB vizsgálatai szerint a magyar lakások túlárazottak, a relatív túlárazottság mértéke tavaly évvégén 22%. Ez nem egy abszolút szám, ez egy viszonyszám, a magyar lakások túlárazottak a bérleti díjakhoz képest, a hitelek kamatához és a hitelhez jutáshoz képest, a GDP-hez képest, az ingatlan projektek számához és értékéhez képest, a keresetekhez képest, tehát ezek viszonyszámokból tették össze azt, hogy 22% volt tavaly évvégén a túlárazottságnak a mértéke. Ezt a túlárazottságot egyébként önmagában, hangsúlyozom csak önmagában, az otthonstart megszüntetése növelni. Gondoljunk bele az egyik mutató, ami azt mondja, hogy milyen áron és mennyire könnyen tudsz olcsó forráshoz, hitelhez jutni, ez romlana. Hiszen egy nagyon komoly tétel kikerülne, piaci alapon meg jóval drágában lehet hitelt fölvenni Magyarországon. Nyilván egy idő után ez a mutató elkezdene javulni, vagy azért, mert a tényleges lakásárak mérséklődnének, vagy azért, mert ezen mutatónak más elemeiben mondjuk javulás állna be. De önmagában az otthonstart kivezetése rontaná a túlárazottságot. Nyilván túlárazott volt a piac már az otthonstart indulása előtt is. Tehát itt nem arról van szó, hogy az otthonstart program indulásával annyit emelkedtek volna a lakásárak, hogy itt így 20% fölé növekedett a túlárazottság. A tavalyi évben az év elején is volt egy komoly áremelkedés, ennek semmi köze nem volt az otthonstarthoz, hiszen még kanyarba sem volt a program. Ennek az oka gyakorlatilag az állampapír piacban volt keresendő. Az állampapíroknál hatalmas hozamokat fizettek a magas infláció kifutásával az úgynevezett inflációkövető prémium állampapírokra. A piac azt várta, nem csak a lakáspiac, hanem az egész befektetési piac, hogy az ott megforduló hatalmas tőke és kifizetett kamatállomány meg fogja keresni az új helyét, és részben az ingatlan piacba fog beáramlani. Ez egy hype-ot generált az ingatlan piacnak, ami bizony komoly áremelkedésben csapódott le. Az év második felére már mindenki stagnálást várt az árak tekintetében, na ekkor jelentették be az otthonstartot, ami így össze egy újabb lendületet adott, sőt már nyár végén egy újabb lendületet adott a lakáspiacnak ároldalon is. Ez a lendület azonban már kifogyott a mai árak mellett, már otthonstartból sem igazán tudják megfinanszírozni a vevők a kiszemelt ingatlant. Éppen ezért jött a következő fázis, elkezdtek az árak oldalazni, most már az MNB 2026 második negyedévében enyhe árcsökkenést, 1-2%-os árcsökkenést mért az ingatlan piacon. Ez nem drasztikus árkorrekció, de egy enyhe árcsökkenés már megjelent.
0: Na innét fogunk tovább menni, a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, az otthonstarttal kapcsolatosan pedig ti is kérdezhettek a 0677 098 6-ra írva SMS-t.

0: Ez a Manna kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és eljátszunk a gondolattal, hogy mi történne, ha holnaptól megszűnne az Otthonstart program, aki pedig segít ebben nekem, Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. A Madness féle Our House után bele fogjuk folytatni.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Jó, hogy ti is letettétek a voksotokat a vasárnapi kanapé mellett. A pénzügyi percekben Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és az a témánk, hogy mi történne, hogyha megszűnne az Otthonstart program. És ugye megvizsgáltuk az ingatlanpiac jelenlegi helyzetét, és ránéztünk a lakásárakra is, amiben azt lehetett látni, hogy az oldalazás után ugye megtörtént egy enyhe árcsökkenés. Ez egyébként akkor főként a fővárosra jellemző ez a változás?
1: Nem csak a fővárosban, nem csak a vidéki városokban, hanem a községekben is, tehát egy mondhatjuk általánosabb árcsökkenésnek. Ez nem azt jelenti, hogy minden település, minden ingatlan, amit eladásra kínálnak, olcsóbb lett, de ez azt jelenti, hogy azért egy tendenciózus árváltozást lehet látni. Ez idővel, ha az otthonstartot tényleg megszigorítanák, felerősödne, és ez az árkorrekció megnőne. Tehát konkrétan értelmezhető árcsökkenés menne végig. Ez nem azt jelenti, hogy 10-20%-kal esnének az árak, azért erre nem lehet számítani, de értelmezhető mértékű árváltozás történne az otthonstart eltűnésével.
0: Tekintsünk akkor most egy picit a lakásprojektekre.
1: Ugye magára a GDP-re egy ilyen otthontámogatási program nem hat, mert a használt lakások vásárlása, annak nincsen GDP pozitív hatása, nem fog ettől a gazdasági teljesítmény nőni. Ez akkor fog beindulni, ha beindul az építőipar, tehát ténylegesen új lakóingatlanok építése jelenik meg, és ezzel kvázi a kínálati oldal is bővül, ez önmagában jó hír, mert kordába tudja tartani az áremelkedést. Másrészt ez egy tényleg egy produktum, ami a GDP-t is növeli. A kormánynak, az előző kormánynak célja volt, hogy az otthonstartot beindítsa a kínálati oldalt is. Itt visszautalnék azokra a lakásprojektekre, illetve kiemelésekre, a projekt kiemelésekre, amelyek az otthonstarthoz kapcsolódnak. A projektek bizonyos feltételeket teljesítettek, két kritérium volt, legalább 250 lakás épüljön, illetve a lakások legalább 70%-a megfeleljen az otthonstartnak, akkor gyakorlatilag kiemelt minősítést kaphattak, amivel bizonyos alapfeltételek alól mentesülhet. Igen ám, de egyrészt ezen projekteket felülvizsgálják most, hogy minden mentesség jogos-e, és azok a tervek, ahogy belettek nyújtva, úgy tényleg hasznosak-e az adott régió lakhatási válságának kezelésére. Másrészt az otthonstart megszűnésével, vagy érdemi szigorításával az ezen projektekre irányuló kereslet is érdemben csökkenne, tehát jó eséllyel az építőipar is egy nagy pofont kapna önmagában azért, mert az otthonstart programot megszüntetnék.
0: Mi lenne, ha az építőipar megkapná ezt a pofont, és megszűnne az otthonstart?
1: Azt látni kell, hogy az építőipar nem egy túlfűtött, hihetetlen dübörgő állapotában van most. Az elmúlt években látott új épített lakásoknak a száma, az historikusan alacsony szinten van. Az építési engedélyek száma ugye nyilván megelőzi az épített ingatlanok számát, hiszen az engedélyeket követően építik meg a lakásokat, és amikor ezek elkészülnek, válnak épített lakásokká, ez több évig is időt is, több éves időtartamot is felölelhet. Szóval az építési engedélyek száma sincsen túl magasan, de itt legalább el tudjuk mondani azt, hogy az elmúlt egy-két évben már fölfele történő korrekciót lehetett látni, tehát elkezdett emelkedni ez a szám. Na most, ha maga az otthonstart megszűnne, akkor jó eséllyel az engedélykérések száma is csökkenne érdemben újfent, és a már folyamatban lévő projektek egy része is valószínűleg ilyen átmeneti tetszalott állapotba kerülne. Minimum felülvizsgálnák őket, hogy milyen állapotban, mekkora kereslet lenne rájuk, és hogy tényleg meg akarnak-e felelni minden otthonstart feltételnek, vagy sem. Megismétlem, egy amúgy alacsony lakásprojekt pörgésszám mellett történne mindez. Éppen ezen következmények miatt gondoljuk azt, hogy a kormány drasztikus intézkedést nem fog tenni az otthonstarttal szemben. Nem fogja azt megszüntetni, nem fog olyan érdemi szigorítást végrehajtani, ami gyakorlatilag az lakáspiacon oly drasztikus hatást gyakorolna.
0: Na, eddig csak negatívumokról beszéltünk, hogy miért szűnne meg az otthonstart program. Ez a témánk ezúttal Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és még egy pici időnk van hátra a mai pénzügyi percekből, úgyhogy még folytatjuk ezt a témát, tartsatok velünk! I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ez a vasárnapi kanapé a Manna FM-en, a 98.6-on, és a vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akivel a témánk az Otthon Start program és annak megszűnése, és hát eddig csak negatívumokról beszéltünk, Józsi, hogyha megszűnne az Otthon Start program, akkor az csupa-csupa negatív dolgot hozna magával. Na de akkor abszolút adódik a kérdés, hogy egyáltalán miért röppen fel az, hogy szigorítanák, vagy akár meg is szüntetnék ezt a programot. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
1: Itt két tényezőt kell kihangsúlyozni. Az egyik, hogy a támogatott hitel azt jelenti, hogy az ügyfél 3% vagy legfeljebb 3%-os kamatot fizet, és emeli az állam még az állami támogatást a bank részére. Ez a mai kamatkörnyezetben újabb 3-3,5%-ot jelent. És ezt nem egyszeri tételként adja a banknak a hitel felvételekor, hanem folyamatosan nyújtja a hitel futamideje alatt, a fennálló tőke törlesztésen felül, gyakorlatilag az állam a bank részére. Ez több milliárd, ha fut föl és folyamatosan fut föl az eddig ellátott arányokban a támogatott hitel, akkor idővel több 100 milliárd forintos költségvetési kiadáshoz vezethet. Márpedig a magyar költségvetés nincs túl stabil helyzetben, hogy az előző elmúlt időszakban lehetett látni felülvizsgálatot, hiány célértéknek a módosítását, számos költségvetési szigorításnak a kilátásba helyezését. Tehát nincsen rózsás helyzetben, nem biztos, hogy ezt tudják vagy szeretnék finanszírozni az elkövetkező időszakban. A másik oldal, az otthonstart igénylőknek a 76%-a az gyakorlatilag a legmagasabb fizetésű ötödből jön ki. Tehát Magyarországon a legmagasabb jövedelemmel rendelkező 20% vette fel az otthonstartnak több mint a 3/4-ét. Nem azért, mert a programban van az alacsony jövedelmekkel szemben valami olyan elvárás intézkedés, amit nem tudnak teljesíteni. A program ebből a szempontból semleges, neutrális, ugyanazt várja el egy magas jövedelmitől, mint egy alacsony jövedelmitől. A probléma inkább a lakásárakban keresendők.
0: Ezt fejtsd ki egy kicsit részletesebben.
1: A mai ingatlanárak mellett egy alacsony jövedelmű, sőt, egy átlagos fizetéssel rendelkező személy sem tud akkora hitelösszeget felvenni, amiből meg tudná vásárolni a számára elvárt szükséges lakást. Tehát gyakorlatilag kiszorult az átlagréteg, és ez az arány, ez a magas jövedelmek jelenlétének az aránya, magas jövedelműek jelenlétének az aránya, ez az otthonstartban magasabb, mint a csokpusznál volt, meg ma a marcsokpusznál, és magasabb, mint a piaci hiteleknél volt látható, vagy látható ma. Gyakorlatilag egy olyan támogatást üzemeltetünk most, ami mondhatjuk úgy a magas jövedelműeket hozza helyzetbe. Kérdés az, hogy az államnak szerepe az, hogy támogatást nyújtson a magas fizetéssel rendelkezők, mondhatni a gazdagoknak a lakásvásárlására. Ez egy teljesen jogos igény, teljesen jogos probléma, amelyet valóban orvosolni kell. De ha megismétlem, hogyha drasztikus eszközökhez nyúlna a kormány, és mondjuk brutálisan megszigorítaná, vagy ténylegesen kivezetni az otthonstartot, az a lakáspiacra nagyon-nagyon súlyos következményekkel járna. Ezeket a dilemmákat, helyzeteket, ellentmondó érveket és mindig minden szempontból racionális érveket kell mérlegelni a kormánynak akkor, amikor az elkövetkező időszakban döntést fog hozni, hogy mi lesz az otthonstart programmal, hogyan mehet az tovább az elkövetkező időszakban.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéltük meg azt, hogy mivel járna az, ha megtűnne az otthonstart, és hát Isten igazából arra végkövetkeztetésre jutottunk, hogy egyáltalán nem valószínű, hogy ezt kivonnák a forgalomból, esetleg pici szigorítás előfordulhat, vagy felülvizsgálat, de a kivonástól egyébként szinte biztos, hogy nem kell tartani. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, kereshetitek a Manna Podcast akár iTunes-on, akár Spotify-on.

7 óra után a 98.6 Manna FM-en a nyelvtanulás kapja majd a főszerepet, hogy mik tudják segíteni a fiatalok számára a könnyebb nyelvelsajátítást. Ennek járok utána, és Krisztina Perrytől is hozok majd egy nyitódalt. Maradjatok velem!

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: A kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az észak-kelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, a növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték.
0: Időjárás.
1: Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 5 óra után is köszi, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Nyelvtanulás, ez sok ember számára, főleg az idősebb korosztály számára mumus, de már léteznek olyan applikációk, olyan programok, és a Krétában is olyan modulok, amik tudják ezt segíteni. Na de hogy hogyan és miként, erre fogunk kitérni a folytatásban, és jön Krisztina Peri egy dala is az óra elejére.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM kanapéját választottátok. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Gubáné Csánki Ágnes, aki a Xeropan stratégiai vezetője, és október 1-én elindult a 4 hónapos IFM országos nyelvi verseny, ami a rendszeres nyelvtanulásra és az iskolai közösségek aktivitására épít. Na hát akkor legyen az első kérdés az, hogy miről szól ez a nyelvi verseny?
1: Ez a nyelvi verseny, ez egy olyan programunk, amit már a tavalyi évben kipróbáltunk, és nagy volt a sikere. Tulajdonképpen az a célunk, hogy minél több olyan tanuló legyen Magyarországon, aki ezt az ingyenes lehetőséget a Krétán keresztül igénybe veszi, hiszen itt található meg ez a bizonyos idegen nyelvi modul, amiről beszélünk, ami egyben egy tanulók számára és tanítók számára is használható. Ugye a pedagógus használhatja nagyon sok mindenre. Adhat differenciált feladatot a tanulóknak, adhat egyéni tanulási utakat segítve, abszolút el gyerekekre bontva tudásszintre bontott feladatot, de használhatja tanórán is, akár csoportmunkába, akár pedig más egyéb tevékenységre, és igazából, ami a legfontosabb, amit nagyon szeretnek ebben az applikációban, az, hogy a beszédfejlesztést lehet vele gyakoroltatni. Ugye a pedagógusok számára ez óriási előny, hiszen itt nem egy-két tanuló, hanem mindenki tud beszélni, hiszen AI által fejlesztett programról beszélünk, ami olyan, mintha gyakorlatilag vele szembe állna valaki, és ő beszélgetne vele. Úgyhogy ez a bizonyos IFM számtalan lehetőséget nyújt, ahogy mondom, a pedagógusnak. A tanulónak pedig hát akár úgy is lehet, hogy nem tanórán, hanem saját maga szeretne mondjuk egy nyelvvizsgára eljutni.
0: Mik a legnagyobb nehézségei ma a gyerekeknek egyébként a nyelvtanulásban?
1: Pontosan ez, amiről beszéltünk, hogy ugye a nyelvtanulásról mit tudunk? Azt, hogy nyilván kell szavakat tanulni, memorizálni, nyilván vannak nyelvtani szabályok, ezzel tisztában vagyunk, és hogyha tankönyvből tanulunk, tanárral tanulunk, akkor ezen a szisztémán haladunk. Ez megvan persze nálunk is, mind az öt eleme a nyelvtanulásnak, de mellette, amit én kidomborítanék, az, hogy van egy folyamatos motiváció, ami azért kell mindannyiunknak, hogy naponta akár csak 15-20-25 percet gyakoroljunk, hiszen ez elengedhetetlen egy folyamatos nyelvtanuláshoz. És miután ez a gyerekek számára egy abszolút olyan élmény, amivel nap mint nap találkoznak, hiszen folyamatosan visszajelez, értékel. Pont ez a lényege, ezért szeretnénk nagyon, mert rögtön visszajelzést kapnak, és motivációt is arra, hogy tovább haladjanak és gyakoroljanak, hiszen rögtön a generál nekik egy olyan feladatot, hogy még tökéletesebb legyen mondjuk az a kiejtés, és javítja. És nagyon érdekes visszajelzést kaptunk például gyerekektől, hogy számukra ez objektívebb, mint amikor a tanár azt mondja, hogy most ügyes voltál, mert úgy érzi, hogy ez most nem a személyének szól, hanem annak szól, hogy tényleg ő most tényleg jól ejtette ki azt a szót. Nem is gondolnánk mi felnőttek, hogy a gyerekek, mai alfák mennyire így gondolkodnak. Ugye ehhez vannak szokva a játékok között is.
0: Folytatjuk innét a beszélgetésünket. Gubáné Csánki Ágnes, a Xeropan stratégiai vezetője a vendégem itt a Manna kanapéban, és a témánk az idegen nyelv tanulása.

0: Kellemes rádiózást, jó, hogy itt vagytok velünk vasárnap délután is a Manna kanapéban. Be lehet kapcsolódni még az IFM 4 hónapos nyelvi versenyébe. Gubáni Csánki Ágnes, a Xeropán stratégiai vezetője a beszélgető partnerem, és hát ugye létezik ez a Krétán keresztül is elérhető mesterséges intelligenciára épülő modul, ami segíti a gyerekeknek a tanulást. És hát ott tartottunk, hogy az azért biztos, hogy most már sokkal rövidebb ideig lehet lekötni a gyerekeket, mint régebben néhány évvel ezelőtt, sokkal rövidebb ideig tart a figyelmük.
1: Igen, pontosan így van, hiszen ezért vannak ilyen nagyon rövid kis egységek, rövid kis leckék, leckecsoportok, sokszor egy-egy feladat sor 5-6 perces, mert ugye tudjuk, hogy a monotónia tűrésük az nagyon csökken. Ma egy 8-10 éves gyereknek azt mondják, hogy 7-8 perc, egy kicsit nagyobbnak, egy felső tagozatosnak sem több, mint 10-12, ameddig egyfajta tevékenységet tud végezni, és hát mi ehhez alkalmazkodunk, tehát ilyen kisebb egységekben dolgozunk, kisebb egységek, amit meg kell oldani a gyerekeknek, és pont ezért, miután el is érnek a végére és visszajelzést is kapnak, ezért is kedvelik többek között. Meg hát ugye telefonon használják azért, mert sok mindent mondanak ma a telefonhasználatról, de azt tudomásul kell vennünk, hogy ezért a gyerekek kezébe ez ott van, akkor használjuk ki jól, például tanulásra, nyelvtanulásra.
0: Lehet egyébként még csatlakozni ehhez a versenyhez?
1: Igen, ez a verseny ez most indult, de még lehet csatlakozni, hiszen havonta nézzük meg az eredményességet, és hát látjuk, hogy sokszor az utolsó héten húznak bele a versenyzőiskolák, és hát több hónapon keresztül meg is fordul az, hogy éppen kik vannak az elsők között, és hát ugye 2 millió forintot fogunk kiosztani, meg külön díjakat is, és én azt gondolom, hogy érdemes ide még akár október közepén is benevezni, mert hogy láttunk erre, pont ahogy mondtam, ugye ezt az előző tanévben már kipróbáltuk, és már két alkalommal volt ilyen versenyünk. Láttuk a tapasztalatot, hogy elegendő egyetlen elhivatott pedagógus, aki rendszeresen előveszi, vagy házi feladatként adja a gyerekeknek az úgynevezett szeropánt, mert ők azt mondják, hogy szeropánoznak, hiszen ezen a felületen dolgoznak. Ezért ők is tudnak nagyon jó eredményt elérni. A tavaly évben ilyen volt az első helyezettünk, pontosan egy 110 fős kisiskola, egy vidéki kisiskola, ahol egy elhivatott nyelvtanár volt, aki a gyerekekkel folyamatosan használta ezt a, élt ezzel az applikációnak a lehetőségével.
0: Mi a tapasztalat? Másként kell motiválni a gyerekeket ma, mint mondjuk pár évvel ezelőtt kellett?
1: Igen, teljesen más a motivációnak az alapja is. Mindenképpen életközelinek kell lenni az, amit vele megoldatunk, olyannak, ami számára egy ismerős történet, esetleg egy TikTok sztár, vagy esetleg egy film, amit látott mostanában. Tehát a példákat is ilyen körből kell venni. Hát most nem akarom mondani, hogy annak idején az idősebbek, a baby boomer generáció például milyen történeteket olvasott egy orosz könyvben, vagy akár egy 20-30 évvel ezelőtti német könyvben, angol könyvben is, ez megváltozott. Abszolút élményszerűvé kell tenni a tanulást, és ezt pontosan azzal tudjuk, hogy hasonlítjuk ahhoz, amivel ő nap mint nap találkozik, akár a felületek, a különböző közösségi oldalak felületén, akár pedig, ahogy mondtam, az előbb éppen filmekben, vagy éppen a mai angol és német, vagy francia, vagy spanyol könyvekből, hiszen ezeket mind tanulhatják az IFM-en keresztül ma a gyerekek.
0: Na, hogy mit lehet elérni egyébként ez alatt a 4 hónap alatt, erre is ki fogunk térni. Gubáni Csánki Ágnes, a Xeropán stratégiai vezetője a beszélgető partnerem, aki várja a ti hallgatói kérdéseiteket is, 0677 1986, ide jöhet SMS-ben, Viberem.

Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, és az utolsó fél órában is még szó lesz arról, hogy hogyan lehet megkönnyíteni a diákok számára az idegen nyelvek elsajátítását. Slow Hands, ez pedig már Neil Horan felvétele a Manna kanapé kínálatából.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Köszi, hogy itt vagytok a Manna kanapéban. Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, és az IFM nyelvi versenyről beszélgetünk, ami 4 hónapon keresztül tart, és ami tulajdonképpen egy nyelvi modulra épülve segíti a diákoknak elsajátítani az idegen nyelveket. És akkor ott tartottunk Gubáné Csanki Ágnessel, a Xeropán stratégiai vezetőjével, hogy mit lehet elérni egyébként ez alatt a 4 hónap alatt? Hová juthatnak el a diákok a nyelvtanulásban 4 hónap alatt?
1: Akkor egyfajta, én azt gondolom, ki kell, hogy alakuljon egyfajta igény arra, hogy ő ezt tovább folytatja, de nagyon sokszor olyanok neveznek be, akik már azért megismerkedtek vele, hiszen tartunk olyanokat is, hogy élménynap, meg csatlakozunk a digitális témahéten is, digitális IFM nappal, tehát már volt alkalom, és vannak pedagógus, akik már 3-4 éve rendszeresen több csoportjukban is alkalmazzák ezt a tanítási módszert is, vagy kiegészítik az egyéb módszereiket ezzel, és ezért nem is ismeretlen, hanem inkább egy állandóságot ad, én azt gondolom ezzel, hogy folyamatosan foglalkoznak vele, és hát persze az a cél, hogy ne is hagyják abba, de ezt látjuk is, hogy ez nem is történik meg, mert rákapnak. Ha rákapnak az ízére, és hát azt is hozzá hogy tegyem, hogy ugye nyilván folyamatos fejlesztés történik, és most az egyik nagy újdonságunk az, hogy a gyerekek csoportokat alkothatnak, úgynevezett ligákba nevezhetnek be, és egymással lehet versenyezni. Hívhatnak ki osztálytársakat például, de alkothat a pedagógus is egy ligát az osztályából, vagy egy csoportjából, és hát tudjuk, hogy a verseny az azért benne van mindenkiben, pedagógusokban, gyerekekben egyaránt, és pontosan ez az, ami fenntartja azt, hogy folyamatosan, amikor már vége van a versenynek, akkor is ők rendszeresen úgynevezett szteropánoznak, vagy IFM-eznek.
0: Egy élménynap is kapcsolódik ez a nyelvi versenyhez október 14-én és 15-én. Miről szólnak ezek az élménynapok?
1: Igen, ez hát tavaly évben már 10 000-nél több tanuló is volt, aki egy nap csatlakozott. Több 100 iskola, ugye ebből adódóan több mint 150-200 nyelvtanár az, aki egy-egy napon választ egy vagy két órát, amikor ő vagy a német, vagy az angol nyelvből lévő csoportjával csatlakozik egy online órához, ahol hát főleg most ugye arra van igény még mindig, hogy megismerjék az új csoportok, a gyerekek ezt a felületet, tehát inkább bemutatják a kollégáink azt, hogy hogyan kell elindulni, mit lehet rajta tanulni, mire lehet használni, kedvet csinálnak hozzá, és aztán a későbbi órákban pedig hát folytatják az ismerkedést, vagy hát napi használattá teszik ezt ennek a felületnek a feladatok a megoldását, és éppen ezért ezen az élmény napon most újra várjuk azt, hogy akár több mint 10 000 gyerek is majd egy-egy óránkon jelen legyen, és most kell jelentkezni rá, minden pedagógusnak küldtünk ki, nyelvtanároknak rá lehetőséget, hogy hogyan kell, de megtehetik, hogy a Facebook oldalunkat, Facebook csoportunkat megnézik, Kréta IFM csoportot, és ott is megtalálnak minden fontos instrukciót ahhoz, hogy még tudjanak csatlakozni. És ráadásul az egyik délután, 14-én pedig még egy ilyen kis webináriumot is tartunk, ahol fél óránként különböző előadók akár arról fognak beszélni, hogy milyen tanulási szokásai vannak ma a gyerekeknek, ugye ez inkább pedagógusoknak szól, de szülőket is várunk, mint ahogy tavaly is nagyon sokan érdeklődtek egy-egy témánk iránt, és hát szeretnénk arról is beszélni, hogy milyen eredményeink vannak, ugyanis most végeztünk a tavaszi időszakban egy több mint ezer fős mérést, egy olyan mérést, amiből azért egyértelműen látszik, hogy azok a gyerekek, akik rendszeres használói ennek a bizonyos IFM-nek, fejlődnek, jobban fejlődnek, mint az átlag tanulók, vagyis, hogy látszik az eredménye annak, hogy érdekli őket, leköti őket, és valóban fejleszti, hatékonyabbá teszi a nyelvtanulásokat, hogyha ők használják ezt az applikációt. Ennek pontosan erről is fogunk majd eredményességünkről is egy kis bemutatót tartani, úgyhogy ide is várunk mindenkit, itt is lehet majd jelentkezni, ez is fent van az oldalunkon, honlapunkon.
0: Kíváncsi vagyok még a jövőbeni tervekre is, úgyhogy erre is rá fogok kérdezni. Gubáné Csánki Ágnes, a Xeropán stratégiai vezetője a beszélgető partnerem, ez a Manna kanapé.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, ahol Gubáné Csánki Ágnes, a Xeropan stratégiai vezetője a beszélgető partnerem, és ott a Kréta idegennyelvi felkészítő moduljáról beszélgetünk, amihez kapcsolódóan egy országos nyelvi verseny is indult október 1-én, amihez természetesen még lehet csatlakozni az iskoláknak. De mi a terv az IFM házatáján? Mik a jövőbeni fejlesztések?
1: Hát olyan folyamatos fejlesztés van. Természetesen a világ nem áll meg, az AI itt van, mi is kihasználjuk az AI-ot, a lehetőségeket. Ahogy az előbb utaltam rá, pont ez az egyik terület a beszédfejlesztéssel kapcsolatos, mert hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek megmerjenek szólalni, hiszen a nyelvtanulásnak a lényege az, hogy egy adott szituációban én ezt tudom használni is, akár ha csak külföldre mentem, de később, hogyha munkába állnak, vagy akár egy nyelvvizsgára készülnek. Ezért ezt folyamatosan fejlesztették a kollégáink, és ezt nézzük is, de a pedagógusoknak is kedveztünk éppen az idei évben, ugyanis most egy olyan lehetőséget biztosítunk, amit idáig nem tudtunk megtenni, hogy idáig mi adtunk kész anyagokat a pedagógusoknak, most pedig már ők is feltölthetnek, majd rövidesen olyan feladatokat is szerkeszthetnek, amit ők az adott csoportjuknak tartanak nagyon fontosnak, és ez egy igény volt felénk. De emellett ugye például mi is csatlakoztunk a Diákok Hangjához, és adtunk egy 90 órás projekt lehetőséget, 90, igen, jól mondtam, egy másfél, tehát 90 perces, bocsánat, rosszul mondtam, mégiscsak. Egy olyan lehetőséget, hogy kidolgoztunk egy teljes projektet, és ezt megpróbálhatják a nyelvtanárok, és ők kapnak visszajelzést arra, hogy ők milyen tanulási élményre kíváncsiak, hogyan élik meg a tanulást. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy segítség lehet a nyelvtanároknak például, ha más nem, saját maguknak is kapnak nagyon jó visszajelzést arról, hogy mi az, amivel még hatékonyabbá tudják tenni a tanításukat.
0: Akkor tehát még mindenkinek lehet jelentkezni és be lehet kapcsolódni az IFM nyelvi versenyre.
1: Így van, várunk mindenkit szeretettel, ami 4 hónapos lesz, és februárban egy nagyszabályosú diákadóval fogjuk meg ezt lezárni. És egy utolsó mondat, hogy mindenki egyforma eséllyel indul, mert hogy abszolút létszámarányosan nézzük a felhasználását a felületnek, és ebből adódóan mindenki, a legkisebbek is esélyesek lehetnek az első helyre.
0: Nagyon szépen köszönöm Gubáné Csánki Ágnest, a Xeropan stratégiai vezetőjét hallhattuk itt a Manna FM kanapéjában, és ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz a Manna podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, akár diákoknak, akár

0: Véget ért a vasárnapi kanapé, köszönöm szépen a figyelmeteket, Argyelán Kriszta búcsúzik. A beszélgetéseim visszahallgatható, keressétek őket a Manna FM podcastján, és találkozzunk egy hét múlva szombaton és vasárnap 3 és 6 között itt a Mannán.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50 százalékos tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3 százalékos növekedésről számoltak be.
1: Időjárás.
2: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Manna Manna

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: De oda ég.
1: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna morzsa.

0: nagyobb lázadás.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A kihelyezett kormányülés Erdőbényén rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
1: Időjárás.
2: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: ez a Manna Hit.
1: Yo, this is Sand Sound. So I gotta jump, yeah. I gotta jump. My new single Jump is a more assertive approach.
2: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Hétnapos ülést tartott a kormány hétvégén. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe.
0: Időjárás.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
3: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
4: Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: Anna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Tom!

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Az On and On című velünk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van az örökké való Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: morzsa. Van víz a Holdon. Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Kétnapos ülést tartott a hétvégén a kormány. Mobilozó sofőrökre vadászik holnaptól a rendőrség. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése, illetve a közlekedésbiztonság javítása. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe.
1: Időjárás.
2: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Manna Manna Manna

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
2: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvó helyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem hittem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban.
1: The whole point of this song. I hope it ministers to you and

0: Kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: minden nap.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Kétnapos ülést tartott a hétvégén a kormány. Mobilozó sofőrökre vadászik holnaptól a rendőrség. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közszílú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése, illetve a közlekedés biztonság javítása. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe.
1: Időjárás.
3: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler. 'Cause God loves people like me. All over this world, I meet people just like.
2: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál. És ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is. Just like you and me
3: both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us. If

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Same God was written from the truth of what God spoke in Malachi.
2: Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.
1: So we can have confidence that his love toward us will never run out or change.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Isten azt akarja, hogy rátámaszkodjunk. Ne legyünk függetlenek, azt gondolva, hogy bármit megtehetünk, aztán meg magunknak tulajdonítsuk, ha valami jó történik.

0: példa beszédek 4:23 azt mondja, minden féltve őrzött dolognál. Jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nem azt mondja, hogy valaki más óvja a szívedet. Nem Isten, nem a pásztorod. Sem nem az anyukád nem tudja megtenni ezt helyetted. Neked kell a saját szívedet őrizned. És tudjátok, ez egy folyamatos munka. Talán a legtöbben egyetértetek azzal, hogy sok undorító dolog van, ami megpróbál a szívünkhöz férkőzni. Van egy másik dolog, amit újra meg akartam említeni a tegnap este után, hogy szerintem az igazi életünk bennünk van, és nem az az igazi életünk, ami körülöttünk folyik. Az igazi életünk az, ami bennünk folyik, mert lehet, hogy szinte tökéletesek a körülményeid, és mégis teljesen boldogtalan, szerencsétlen, mogorva és nyűgös vagy, akivel nem lehet kijönni, aki egyfolytában csak önmagát sajnálja. De lehetsz olyan valaki is, akinek nem a legjobbak a körülményei, és mégis, ha odafigyelsz a szívedre, és jó a hozzáállásod, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog és gyümölcsöző ember lehetsz.
1: And fruitful person.
0: Szóval szeretném, ha elgondolkoznátok ezen, hogy a valódi életetek, az igazi életetek bennetek van. Ezért fontos megőrizni a szívünket. Történt velünk egy nagyon nehéz dolog mostanában, és felhívtam Darlene-t, hogy beszéljek vele erről, és az első dolog, amit kérdezett tőlem, hogy áll a szíved. Tudjátok, tényleg ez a legfontosabb dolog, mert ha tisztán tartod a szívedet, akkor rendben leszel. A Biblia szerint az erős szellem megtartja az embert a testi fájdalomban és a bajokban, és én nagyon szeretem ezt, mert sokszor láttam ezt megtörténni. Ne várj azzal, hogy megerősödj, amíg tragédia nem történik. Maradj erős, légy erős. Tartsd tisztán a szívedet Isten előtt. És aztán, amikor ezek a dolgok ellened támadnak, akkor nem lesznek rád hatással. Eljuthatunk odáig, hogy felette éljünk ezeknek. Pál imádkozott azért, hogy hadd ismerjelek meg téged és feltámadásod erejét, amely kiemel engem a halottak közül, még most is, amikor testben vagyok itt. Nem akarom, hogy minden dolog hatással legyen rám. Csak az Isten igéje legyen rám hatással. Olyan fontos, hogy tisztán tartsuk a szívünket. Tegnap este arról beszéltem, hogy milyen veszélyes a kemény szív. Nem győzöm eléggé elismételni, de nagyon fontos, hogy lágyan tartsuk a szívünket Isten előtt. És ennek egyik módja az, hogyha az ő jelenlétében pácolódunk. Ha te Isten jelenlétében pácolodsz, akkor ő puhán tartja a szívedet. Nos, azt is említettem tegnap, hogy van egy másik módszer is, ha a pácolódást visszautasítod. Az anyám annak idején húsklofolóval puhította a húst. És én sokkal jobban szeretek időt tölteni Istennel, elmerülni az ő jelenlétében és igéjében, és engedni, hogy változtasson ahelyett, hogy makacs és kemény fejű legyek, és rákényszerítsem, hogy nagyon nehéz helyzeteket kelljen előidézni az életemben, mert a kemény fejűségem miatt csak ebből értek majd. Amen. Beszéltünk a hitetlen szívről, és hogy milyen fontos fenntartani a gyermeki hitet, mert a világban folyó sok gusztustalanság és rondaság miatt nagy a kísértés, hogy megkeményítsük a szívünket, hogy mindenkire gyanakodjunk, hogy senkiben ne bízzunk, de távol kell tartanunk magunkat ettől, nem engedhetjük meg ezt megtörténni, mert a bizalom a kereszténység alapja. Az egész kereszténység alapja az, hogy mi bízunk Istenben. Ezért továbbra is bíznunk kell benne, még akkor is, ha nem értjük, vagy nem sok értelme van a dolgoknak, akkor is, amikor nem az elképzelésünk szerint történik valami, nekünk bíznunk kell Istenben, még ha az emberek bántanak, csalódást okoznak is, nem kérhetjük számon mindenkin azt, amit egy-két ember tett, igaz? Ez nem fair másokkal szemben. Nos, szeretném most folytatni, és a büszke szív veszélyeiről fogok beszélni. A büszkeség egy nagy probléma Isten számára. Mert a büszkeség egy független, énközpontú szellemre jellemző. Isten azt akarja, hogy rátámaszkodjunk. Ne legyünk függetlenek azt gondolva, hogy bármit megtehetünk, aztán meg magunknak tulajdonítsuk, ha valami jó történik. Arról a büszkeségről akarok beszélni ma, ami egy bizonyos esetben nyilvánul meg, vagyis a siker miatti büszkeségről. Tudjátok, lehetünk egy alázatos személy, akinek nagyon édes természete van, de amikor sikeres lesz, Hirtelen egy teljesen más emberré változhat, aki most már azt hiszi, hogy mindenkin átléphet, hogy udvariatlan lehet, akivel nem lehet kijönni, mindezt azért, mert egy kis hatalomhoz, sikerhez, egy pozícióhoz és egy kis pénzhez jutott. Én szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú. Szerintem fel sem fogjuk, hogy Isten mennyire keresi az olyan embereket, akiket használhat, akiket felemelhet, és kulcspozícióba tehet, hogy őt képviseljék. Szerintem a világ hőseinek a keresztényeknek kellene lenniük, akik nagy dolgokat tesznek, és Istennek tulajdonítják az érdemet. Szerintem nincs szükségünk Supermanre, meg Batmanre és a többiekre, inkább legyenek szuper keresztényeink. Isten fel akar emelni embereket, ő elő akar léptetni embereket. Azt akarja, hogy minden szükségessel rendelkezzünk, nem csak magunk számára, hanem a szenvedő emberek számára is. Hinnetek kellene a bővölködésben. Pénzre lesz szükséged ahhoz, hogy segíts valaki másnak. Semmi rossz nincs azzal, ha várjuk Istentől az anyagi áldásokat, de biztosra kell menned, hogy nem csak magadra fogod költeni. Legyenek szép dolgaid, nagyszerű. De mindenképpen segíts más embereknek is. Isten azt mondta Ádámnak, még a Biblia legelején, fogd a javaidat, amit én adtam neked, és használd őket az Isten és emberek szolgálatára. Akármilyen ajándékaid vannak, bármilyen tehetséged van, akármennyi pénzed van, az Isten és az emberek szolgálatára kell azt használnod, és bármiben vagy jó, akárki is vagy, az nem miattad van, hanem azért, mert Isten képessé tett téged arra, hogy jó légy abban a dologban. Gyerünk! Ez nem rólad szól. Az ajándékok Istentől vannak. A Biblia világosan elmondja a János 3.27-ben, hogy meg kell elégedned az ajándékoddal, a képességeddel, a tehetségeddel, mert Istentől vannak. Nincs más forrás, ahonnan bármit is kaphatnál, ezért fogd, amit Istentől kaptál, és használd a lehető legjobban. Isten nekem a kommunikáció ajándékot adta. Soha nem tanultam ezt. Nem tanultam, hogy miként állítsak össze egy prédikációt, nem vettem szónoklatleckéket, ez egy ajándék. És én hálás vagyok érte Istennek. Hálás vagyok ezért az ajándékért, és ha Isten ilyen ajándékokat ad, akkor azt az ő szolgálatára kell fordítanunk. Hiszem, hogy Isten keresi az olyan embereket, akiket ő előléptethet. De azt kell mondanom, hogy tapasztalataim szerint nem sok ember van, aki nem kezd túl sokat gondolni magáról, amikor magas pozícióba kerül. A Biblia azt mondja, Isten felemeli az alázatosokat. Akik felmagasztalják magukat, Isten megalázza őket. Ez egy ígéret. A büszke, fennhiázó szív utálatos az Úr számára. A példabeszédek 16.5 azt mondja, utál az Úr minden fölfogalkodott szívűt. Mert amikor a szívünk büszke, akkor azt hisszük, hogy magunk miatt vagyunk áldottak. Nem Istennek tulajdonítjuk az érdemet. Figyeljetek rám, bárki, akinek problémája van a büszkeséggel, az elkezd rosszul bánni másokkal. Elkezdi lenézni a többi embert, és azt hiszi, többet érdemel annál, ami van neki, és a többi, és a többi. Szeretném, ha megnéznénk néhány példát a Bibliában, és biztosak lehetünk benne, hogy ugyanaz történik majd velünk is, mint ami ezzel a két királlyal történt. 2 Kronika 32. Ekkor Ezékiás király, meg Ézsaiás prófét Ámóc fia imádkozott, és segítségért kiáltott az ég felé. Az Úr pedig angyalt küldött, aki megsemmisített az asszír király táborában minden vitéz harcost, fejedelmet és vezért. Tehát háborúban álltak. Istenhez kiáltottak, mindig Istenhez kiáltunk, amikor bajban vagyunk, igaz? És az asszír király megszégyenülve tért vissza az országába. És egyszer, amikor bement Isten házába, ott saját fiai ejtették el fegyverrel. Így szabadította meg az Úr Ezékiást és Jeruzsálem lakóit. 23. verstől, és sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az Úrnak, és drágaságokat Ezékiásnak, Júda királyának. És ettől fogva nagy tekintélye lett minden nép előtt. Tehát ő király volt. Egy másik király háborút indított ellene. Ő tudta, hogy nagy bajban van. Istenhez kiáltott, Isten pedig megszabadította őt. És akkor az emberek elkezdtek ajándékot hozni, elsősorban Istennek, és Istent magasztalták, de egy kissé túl nagy figyelmet fordítottak Ezékiásra, és elkezdték őt felemelni. A 24. vers azt mondja, abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, de imádkozott az Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt csodát tett vele. Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jó téteményért, mert felfuvalkodott, büszkévé vált. Hadd mondjam azt mindenkinek, aki hallgat minket, hogy ülhetsz te itt az egész terem legalázatosabb személyeként, de ez nem azt jelenti, hogy nincs benned hajlam a büszkeségre. Minél magasabb a pozíciód a munkahelyeden, annál nagyobb esélyed van a felfuvalkodásra. Ha lent ülsz a gyülekezetben, akkor közel sincs akkora veszély a büszkeségre, mintha itt fent dicsőítést vezetsz. Vagy ha te prédikálsz, vagy kórustag vagy. Mindig azt akarjuk, hogy Isten előléptessen minket, de inkább mondjuk azt, Istenem, akkor helyez oda, ahol látni akarsz, amikor kész vagyok rá. Mert a helyzet a következő. Sok embernek van ajándéka, ami eljutatja őket valahova, de nincs elég erős jellemük, hogy ott is maradjanak. Minél nagyobb dolgokat cselekszik veled Isten, annál inkább törekedned kell az Isten előtti alázatra. Minden egyes sikeredet Istennek kell tulajdonítanod, és minden nap mondd el 10-szer vagy 15-szer, Istenem, tudom, hogy nélküled semmi vagyok. Minden sikerem miattad van. Nélküled semmi vagyok, nélküled semmit sem tehetek. Az a legrosszabb dolog, amit tehetünk, hogy elveszünk Istentől a neki járó dicsőséget. Ha azonban Isten talál valakit, akiben bízhat. Ó, te jó ég, annyi tennivaló van a földön. John Maxwell azt mondta, minden a vezetőségen áll vagy bukik. Szükségünk van felkent vezetőkre, olyan vezetőkre, akik megfelelően tudják vezetni a többi embert. Nagyon szomorúvá tesz az, amit az utazásaink során hallunk, amikor a hotelekben konferenciákat tartunk. Hiszitek-e, vagy sem? Az az egyik legnagyobb kihívás számunkra, hogy jó előre ki tudjunk bérelni ehhez hasonló épületeket, mert sportesemények és szórakoztató események között kell időpontot találnunk, meg egyéb dolgok között, amit az emberek meg akarnak szervezni, és hogy őszinte legyek veletek, sokan nem valami szívesen adják ki bérbe a helyet keresztény csoportoknak. Tudjátok miért? Azért, mert nagyon rossz tapasztalataik vannak az ilyen csoportokkal. Azt mondják, hogy a viselkedésük borzalmas volt. Semmilyen utasítást nem tartottak be, tönkretették a helyet, időnként ki sem fizették a számlát. Ellenszenves volt a hozzáállásuk, és számomra borzasztóan szomorú dolog, hogy a keresztények általában ilyen megítéléssel rendelkeznek. Persze tudjuk, hogy nem mindenki ilyen, de fontos, hogy nagyon igyekezzünk ezzel ellentétes viselkedést mutatni, ezért mi azon vagyunk, hogy tiszteletteljesek legyünk, hogy vigyázzunk a helyre, hogy megfelelően kommunikáljunk az emberekkel, hogy megtegyük, amit kérnek tőlünk, és így folyamatosan nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Azt mondják, olyan jó, hogy itt voltatok. Biztosra kell mennünk, hogy így viselkedünk. Nem lehet olyan hozzáállásunk, hogy na, megjöttem, mindenki essen hasra, vagy boruljon térdre, hát nem tudjátok, hogy ki vagyok én? Megjöttem. És nem mondjátok, hogy ezt sem kaptatok, meg azt sem. Tudjátok, néha azt mondják, hogy nem hozhatjuk be a saját vízünket. Ez sem lehet, meg azt sem. És az ilyenek miatt néha hangosan felkiáltanál, de ehelyett azt kell mondanod, rendben. Dicsőség az Úrnak. Amen. Ez nem jelenti azt, hogy legyünk játékszerek, de be kell tartanunk a szabályokat. Tehát itt van ez a király, És egy kicsit begyorsítok majd, hogy a következő történetre is legyen idő, de itt ez a király, aki háborúba került, Istenhez kiáltott, Isten győzelmet adott neki, és ő rendben is volt egy ideig, de aztán a szíve felfúvalkodott, mert mindenki őt magasztalta. Hadd mondjak valamit, ha olyan pozícióban vagy, ahol sok dicséretet kapsz az emberektől, akkor jobban teszed, ha megtanulod a helyén kezelni azokat, vagyis tovább kell adnod őket Istennek. Mert abban a pillanatban, hogy arra gondolsz, nos, hát igen, akkor már rossz útra tértél. Aztán megbetegedett, Istenhez kiáltott, Isten pedig meggyógyította őt. De ha tovább olvasuk a történetet, akkor láthatjuk, hogy elkezdett felfúvalkodni a szíve. Nos, szeretnék megmutatni nektek egy igeverset, ami borzasztóan ijesztő számomra. 2 Krónika 32-31-ben ez áll. Amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten. Mármint ezért ki hogy próbára tegye, és ki tudodjék, mi minden van a szívében. Ijesztő számomra az a gondolat, hogy Isten annyira ellenszenvesnek találjon valakit, hogy azt mondja, jól van, azt hiszed, hogy rólad szól minden? Akkor csináld te! Azt hiszed, te csinálod mindezt? Akkor lássuk csak, hogy boldogulsz egyedül egy darabig. Nos, a legrosszabb állapot, amibe kerülhetnénk, az lenne, ha Isten egyedül hagyna minket. Legyen ez ijesztő gondolat számunkra. Van egy másik király a Bibliában, aki ugyanolyan ostoba volt, mint ez, és őt úgy hívták, hogy Nabukodnezar. Dániel 3. fejezete. Tanuljunk azokból a hibákból, amiket ezek az emberek követtek el. Amen. 31. verstől. Nabukodnezar király üzenete az egész birodalmában lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék. Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Itt még minden rendben van vele, 32. versben is, még a 33-ban is, mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak csodái. Az ő királysága, örök királyság és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. És láthatjuk annak előnyét, hogy Istennek adta a dicsőséget. Én Nabukodnezar békében éltem házamban, boldog voltam palotámban. Wow, tényleg jól csinálta. Csak 12 hónap telt el, 12 months.

központban, hanem én. És ha végigolvassuk a történetet, akkor láthatjuk, hogy ez a férfi ezután a szabadban élt, mint egy vadállat, és hogy úgy mondjam, átesett a húsklokkolós folyamaton. Amen. És aztán az utolsó néhány versben láthatjuk, hogy megjött az esze. A 34. versben végül észhez tért, és azt mondta, most azért én Nabukodonoszort dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevésen élnek. Ő első kézből tapasztalta ezt, de mindezek közepette megkérték Dánielt, hogy fejtse meg a király egyik álmát. A 24. versben olvashatjuk Dániel által megfejtett álom magyarázatát. Tehát az egész történet közepén vagyunk most. Ő jól kezdett, de nem jól végezte. Tehát a történet közepén a király figyelmeztetést kap. Tudjátok, Isten figyelmeztet minket. Mondta nektek Isten valaha, hogy változtass a viselkedéseden? Változtass a viselkedéseden? Most tényleg, ha végig gondoljuk, kik vagyunk mi? Hogy ne bocsássunk meg valakinek. Ugyan már, tisztában vagyunk vele, hogy Isten hányszor bocsát meg nekünk naponta. Meg azt mondjuk, most nem fogok megbocsájtani, nem volt helyes ez, nem kellett volna ezt tenned. Ismerjük csak fel, hogy hol lennénk mi az Isten irgalma nélkül. És naponta hányszor tanúsítja felénk ezt az irgalmat. Na, kaptok már egy kis fenekelést, de ennyi kell. Huszonegyedik verstől. Annak ez a magyarázata, ó király. A felséges Istennek az ítélete ér utol téged, Uram király. Száműznek téged az emberek közül, a mezei vadak közt anyázol. Szóval Dániel elmondja neki az igazságot. Ez fog történni veled. De elmondja neki azt is, hogy miként kerülheti el ezt. Lehetősége van megfordítani a helyzetet, és azt mondom ma nektek, hogy ha a rossz viselkedés felé tendáltok, akkor tudnotok kell, hogy lehetőségetek van megfordítani azt. Csak annyi dolg van, hogy megalázod magadat, és javaslom, hogy tedd meg ezt, mielőtt Isten alázna meg téged. Beszélgess el magaddal. Kérdezd meg magadtól, hogy hogyan gondolkozol másokról. Kérdezd meg, hogy hogyan bánsz másokkal. Gondold át, hogy a beszélgetéseidben mennyit beszélsz arról, hogy én, ahelyett, hogy Isten mit tett. Amen. Itt van, hogy mit mondott neki, és szerintem ez nagyon klassz. A 24. versben Dániel azt mondta, azért, ó király, fogadd meg tanácsomat, hagyj fel vétkeiddel. És most figyeljetek, mutasd meg a bűnbánatod valódiságát az igazságossággal, hogy Istennel rendezett a kapcsolatod, és hogy minden tekintetben erkölcsileg és szellemileg is igaz vagy. És itt van, a következőket szeretném, ha megértenétek, és gonoszság helyett tanúsíts gyengét szeretetet a szegények és elnyomottak iránt. Nos, tudom, hogy tegnap sokan nem voltatok itt, de beszéltem egy dologról, és ma újra szeretném elmondani, hogy szerintem lehetetlen igazán az Isten szerinti szeretet járni, hogyha nem vigyázol a szívedre, és nem tartod megfelelő állapotban. A mi legnagyobb elhívásunk, az elsődleges dolog, hogy mindezek végső célja az, hogy szeretetben járjunk. Én nem tudom, hogy mi a ti célotok, de hogyha nem a szeretetben járás, akkor azt szeretném, hogy ma megváltoztatnátok a célotokat. Mondhatod, nos, az én célom egy saját vállalkozás. Tudod mit? Nem ennek kellene az első helyen állnia. Én embereken szeretnék segíteni. Inkább mondd, hogy embereken szeretnék segíteni. Szeretni akarom Istent és az embereket, és tudod, szeretnék saját vállalkozást, mert szerintem ez jó eszköz lenne arra, hogy segíthessek az embereken. De a célom, hogy segítsek az embereken. Az emberek sokat kérdezgetnek engem, és szerintem sok más embert is, aki szolgálatban van. Nos, mi az álmod? Mi a látásod? Már sok mindent tettél, Joyce. Mi maradt még, amit szeretnél elérni? És tudjátok, csak egy válaszom van erre, és már 10-12 éve ez az egyetlen válaszom, de bárcsak már korábban is ez lett volna az egyetlen, mert szerintem ez az egy helyes válasz van. Egyetlen dolgot tudok mondani, én csak szeretnék embereken segíteni. És nem nagyon érdekel, hogy hogyan teszem ezt, amíg segíthetek rajtuk. Ha azzal segítek, hogy prédikálok, akkor azt teszem majd. Ha azzal segítek, hogy megölellek, akkor megölellek majd. Ha azzal segíthetek, hogy kifizetem valaki bérleti díját, hogy ne veszítse el az otthonát, akkor azt is meg.

0: Azután, ha elmehetek Indiába, egy csomó éhes, magányos, szerencsétlen és becsapott ember elé állhatok, és megoszthatom velük Isten szeretetét, akkor hajlandó vagyok erre. Én csak szeretnék segíteni az embereken. Gyerünk, lépjünk túl magunkon, és tegyük azt, amire Isten elhívott minket. És tényleg, ha jobban megnézzük, az Isten igében mindenütt megtalálható ez, bárhol keressük is azt. Azt mondja itt ennek az embernek. Oké, Istennel kezdted a dolgokat, most viszont kicsit elsodrottál, de Isten figyelmeztet téged. Adott egy álmot a királynak, ami egy rémisztő álom volt, és a király Dánielhez fordult, mert hallotta, hogy meg tudja fejteni az álmokat. Dániel pedig azt mondta, tessék, kaptál egy lehetőséget, hogy változtass. Alázd meg magadat, add Istennek a dicsőséget, és mutass igazságosságot, mutasd meg, hogy jó szíved van, és segíts a szegényeknek, a szükségben lévőknek, és az elnyomottaknak. Hadd mondjak valamit, én már eleget hallottam a szeretetről, nem akarok többet hallani róla, én tetteket akarok látni.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. A Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható például Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan. A Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra a film. A vetítést követő közönség találkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről. Jean Mulan történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF vetítésére október 31-én szombaton 17:30-kor a Jávor teremben kerül sor. Megnézték közben, hogy Budapest környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere. 11,5%-kal többe, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahouse. Kifejtették, a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak, a nyugati szektorban viszont az ingatlanok átlagára 3%-kal alacsonyabb volt, mint tavaly. Ismertették, egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent, a házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője a közleményben kiemelte, az agglomerációban is nagyon erősen hatott az otthonstart program. A Dunahouse ügyfelei között az első otthonukat vásárlók aránya a tavalyi 21%-ról 28%-ra nőtt, és közülük sokan a fővárosnál olcsóbb, de jól megközelíthető településeken keresnek házat vagy lakást. Hozzátette, Budapesten idén átlagosan 1,33 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Az árak ott nőttek a leginkább, ahol tavaly még a legolcsóbbak voltak az ingatlanok. Október 1-én kezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo-n. Az esemény előtt a Zserbó cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke Gál Katalina részletekbe is beavatta az Inforádiót. Magyarországon kívül Ausztria, Németország és Svájc rakja össze az október első napjával kezdődő programot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Hung Expo-n, tudta meg az esemény sajtó bemutatóján az érdeklődő Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökétől. Ígérete szerint az nagyon színesnek is ígérkezik, mögött állnak a nagykövetek, a kulturális intézetek, így a Goethe intézet vezetője is. A kapcsolódás külön érdekessége, hogy a Goethén keresztül beszáll a legendás frankfurti könyvvásár is, épp az, amely a magyarországi rendezvényt is ihlette annak idején, és segítette is a létrejöttét. A frankfurti vásár egyébként épp pár héttel lesz a magyar után, emiatt különösen is megtisztelő Gál Katalin szerint, hogy bemutatják az újdonságokat. A budapesti eseményen átadják a Budapest nagydíjat is, amely minden évben egyetlen írói. Idén Kom Tojbin ír író kapja az elismerést, most a Varázsló című könyve fog megjelenni, ami Thomas Mann életéről szól, így ő is kapcsolódik a német tematikához. Újszerű az idei fesztiválon, hogy a képregények egy önálló termet kaptak, ahol a nemzetközi képregények aktuális, friss köteteit nézhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, illetve a magyar képregény kínálattal is találkozhatnak. A Budapesti Közlekedési Központ a BKK Budapest Go applikációjának legújabb frissítése közben lehetővé teszi, hogy útvonal tervezésnél azt is megjelenítse, metrózáskor a szerelvény melyik részébe érdemes felszállni. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A funkció ugyanakkor a rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek is segíthet abban, hogy néhány felesleges perc vagy kerülő helyet közvetlenebből jussanak el a kijárathoz. Az alkalmazás jelzi, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni a gyorsabb kijutáshoz, vagy a metróvonalak közötti gyorsabb átszálláshoz. Akadálymentes útvonal is tervezhető, az alkalmazás azt is figyelembe veszi, ugyanis ha valaki akadálymentes útvonalat tervez. Ebben az esetben a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső kocsit ajánlja, és eleve csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható. Közben jogosulatlan idegenvezetések miatt indít ellenőrzés sorozatot Budapest 5. kerülete. A problémára a lakossági bejelentések hívták fel a figyelmet. Az akciósorozatba a szakmai szervezeteket és a környező kerületeket is bevonnák. A beérkezett panaszok nyomán célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek az 5. kerület kiemelt turisztikai területein, írja az Infostart. A kiemelt turisztikai területeken azt vizsgálják, hogy az idegenvezetők a megfelelő keretek között végzik-e tevékenységüket. A kerület polgármestere szerint a belvárosi turizmusnak szabályos keretek között kell működnie. Úgy fogalmazott, ezzel a lakók nyugalmát és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeit is védeni kívánják. A fellépés részeként erősítenék a kerületek közötti együttműködést, és bevonnák az idegenvezetők szakmai szakszervezeteit is. Megnyílt és november 8-áig látogatható a WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész, a kiállítás szervezője beszélt. Az idei WordPress kiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb, mindannyiunkat érintő témákat öleli föl. Mint a szervező elmondta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartott, hogy a helyszínen egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történeteket is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanulunk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállítás legalább egy órát vesz igénybe, ha végig akarjuk járni, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetben. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek. Aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni. Ez is ingyenes. A tárlat tagolása nem országonkénti, hanem történetcsoportonkénti. A hasonló témák, történetek vannak egymáshoz közel, ezáltal válik a kiállítás jól érthetővé. Adódik egy kényelmetlen kérdés is, hogy az AI korában hogyan küzdenek a klasszikus fotózás érvényesüléséért. Erről Révész Tamás elmondta, a WordPress fotó globális sikerének épp az az oka, hogy itt mindig hihetünk a szemünknek. Nincs mesterséges intelligencia, vagy bármi által durván változtatott fotó, mert pixel szinten ellenőrzik a képek valódiságát, ellenőrzik a kép aláírás hitelességét, az utóbbi években nem is történt semmilyen komplikáció. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását, ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak, továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény mellett bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbina csarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.

0: vagyok, és légy szíves, hagyjuk így ezt a napot, mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot, s ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem, és értsd meg hát végre, hogy a napját senki nem festi feketére.
1: Manna FM. Manna.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. október 4-e van, vasárnap 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Hibát is találtak a Budapest-Belgrád vasútvonal főpróbáján. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a budapesti Dunapartot. Több rendőr teljesíthet szolgálatot Budapest utcáin. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Alapvetően sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi legfontosabb terheléses tesztje, egy rendszeren azonban még javítani kell. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az utastájékoztatás működése nem volt mindenhol megfelelő, ezért ezen a kivitelezőnek még dolgoznia kell. A próbán a vonatok utasok nélkül, de már a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek. A szerb vasút és a MÁV szerelvényei egyaránt részt vettek a teszten, a vonatok pedig elérték az óránkénti 160 km-es sebességet is. Különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését szintén vizsgálták. A biztonság szempontjából kulcsfontosságú vonatbefolyásoló rendszer a teszt során megfelelően működött. Ez a rendszer felügyeli a vonatok közlekedését, és a 160 km-es óránkénti sebességű személyforgalom egyik alapfeltétele. Korábban éppen ennek tesztelése és a feltárt szoftverhibák javítása okozott csúszást a beruházásban. A mostani próba részletes eredményeit a következő napokban a MÁV szakemberei, a közlekedési hatóság és a független minőségbiztosításban résztvevő szakemberek is értékelik. A személyszállítás csak akkor indulhat el ezen a vonalon, ha a szükséges vizsgálatok megfelelő eredménnyel zárulnak, és a még fennálló hibákat is kijavítják. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőket. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése szerint egy új egységes működési rendszer kialakítását készítik elő. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kapná meg a Duna-Budapesti szakaszán a meder és part használathoz, valamint a hasznosításhoz kapcsolódó jogokat. Jelenleg ezek a feladatok megoszlanak az állam és a főváros között. Az új rendszer a kikötők működését is egységesíteni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelenlegi, sok esetben rövid időre szóló kikötői szerződések nem ösztönzik a hosszabb távú beruházásokat. A dunai hajózásból és a terület hasznosításából származó nyereséget nem lehetne más célra fordítani. A pénzt a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására kellene visszaforgatni. A cél, hogy a folyami hajózás bevételei közvetlenül is hozzájáruljanak a Dunapart rendezéséhez, és hosszabb távon megújuljanak Budapest rakpartjai és kikötői. Jelentősen növelné a Budapesten szolgáló rendőrök számát a kormány. A kérdés a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén is napirendre került, ahol Magyar Péter miniszterelnök beszélt a rendőri jelenlét megerősítéséről. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ennek egyik módja az lehet, hogy a minisztériumokban jelenleg portaszolgálatot ellátó rendőröket más típusú őrzésvédelemmel váltják ki. Az így felszabaduló állományt közterületi és más rendőri feladatokra lehetne átirányítani. A budapesti rendőrfőkapitányság már a nyáron átfogó ellenőrzés sorozatot indította a főváros több pontján. Az első 30 napban több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252 embert elfogtak, további 195-öt pedig előállítottak. A helyszíneket a bűnügyi és közbiztonsági adatok, valamint a lakossági és önkormányzati jelzések alapján választották ki. Az elmúlt hetekben több nagy vízhangot kiváltó erőszakos bűncselekmény is történt Budapesten. Szeptemberben például egy brit turista gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy járókelőt a Szent István körúton, egy férfit pedig a 4-es villamoson szúrtak meg. Az Akácfa utca és a Dob utca közelében egy 36 éves férfit halálosan megkéseltek. Ezekből az esetekből ugyanakkor önmagukban nem lehet arra következtetni, hogy általánosságban nőtt volna az erőszakos bűncselekmények száma Budapesten. Arról azonban egyelőre nincs pontos adat, hogy hány további rendőr kerülhet a főváros utcáira, és az átcsoportosítás tervezett időpontját sem közölték. Megújult a Madács tér környéke Budapest belvárosában. A korábban parkolóként használt terület helyén most gyalogosbarát, növényekkel és teraszokkal kialakított közösségi tér várja az arra járókat. A beruházást Karácsony Gergely főpolgármester, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Niedermüller Péter Erzsébet városi polgármester adta át. A Madács Imre út, Rómbak-Sevestyén utca és Asbót utca közötti szakaszának felújítása még tavasszal kezdődött el. A munkák során az úttestet és a járdát egy szintbe hozták, új burkolatot alakítottak ki és átépítették a Rómbak-Sevestyén utcai kereszteződést is, hogy biztonságosabbá és akadálymentesebbé váljon a közlekedés. A fejlesztéssel az autók és a parkolóhelyek helyét nagyobb gyalogos felületek vették át. 15 új fát is ültettek, és mintegy 160 négyzetméterrel növelték a zöld felületet. A korábban dézsákban álló fákat a 7. kerület más részein helyezik el. A mostani beruházása egy több mint 10 éve elkezdett átalakítás folytatása. A Madács tér kiskörút felüli részéről már 2014-ben eltűntek a parkolóautók, a most befejezett munkákkal pedig a mögötte fekvő területet is gyalogos és közösségi térré alakították. Világháborús robbanótestek kerültek elő az Alacsony-Dunából Budapesten. Feltehetően második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapest két pontján. A Szabadsághídnál és a Margit-szigetnél is tűzszerészek dolgoztak, a műveletek idejére pedig lezárták és kiürítették az érintett területeket. A Szabadsághídtól mintegy 100 méterre járókelők vették észre a feltételezett robbanótestet a Dunaparton. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta a környéket, a korlátozás a sétányt és egy közelben álló hajót is érintett. Mintegy 50 embernek kellett elhagynia a területet. A Margit-szigetnél szintén egy második világháborús robbanótest bukkant elő. Ott a tűzszerészeti munkák idejére 200 méteres körzetet ürítettek ki és zártak le. A robbanótestek azután váltak láthatóvá, hogy rendkívül alacsonyra süllyedt a Duna vízszintje. Budapesten jelenleg egyébként mindössze 1 cm-es a vízállás, vagyis a folyó alig van a szeptemberben mért 0 cm-es történelmi mélypont fölött. Az előrejelzés szerint a következő napokban sem várható jelentős emelkedés. A Duna vízállása előbb ismét 0 cm körül alakulhat, aztán néhány centiméterrel emelkedhet, mivel a folyó fő vízgyűjtő területein továbbra sem várható számottevő csapadék. Kigyulladt egy mintegy 400 négyzetméteres raktárépület szombaton délután Budapest 11. kerületében a Galvani utcában. Az épületben műanyag székek kaptak lángra. A helyszínre a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltókat is riasztották, mintegy 20 tűzoltó dolgozott az oltáson, a lángokat 8 vízsugárral fékezték meg. A tüzet szombaton délután 4 órára sikerült körülhatárolni, fél 5-re pedig teljesen eloltották. A tűzoltók ezt követően megkezdték az utómunkálatokat. Személyi sérülésről nem érkezett információ. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától, a Guns N' Rosesen át, a Toolig, Youngbloodon át, a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal, október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítettünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madar madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal az izegő avarban sétálunk. Remek kiránduló kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A 2.-3. kerület határában a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdokvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt.

között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.

0: Kösd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.

0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Időjárás.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások szociológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a vendégem pedig Senker Horváth Kinga, dietetikus. Szia!
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És arra gondoltam, hogy egy nagyon-nagyon fontos témát ki kell, hogy vesézzünk, és ehhez bizony szükségünk van a segítségedre. Beszéljük meg az összes tényt és tévhitet a szénhidrátokkal kapcsolatban, hiszen ez most már egy olyan, ahogy szoktuk volt mondani, ugye démonizált tápanyag, amiről az emberek csak rosszat mondanak, pedig nagy szükségünk lenne rá, és szerintem, hogyha az ember okosan fogyasztja és odafigyel, akkor a szénhidrát az kifejezetten hasznos, sőt, mondhatjuk, hogy nem is tudnánk nélküle élni.
2: Igen, habár, hogyha nagyon lemegyünk, itt belevágunk a közepébe, van a három makrotápanyagunk, amik energiát szolgáltatnak. Ezek a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok. És ezek közül a szénhidrátokat nem hívjuk eszenciális tápanyagnak, azaz nem létfontosságú tápanyagként van a szakirodalomban leírva, azonban én is azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen tápanyag, és hogyha sporttáplálkozásról beszélünk, akkor pláne azt mondom, hogy ez is ugyanúgy eszenciálisnak mondható, mint a másik kettő energiát adó tápanyag. Tehát mindenféleképpen szüksége van szénhidrátokra a szervezetünknek, és még fogyókúra idején sem ajánlott száműzni az étrendünkből a szénhidrátokat. Ami fontos a szénhidrátokkal kapcsolatban, hogy megkülönböztetünk egyszerű és összetett szénhidrátokat. Gondolom, te is nagyon sokszor hallottad, Petra, hogy cukrokról beszélünk, amikor valaki a szénhidrátokról szeretne beszélni, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezek nem szinonimák. Tehát ugye a szénhidrátoknak különböző fajtái vannak, és a cukrok az egyik fajtája a szénhidrátoknak. Maga különben a szénhidrátok azok növények által termelt szerves vegyületek. Amit még a szénhidrátoknál el kell mondani, ugye az energiát adó tápanyagok kapcsán, hogy mennyi energiát is ad a szervezetnek, egy gram szénhidrát körülbelül 4 kalória energiát ad. És itt a szénhidrátbevitelről, hogyha beszélünk, akkor főleg összetett, keményítő tartalmú szénhidrátokból érdemes fedezni a szénhidrát szükségletet. Tehát nem arról van szó, hogy cukrokat kellene bevinni, meg ilyeneket hallunk, hogy a javasolt cukorbevitel, itt a szavaknak nagyon nagy hangsúlya van, mert nem javasolt cukorbevitel van. A tápanyagarányoknál vannak javasolt dietetikai ajánlások, de cukorbevitelnél inkább azt mondanám, hogy megengedett cukorbevitel van. Tehát így az okostányér, amit mi már sokszor említettünk így a vitaminszertában, ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének táplálkozási ajánlása egy tányérformán mutatja meg, hogy milyen élelmiszereknek milyen arányban kellene a tányérunkon szerepelni egy nap, hogy kiegyensúlyozott, változatos legyen az étrendünk. És itt a tányérunk felén zöldség és gyümölcsök kellenének, hogy legyenek. És a másik felén osztoznak a szénhidrát források és a fehérje források. És itt a szénhidrát, igen, de közben hagylak szóhoz,
1: nem, nem csak pont ezt akartam mondani, hogy azért ezeket is halljuk mindig, de mégis úgy kezelik az emberek a szénhidrátot, hogy jó, a szénhidrát az az édesség, meg a fehér kenyér.
2: Igen, na és akkor ideáig szerettem volna eljutni, hogy a fajtáit már mondtam, hogy vannak az egyszerű cukrok, meg az összetett, mármint az egyszerű szénhidrátok, ezek a cukrok, meg az összetett szénhidrátok, mint például a keményítő és az előző adásban kivesézett rostok, amikről tényleg múlt héten azért azt gondolom, hogy sok minden elhangzott, és sok mindent végigbeszéltünk, tehát a rostok is az összetett szénhidrátokhoz tartoznak. Tehát itt a szénhidrát minősége az, ami nagyon fontos, és itt a szénhidrát forrásoknál, hogyha beszélünk, ugye, akkor a gabonafélék és a zöldségfélék közül a hüvelyesek tartalmaznak keményítő tartalmú szénhidrát, tehát ezek a keményítők, igazából a gyümölcsök azok, a gyümölcscukor, a glükóz és a fruktóz, ugye a szőlőcukor, amik nagyobb mennyiségben fordulnak elő a gyümölcsökben, tehát ezt nem az összetett szénhidrátokhoz soroljuk. A gabonafélék közül pedig megkülönböztetjük, tehát eleve, hogy mit tartoznak a gabonafélékhez különben, ha már így leásunk a legelejére, akkor ide tartozik a búza, a rózs, az árpa, a zab, a rizs, a kukorica, a köles, és vannak úgynevezett álgabonafélék is, amik növényrendszerben nem tartoznak a gabonafélékhez, de felhasználásukat tekintve oda soroljuk őket. hármat lehet ide sorolni, három ágabonaszélét vagy pseudocereáliaként is találkozhatunk velük cikkekben. Ez a hajdina, az amaránt és a kinoa, amelyekkel tovább lehet színesíteni az étrendünket és az összetett szénhidrát bevitelünket. És a gabonafélékből készült élelmiszerek, azok a gabonatermékek, ide sorolhatjuk a különböző liszteket, kenyereket, pékárukat, műzliket, gabonapelyheket, száraz tésztákat. És ezekkel kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy érdemes azért az étrendünkbe beépíteni napi legalább egyszer a teljes kiölésű gabonaféléket, tehát hogy fogyasztunk félbarna, barna, grehem, rozsos, magvas, korpás kenyérféléket és pékárukat, vagy pedig durumtésztákat is választhatunk, durumtészták nem tojással készülnek, tehát ott azért más így a hagyományos tésztákhoz képest a durumtészta. Erről is volt már szó a vitaminszerda adásaiban, hogy energia és szénhidrát értékét tekintve nem nagyon lesz különbség a durum tészta és a néptojásos tészta között, de mégis alacsony a glikémiás indexű, tehát kevesebb is elég belőle, és tehetségérzetet okoz, és hosszabb távú energiaellátást kapunk a durum tésztától például. Vagy pedig a teljes kiölésű gabonaféléknél, ahogy kiegyenlítettebb vércukorszintet eredményez a fogyasztásuk, és tényleg kevesebb is elég belőlük, magasabb élelmirost, vitamin, például B-vitaminok, E-vitamin, folsav és ásványanyag tartalommal rendelkeznek. Itt ásványanyagok közül például a káliumot, magnéziumot, foszfor, cinket tudjuk megemlíteni, mint a finomított fehér változatok. Tehát itt ez a különbség, hogy a fehér változatok közül is különben lehet olyat választani, ami jó minőségű, például egy kovászos kenyér, tehát nem ezek a körülbelül 10 soron keresztül, hogyha megnézzük az összetevői listát egy-egy csomagolt kenyérnél, akkor látjuk, hogy 10 soron keresztül megy, pedig a kenyérnek tényleg pár összetevőkből kellene, hogy álljon. Lisz, víz, só, kovász, vagy esetleg ugye kovász helyett van, aki élesztővel is, itthon is lehet készíteni, akkor az gyorsabban megvan, de hogy tényleg ebből a pár összetevőből álljon a kenyér, és itt a fehér változatoknál is, hogyha figyelünk arra, hogy ilyen jó minőségű, nem ilyen lisztkezelőszerekkel, meg állományjavítókkal, meg adalékanyagokkal telerakott alternatívákat veszünk, hanem jó minőségű fehér kenyereket, akkor azok is beépíthetők különben a táplálkozásba.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem itt a Manna délutánban. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a szénhidrátokról.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda és benne a szénhidrátok, szoktuk volt mondani, ugye átok rátok szénhidrátok, pedig nem működnénk ám nélkülük. Senker Horváth Kinga dietetikus, a vendégem, állandó szakértőnk. Szia Kinga újra!
2: Szia Petra!
1: Szóval, ami kérdés bennem azonnal felmerül a szénhidrátokkal kapcsolatban, Kinga, hogy miért az hízlal a legjobban? Miért hisszük azt, vagy hogyha valóban így van, akkor miért van így, hogy abból gyakorlatilag azonnal zsír tud lenni?
2: Hú, igen, ez is gyakran elhangzik, pedig itt pont az előző pár percben mondtam, hogy ugye az energiát adó tápanyagoknál megnézzük azt, hogy mennyi energiát is ad ezekből 1 gram elfogyasztása, és a szénhidrátok, ahogy mondtam, 4 kalória energiát ad a szervezetnek, ugyanígy a fehérjék is, a zsírok pedig 9-et. Tehát a zsír az a tápanyag, ami a legtöbb energiát fogja adni a szervezetnek. Ez már itt, tehát az, hogy a zsírok nem hízlalnak, az így sehogy nem jön ki, mert ha már így csak az élettani részét megnézzük, ebből az információból látszik, hogy több mint 2-szer annyi energiát ad egy gram zsír elfogyasztása, mint a szénhidrátoknál. Itt az fontos tudatosítani, hogy oda kell figyelnünk tényleg arra, hogy mennyi szénhidrátot fogyasztunk, meg itt periodizálhatjuk. Tehát ahogy mondtam, hogy fehér kenyér is lehet az étrendben, akkor azt mondjuk reggelire építjük be, vagy 10 óraira uzsonnára, de vacsorára már kevesebbet fogyasztunk. Tehát lehet játszani itt az arányokkal a nap folyamán, hogy ezzel is oda tudunk figyelni az alakbarát táplálkozásra. És itt a szénhidrátokkal kapcsolatban, hogy ugye elfogyasztjuk a szénhidrátokat, még ha az összetett keményítő tartalmú például tésztát fogyasztunk, az is ugye glükóz formájában szívódik fel, bekerül a véráramba és energiát szolgáltat a testünknek. Amit nem hasznosítunk ebből, az glikogénné alakul, szénhidrát raktáraknak, glikogén raktáraknak szoktuk hívni a szervezetünkben a máj és az izomzatot. Itt azt kell tudni, hogy a szénhidrátok valóban tudnak zsírrá alakulni, azonban ez egy energiaigényes folyamat, akkor következik be, hogyha nincs szükség a szénhidrátok hasznosítására. Tehát, hogyha a zsírpárnák azok nem egyszerűsíthetjük le annyira, hogy a szénhidrátok miatt alakulnak ki, tehát, hogy itt tényleg így főbűnösnek kikiáltjuk a szénhidrátokat, hanem amiatt, hogyha bevisszük a tápanyagokat, és nem égetjük el, nem használjuk fel, akkor itt nem is a tápanyagokon van a hangsúly, hanem hogy a fölöslegben bevitt energia fog nekünk, ugye az megborítja az energiaegyensúlyt, és akkor következik be a zsírpárnák lerakódása, és hogy elindulunk a fölös kilók gyűjtögetésén. Tehát itt a napi energiabevitel az, amit nézni kell. Természetesen mi mindig az energiabevitelt még továbbosztjuk itt a makrotápanyagokra, hogy mennyit kellene bevinni ezekből, de nem lehet csak a szénhidrátokat így kiemelni, hogyha azt fogyasztom, akkor az alakul át zsírpárnává. Hanem, hogy itt ezért a táplálkozás és a mozgás ebben az esetben is a kéz a kézben jár. Tehát, hogyha én felhasználom azt a bevitt szénhidrátot, akkor ez nem fog zsírpárnává alakulni.
1: És miért akkor kezdünk el a leggyorsabban fogyni? Legalábbis én, aki azért szinte az egész életemet össze-vissza fogyókúráztam, meg mindenfélét kipróbáltam, számomra, ami életmódváltásként is beiktatható és élhető, az, hogy az ember a szénhidrát bevitelre elkezd odafigyelni. Tehát, hogy a felesleges, egyszerű szénhidrátoknak a fogyasztását azt mellőzi, és akkor szépen, én nálam legalábbis úgy volt, de ezt ismerősöknél is láttam, nagyon gyorsan és tempósan kezd el beindulni egy egészen más típusú fogyás. Tehát nem összetöpped az ember, hanem mint hogyha beljebb rajzolnák a sziluettjét, mint régen az öltöztetős babánál.
2: Mennyi mindent tanultam a mai nap már tőled, ezt is be fogom építeni. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás is. De hát itt pont vissza kapcsolunk oda, amit beszéltünk, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen szénhidrátot visz be az ember. És itt van egy ilyen alapvető dietetikai tudás, amit lehet hasznosítani így a mindennapi életben is, hogyha valaki eljön dietetikushoz például. És igen, itt a hozzáadott cukorbevitel az azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon magas így a magyaroknál. Tehát, hogy ilyen luxus kalóriáknak szoktuk hívni, hogy ezek a cukros üdítők is, hogy vagy az édességeknél csokoládéknál, például tejcsokinál, ami ha az összetevői listát megnézzük, cukorral kezdődik, akkor ott tényleg nem igazán viszünk be értékes tápanyagokat, hanem mindössze cukrokat viszünk be. És például nagyon sokaknál, hogyha már itt megnézzük a berögzült rossz táplálkozási szokásokat, és itt a hozzáadott cukorbevitel, amire te is rávilágítottál, és hogyha azokat elkezdjük már első lépésként, mert mindig érdemes azért apró lépésenként haladni, és nem a teljes egész táplálkozást megreformálni egy-egy adott embernél, hogyha az életmódváltás izgalmas mezejére lép, akkor itt például a folyékony formában fogyasztott felesleges cukorbevitel már nagyon-nagyon sokat tud adni abban, hogy már így az energiaegyensúlyhoz közelítsünk, vagy akár ugye negatív energia mérleg legyen. Itt ebben mondjuk a mozgás is nagyon segít, meg itt a sziluettnél is, tehát hogy a táplálkozás, az, hogy én kevesebbet eszem, amellett mindenféleképpen kell az is, hogy a mozgás segítse azt a tónusos fogyást, amiről te is beszéltél. Szóval igen, a hozzáadott cukorbevitelre nagyon-nagyon fontos figyelni, meg a szénhidrátoknál, hogyha valaki például tényleg fehér kenyeret evett zsömlével, kiflivel, kakaós csigával, túrósbatyúval, kis pogácsával, és ezekhez még hozzáívott egy-egy ilyen mindenféle cukros üdítőt, és a teát, kávét is folyamatosan cukorral issza, akkor ebből mi ki tudjuk számolni különben táplálkozási napló alapján, hogy mennyi a hozzáadott cukorbevitele, és innen nagyon sokat tud lendíteni az, hogyha eleve már ezeket a finom pékárukat, amik nem csak szénhidrátot tartalmaznak különben, hanem zsírokat is, hogyha azokat már így elkezdjük levenni az étrendből, akkor valóban nagyon-nagyon szépen be tud indulni a fogyás, de ugyanakkor a rostbevitel miatt pedig az, hogy a tányérunkon szerepel mondjuk egy-egy szénhidrát forrás, és ahogy mondtam már az arányoknál, hogy így a tányérunk fele zöldség, gyümölcs, és a másik felén osztozik a fehérje forrás a szénhidrát dusskörettel, tehát hogy itt nem az van, hogy az egész tányéron mondjuk galuska szerepel például, hanem hogy csak egy kis részben akár egy tésztasaláta, vagy egy hajdinasaláta, vagy kuszkuszt keverőzte az ember párol zöldségekkel, és mondjuk fogassal, hogy hazai halat említsek, azzal fogyasztjuk. Tehát, hogy itt azért nem az van, hogy teljesen mellőzni kell a szénhidrátot, hanem csak a rostgazdagabb forrást kell előnyben részesíteni, és hogy kevesebb legyen a tányéron szereplő mennyisége a szénhidrátus köretnek.
1: Hamarosan folytatjuk, a szénhidrátokról beszélgetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Folytatódik a vitamin szerde. Ugye a szénhidrátokról megbeszéltünk most már nagyon-nagyon sok mindent az előző két beszélgetésben, viszont Kinga, mi az, amit feltétlenül tudnia kell az embernek a szénhidrátok fogyasztásával kapcsolatban még, mondjuk életkor szerint, vagy a mozgás hiánya vagy megléte mellett az embernek, hogyha szeretne egy kicsit egészségesebb irányba menni?
2: A gyermekekkel kapcsolatban is fontos kihangsúlyozni, hogy a hozzáadott cukorbevitelük nekik is magas tud lenni. Itt azt lehet kiemelni, hogy az egészségügyi világszervezet ajánlása alapján a hozzáadott cukorbevitel egészségesek számára maximum 10 energiaszázalék lehet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy átlagos felnőtt nő energiaszükségletét veszük alapul, ami 2000 kalóriát jelent, akkor ez a 10% ez 200 kalóriának, vagyis körülbelül 50 g cukornak felel meg maximum. Azonban vannak olyan irányok már, hogy ezt a 10%-ot is, ezt a megengedettet, ugye így nem mindegy a jelző sem, hogy javasolt vagy megengedett, ezt 5 energiaszázalékos korlátozásra szeretnék levinni. Csak viszonyításként nézzük meg például néhány élelmiszernek a hozzáadott cukortartalmát. Hogyha iszunk egy pohár hagyományos üdítőitalt, ugye gyerekeknél nagyon sokszor van, hogy nem vizet fogyasztanak, hanem ilyen üdítőitalokat, ami ilyen nagyon helyes, mindenféle játékos figurák vannak, de azért ezek dúskálnak a cukorban, és mondjuk egy ilyen 2,5 decis üdítőital akár körülbelül 30 g cukrot is tartalmazhat. És láthatjuk, hogy ez már szinte több, mint, tehát csak 2,5 deci ilyen üdítőitalt megivott a gyermek, vagy akár a felnőtt is, és ez már több, mint a megengedett napi hozzáadott cukorbevitel. Ha még ehhez eszünk mondjuk egy pici csokit, egy karamellás csokit, ami mondjuk ilyen 50 g-os kiszerelés, az már 26 g cukor, tehát ezzel már ki is lőttük a megengedett cukorbevitelt. Tehát nagyon, nagyon gyorsan össze tud jönni, és ezért gyerekeknél is érdemes itt persze a szülővel együtt szoktunk foglalkozni, hogyha gyermekek fordulnak hozzánk, hogy játékos formában hogyan tudjuk edukálni a gyerekeket, és persze ebben a szülők segítsége is kell. Itt az ő esetükben is, itt az édességek és desszertek fogyasztása, amik hozzák ezeket az egyszerű szénhidrátokat és luxus kalóriákat, tehát hogy ne tiltsuk ezeket, de hogy találjuk meg ezeknek a helyét, hogy nem főétkezések helyett, hanem főétkezések után lehet enni, nem minden nap, meg itt a fogak egészségét is be lehet már ehhez a kérdéskörhöz vetni, hanem hogy csak heti párszor, tehát hogy itt megtaláljuk azt az arany középutat, hogy ne tiltsuk nekik, ne legyenek démonizálva, és hogy ők tudják, hogy ez igen, nagyon finom, de hogy amúgy az ő szintjükön élettanilag ezeknek milyen hatásuk van. És ha már a mozgást behoztad, akkor sporttáplálkozás szempontjából pedig tényleg azt lehet mondani, hogy elengedhetetlen a megfelelő mennyiség és minőségű időzített szénhidrátbevitel sportolók számára, mert a leggyorsabban és a legjobban mobilizálható energiaforrásaink a szénhidrátok, amelyek sportolás során a szervezet legfőbb üzemanyagai lesznek, és ez különösen az állóképességi teljesítmény szempontjából meghatározóak, ugyanis minél intenzívebb a fizikai aktivitás, annál inkább a szénhidrátokat fogja hasznosítani a szervezet. Ez is megvan, hogy ugye itt a glikogénraktárakról is beszéltünk, hogy a fel nem használt szénhidrátokat a májunk és a vázizomzatunk glikogén formájában tárolja, és ezeknek a szénhidrátraktáraknak a feltöltöttsége különben a sportolók teljesítményeinek nélkülözhetetlen tényezője. És akkor csak, hogy még a végén, hogy itt megtaláljuk azt is, hogy az időzítés kapcsán mondtam, hogy akár itt a sportolóknál az egyszerű szénhidrátokra is szoktunk támaszkodni, de itt az édességek, csokoládék, cukros üdítők rendszeres fogyasztása még aktívan sportoló fiataloknak és felnőtteknek, időseknek sem ajánlott, mert tényleg a üres kalóriákat tartalmaznak, és nem segítik a szénhidrát raktárak feltöltését. Tehát amikor mondjuk nagyon közel vagyunk a fizikai aktivitáshoz, akár egy órával azelőtt, akkor főleg szénhidrátot tartalmazó étkezésnek kell következnie, de ez nem arról szól, hogy akkor cukrot tegyen valaki, vagy csokoládét, hanem hogy egyszerű szénhidrátokat tartalmazó élelmiszereket lehet fogyasztani. Ide tartozik például a banán, az aszalgyümölcsök, vagy gyümölcslevek, vagy pedig sportitalok közül az izotóniás sportitalok. Tehát ezeknek lehet itt helye, így a sporttáplálkozásban, így a fizikai aktivitáshoz igazítva.
1: A vitamin szerda állandó szakértője Senker Horváth Kinga dietetikust hallottátok. Kinga, köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Tölts Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM annap közének az állatbarát rovatában ma azok a hírességek, akik az állatoknak szentelték az életüket. Az olyan elismert tudósok, mint Jane Goodall vagy David Attenborough például a két legkiemelkedőbb alakja az állatvédelemnek. Ők azok a tudósok, akik az állatoknak szentelték az életüket, és példát mutatnak a mai napig mindannyiunknak természetvédelemből, emberségből és az állatok iránti nem csak szeretetből, de tiszteletből is. Sir David Attenborough 1926-ban született, brit természettudósnak a hangját az egész világ ismeri. A BBC rádió beszélgetéseinek producereként kezdett, akkor még David Attenboroughként, később Sir David Attenboroughként a 70 éves pályafutása során számtalan természetvédelmi műsort írni, készíteni, forgatni, levezetni, végig az alkotói folyamatban jelen lenni. Látványos alkotásait, amilyen például a már későbbi egyébként Földbolygó című, a Mi bolygónk vagy a Blue Planet egész generációknak adott arra tanulni valót és elgondolkodni valót és csodálni valót, akik leültek a televíziók elé. Attenborough évtizedek óta globális vad és esőerdők megőrzésének élvonalában maradt. Ő a Butterfly Conservation elnöke, emellett pedig számos rangos elismerésben részesült. CBE-díjat kapott, valamint kitüntetéseket a Nemzetközi Természetvédelmi Uniótól, a The Perfect World Foundation-től, vagy a World Economic Forum-tól és más fórumoktól is. Ő az, akinek a természetfilmjeit, a beszélgetéseit, a gondolatiságát szerintem mindenkinek jó volna elsajátítani, és nem csak az állatvédelemmel vagy a természetvédelemmel kapcsolatban tudjuk ezeket beépíteni az életünkbe, hanem úgy egyébként szerintem az emberségesség, az emberiesség, a humánusság vonalán minden nap gondolnunk kéne David Attenboroughra és az ő hozzáállására, hogy ő mennyire tiszteli a környezetet, hiszen gondoljunk csak bele, hogy a hitben járó emberek is úgy nyilatkoznak erről, hogy az is egy Istennel való találkozás. Pontosabban az Istennel való találkozásnak egy formája az is, ahogyan az ember leül a kertjében, vagy az erdőben, vagy a vízparton, gondosan és türelmesen, csodával szemlélni a természetet. Ezért fontos elolvasni és megnézni, amit csak tudunk, és amit csak lehet, vagy amire csak lehetőségünk van David Attenboroughtól. A másik legendás, zseniális ember Jane Goodall, ő az a brit antropológus és természetvédő, aki 26 éves kora óta tanulmányozza a vadon élő csimpánzok társadalmi és családi viselkedését. Ma már Goodallt a világ legjobb csimpánz szakértőjének és természetvédő aktivistájának tartják. Megalapította Jane Goodall intézetet, hogy megvédje a főemlősöket és elősegítse a veszélyeztetett fajok túlélését. Goodall együttműködött a NASA-val is, hogy műhold felvételeket használjon az erdőírtás csimpánz populációra gyakorolt hatásának orvoslására, és követelte, hogy az Európai Unió hagyjon fel az állatok orvosi kutatásra való felhasználásával a kísérletezéssel. A híres tudós jelenleg az intelligens fajok jogi státuszának megváltoztatására törekvő Non-Human Rights Project igazgató tanácsában dolgozik, és az béke küldöttének nevezték ki. Ott van még Marlene Perkins, aki 1905-ben született és 86-ban távozott el a földről. Ő zoológus volt, a forradalmi és lebilincselő természetvédelmi program, a Mutual of Omaha's Wild Kingdom arca. Televíziós műsorvezető és pályája előtt a chicagói Lincoln Park állatkertben dolgozott. Az állatkertben eltöltött idő alatt zoológusként csatlakozott Sir Edmund Hillary hegymászó himalájai expedíciójához. Az állatkert Zoo Parade című műsorát, ami a White Kingdom című munkájához vezetett, szintén neki köszönhetjük. Perkins hosszú időn keresztül a veszélyeztetett fajok védelmén dolgozott, 71-ben társalapítója volt a White Candid Survival és a Research Centernek, amelyek ma a veszélyeztetett farkas központ néven ismertek. Ott van a zseniális és legendás Jacques Cousteau, Cousteau kapitány Jacques-Yves Cousteau, aki 97-ben távozott el a világból. Ő francia haditengerészeti tisztként és tengeri felfedezőként kezdte. Ikonikus kalandor filmrendező volt, aki egyszer mint kiváló búfár felszereléseket gyártott, és élete során körbejárta a világot. A Cousteau kapitánynak a kalandjait is érdemes megkeresni a neten. Aztán ott van szívemnek oly kedves, és szerintem mindannyiunk által imádott, főleg az írásai miatt és az állatszeretete miatt imádott brit természettudás Gerald Darrell, aki megalapította a Darrell Wildlife Conservation Trustot és a Jersey állatkertet. A Jerseyben épült vadaspark ma már Darrell Wildlife Park néven ismert. Egyébként, hogyha nála tartunk már, akkor nem csak a könyveit ajánlom nagy szeretettel és jó szívvel, hanem az HBO-n megtalálható Darrelék című sorozatot, ami annyira kedves az ember szívének, olyan szívmelengetően, üdítően jókedvű a sorozat, annyira kedves és életszerű, hogy az ember tényleg újjászületik tőle, de Darrell egyébként is ilyen figura volt, közel 40 könyvet írt önéletrajzokkal, gyerekkönyvekkel, regényekkel népszerűsítette a környezetvédelem és az állatvédelem ügyét szerte a világban. Darrell úgy tekintett az állatkertekre, mint lehetőségre a fajok életének pontosabb megismerésére, évtizedeket töltött azzal, hogy megmentse az olyan madárfajokat, mint például a mauritiusi vércse. Azok a legendás hírességek, akik az állatvédelemnek, az állatoknak szentelték az életüket. Azt kívánom és ajánlom mindenkinek szeretettel, hogy olvassunk tőlük, nézzünk tőlük filmeket, nézzük meg a dokumentum sorozatokat, és kezdjünk el másképp tisztelettel tekinteni a bennünket körülvévő világra, a természetre, a növényekre, az állatokra. Nélkülük sehol nem lennénk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: lehet a tél. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, természetesen ma is. Itt a Manna délelőttben a gyerekvállalásról beszélgetünk, egészen pontosan annak a pénzügyi vonzatáról. Fel lehet-e készülni vajon a gyermekvállalásra pénzügyileg? Ha igen, akkor mit és hogyan tegyünk? Természetesen állandó szakértőnk itt van velünk, Iványi Ildikó pénzügyi elemző. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: No hát fel lehet-e készülni? Ha igen, akkor hogyan és vajon mikor kell elkezdeni ezt a felkészülést?
2: Ugye a gyerek érkezése előtt nagyon sok családban listát írnak, hogy akkor kiságy, babakocsi, ruha, pelenka, ezeknek az ára azért viszonylag könnyen összeadható, de sokkal nehezebb mondjuk azt előre látni, hogy hogyan fog működni az a háztartás, hogyha megváltozik a bevétel, miközben a korábbi számlákat vagy hiteleket ugye fizetni kell. Uh-huh. És hát ugye ez a legfőbb kérdés, hogy erre hogy és milyen módon lehet felkészülni. Nagyon fontos először azt megnézni, hogy a különböző időszakokban, mert ugye amikor egy gyerek megszületik, akkor különbözőképpen kap az anya juttatásokat, hogy a különböző időszakokban milyen összegek fognak beérkezni, és azt is előre érdemes megnézni, hogy az adott családban milyen állami támogatásokat lehet majd igénybe venni, és azok mikor vehetők igénybe, és azok mikor fognak majd a számlára érkezni. Tehát ez sem más, mint egy előre tervezés, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, és mindig beszélünk, mert a gyermek költséget az csak megbecsülni lehet, hiszen nem látunk mindent előre akkor, amikor a gyereket vállaljuk, és még nem is született meg.
1: A gyermekvállalással kapcsolatos pénzügyi felkészülés és tervezés, az én azt gondolom, hogy két irányú, de hát majd megerősítesz, hogy megcáfolsz ebben. Ugye az egyik az, hogy a család hogyan készül fel erre, a szülők hogyan készülnek fel erre, mármint hogy a leendő szülők, illetve a gyereknek a pénzügyi jövőjét is lehet ilyenkor már tervezni, számlát nyitni, stb. Hogyha ezen szépen sorban elindulunk, akkor mik azok a lépések, amiket érdemes megtenni, és érdemes elkezdeni még a terhesség megjelenése előtt tervezni, vagy akár mondjuk már fiatalkorban nyitni egy számlát, hogy majd a leendő gyerekemnek egyszerűbb legyen, vagy a gyermekvállalás elején könnyebb legyen?
2: Hát mindenképpen ugye fontos az, hogyha a gyermekvállaló szülőkről beszélünk első körben, hogy rendelkezzenek tartalékkal. Hiszen egy jövedelem ki fog esni valamilyen szinten, nyilván az első hetekben még nem, de akkor meg ugye megnőnek a kiadások, és hogyha nem rendelkeznek tartalékkal, akkor nagyon nehéz lesz azt megoldani, hogy hónapról hónapra ugyanazt az életszínvonalat fent tudják tartani, hiszen egy új családtag érkezett a családba, akire költeni kell. És vegyük azt az alapesetet, hogy nem extrém költségek merülnek fel a gyerekvállalással kapcsolatban, hanem a normál költségek. Úgyhogy figyelembe kell venni szerintem azt, hogy esetleg a családon belül meg tudnak-e bizonyos dolgokat oldani, hogy esetleg kölcsön kapnak a gyereknek az ellátásához szükséges dolgokat, értek itt a, nem tudom, etetőszék, babaülés, autóba, kiságy, ilyesmi, mert az is egy pénzügyi segítség lehet, vagy pedig folyamatosan mondjuk a kicsit idősebb testvértől maradnak ugye ruhák, játékok és egyebek, mert akkor arra sem kell költeni. nagyon sok család, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok család csinálja azt, hogy akkor, amikor megszületik a gyermekük, akkor van ugye a baba váró támogatás, illetve van a baba kötvény, és van a start számla, amire már eleve elkezdenek félretenni, hogy majd akkor, amikor 18 éves lesz a gyermekük, akkor egy bizonyos pénzösszeg mindenképpen a rendelkezésére álljon, hiszen minél idősebb a gyermek, annál nagyobb kiadás fogja terhelni a családi kasszát, ha meg tovább tanul, akkor tudjuk, hogy a tovább tanulás, tehát a 18 év utáni tanulmányok, azok azért elég nagy terhet tudnak róni a családokra. Erről már ugye korábbi adásban beszéltünk.
1: A gyermekvállalás és a pénzügyi felkészülés közös pontja és meccés pontjai, avagy fel tudunk-e készülni pénzügyileg, anyagilag a gyermekvállalásra, ha igen, akkor hogyan és hogyan tudjuk a gyerek az életét is felkészíteni. A nagyvilágra erről szól a mai pénzügyi hét. Fánlandó szakértőnk Iván Nyédik, a pénzügyi elemző természetesen itt van velünk, és hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi felkészülés a gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Iványi Ildikó, hálandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen itt van velünk továbbra is. Köszönjük, hogy ránk érsz, Ildikó, és akkor kérlek, folytassuk, hogy mi mindenre kell még felkészülnie a családnak, nem csak a leendő szülőknek például.
2: Nyilván nagyon fontos az, hogy azt is megnézzük, hogy van-e olyan segítség családon belül, hogy ha nekünk el kell menni, valamilyen ügyet el kell intézni, vagy orvosi ellenőrzésre kell, hogy menjünk, akkor meg tudjuk oldani, hogy valaki hozzáértőre, és akiben meg is bízunk, arra rá tudjuk bízni a gyermeket. Mert ha nincs ilyen a környezetünkben, akkor ugye jön egy külső segítség, ami szintén pénzbe fog kerülni, amire az anyagi fedezetet szintén meg kell teremteni. Tehát ez is egy olyan lépés, amit előre végig kell gondolni, hogy ezt hogy és milyen módon fogjuk tudni megtenni. Aztán lehet, hogy azt tervezzük, hogy mi 6 hónap után vagy 1 év után vissza fogunk menni dolgozni, de a körülmények azok nem úgy alakulnak, hiszen az élet az egy nagyon nagy átalakító mester. Úgyhogy érdemes, hogyha már költségvetésről beszélünk, akkor egy várható és egy óvatosabb költségvetést is készíteni, hogy számoljunk alacsonyabb bevétellel, valamivel magasabb szükséges kiadásokkal, hogy lássuk ezt a B változatot is, ezt a óvatosabb szenáriót is, hogy ne érjen bennünket meglepetés. Aztán nézzük meg, hogy ha tudjuk, hogy milyen jövedelmünk esik ki, akkor, és van tartalékunk. Hogy ez a tartalék az, hogyha nem változik semmi, és a tartalékot fel kell, hogy éljük, az meddig lesz elegendő, mert akkor nyilván ahhoz kell a további lépéseket majd igazítanunk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és én azt gondolom, hogy ha máskor nem, és eddig nem csináltuk, akkor legalább ebben az időszakban kezdjük el a havi költségvetésünket vezetni, mert abból nagyon-nagyon sok mindent előre fogunk látni, és könnyebb lesz a következő hónapokat, vagy negyedévet, vagy fél évet is tervezni.
1: Hogyha tervezésről beszélünk, akkor egy gyerekvállalásnál ez különösen jelentős, és nem is rövid távra tervezünk, hanem hosszú távra. A tervezés ebből a szempontból is nagyon lényeges, hogy hosszú távú és rövid távú célokat kitűzzünk magunknak leendő szülőként, vagy leendő nagynéniként és keresztszülőként is, illetve hogy a gyereknek a pénzügyi jövőjét is hosszú távon és rövid távon is tervezzük. Mik azok a sarokpontok, amik a rövid távon tervezéshez tartoznak, és mik a hosszú távúak?
2: Hát nyilván a rövid táv az az, hogy a nagyon rövid táv, hogy én meddig vagyok, mint anya otthon, és nekem a jövedelmem az mennyire fogja megváltoztatni a családi költségvetést. Tehát ez az első. Ha én visszamegyek dolgozni, akkor milyen feltételekkel fogok tudni menni dolgozni, ugyanazt a jövedelmet meg fogom-e kapni. Nyilván nem tudom előre, ezért mondom, hogy kell egy olyan költségvetés, vagy olyan terv, aminek most ismerem a sarokpontjait, és kell egy óvatosabb is, hiszen nem tudhatom, hogy mit hoz az élet. Lehet, hogy az a munkakör, amit én eddig betöltöttem, az már nem lesz annyira érdekes a munkáltatóm részére, és elképzelhető az is, hogy át kell, hogy képezzem magam, ahhoz ugye megint újabb anyagi forrás szükséges. Aztán fontos azt figyelembe venni, már a tervezésnél most középtávról beszélünk, hogy akkor bölcsödébe megy, óvodába megy, általános iskolába, hova tervezzük, hogy menjen a gyermekünk, mert ha nem kifejezetten állami, hanem valami alternatív bölcsöde, óvoda, iskola, akkor az szintén ugye pénzbe fog kerülni, tehát arra szintén kell, hogy tartalékot képezzünk.
1: Pénzügyi felkészülés gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk természetesen ma is a pénzügyi hétfőben erről. A hosszú távú tervezésről, a hosszú távú tervezés sarokpontjairól fogunk beszélgetni a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi felkészülés, a gyerekvállalása. Hogyan tudunk felkészülni erre? Mik a rövid távú és hosszú távú felkészülési sarokpontok? A rövid távúakat már elmondta állandó szakértőnk, Kiványi Ildikó pénzügyi elemző, aki szerencsére ma is itt van velünk, és a hosszú távúakkal folytatjuk.
2: Hát a hosszú táv már ugye akkor, amikor a gyermek középiskolába megy, ott is nagyon fontos az, hogy milyen iskolába szánjuk most ugye majd a gyermekünket, hogy az állami lesz, vagy pedig egy olyan iskola lesz, amiért majd fizetnünk kell, és utána hogyan képzeljük el a gyerekünknek a további jövőjét, hogy szakmát fog tanulni, vagy pedig tovább fog tanulni valamilyen oktatási intézményben, mert az is egy más megtakarítást, egy más tervezést igényel tőlünk. Nyilván egy nulla éves gyereknél még nehéz azt megszabni, hogy ő most fog 18 éves korába vagy 17 éves korába úgy dönteni, hogy tovább tanul, vagy pedig szakmát fog tanulni, de hát a tervek azért vannak, hogy azokat ugye menet közben tudjuk módosítani. Nyilván a gyerekeknek az érkezésére nem lehet minden részletében felkészülni. Arra viszont igen, hogy a család tudja azt, hogy miből fog gazdálkodni, milyen kiadásokat vállal már most el, és mihez nyúlhat majd, hogyha változnak a körülmények.
1: Mi az, amire még különösen érdemes odafigyelni? Akár, hogyha a rövid távú, akár a hosszú távú pontjait nézzük a pénzügyi felkészülésnek, mondjuk a nagyszülőknek, vagy a távolabbi rokonoknak kell-e készülni, vagy inkább ez csak egy választható plusz?
2: Hát szerintem nem kell készülni, de én ismerek olyan családokat, ahol a nagyszülők például azt mondják, hogy nyilván nem a születésnap, névnap, karácsony és egyéb sátoros ünnepekről beszélünk, de ők félretesznek unokák részére egy bizonyos összeget addig, ameddig ugye ők életben vannak. Tehát ez lehet ugye a tervezésnek egy része. Aztán vannak olyan családok, ahol már eleve úgy történik valami ingatlannak a vásárlása vagy ajándékozása, hogy már az a gyerekek részére rendelkezésre állítva. Tehát ezek mind olyan tényezők, amiket ugye be lehet a tervezésbe vonni, ha az az ingatlan jelen pillanatban ugye ki van adva, akkor, hogy annak a bevétele is majd a gyereket illeti, vagy a gyereknek a tartalékát illeti, vagy pedig még nem. Tehát ezekről nyilván a családon belül érdemes dönteni, és én tudom ezt is gyakorlatból, hogy van az az életkora annak a gyermeknek, amikor a keresztszülő, vagy a nagynéni, nagybácsi azt mondja, hogy hát ő nem fogja a 16. kis autót, vagy a nem tudom én milyen éppen aktuális játékot megvenni a gyermeknek, hanem valamilyen pénzbeli juttatást ad, amit a szülők be tudnak tenni arra a számlára, ami a gyereknek van deklarálva.
1: Mi az, amire meg tudjuk tanítani ezzel a felkészüléssel a gyereket, mondjuk egy idősebb testvért?
2: Erről is sokat beszéltünk már, hogy a gyerek életkorához mérten beszéljünk a pénzügyekről, ne hallgassunk el előlük semmit sem, ha nehézségeink vannak, akkor sem. Mondjuk el nekik, hogy nagyon jó és nagyon szép, hogy ők ezt szeretnék, hogyha a birtokba vehetnék, de jelen pillanatban nem áll rendelkezésre az az anyagi forrás, amiből ez megteremthető, illetve meg kell őket tanítani arra, hogy ha már rendelkeznek bankszámlával és bankkártyával, akkor annak mi a felhasználási módja és a kezelési módja. Erről ugye beszéltünk már egy pár alkalommal, tehát ez a szülőnek a felelőssége, hogy a gyerekeket erre megtanítsa, és rávegye arra, hogy a pénz az nem a fánterem, a pénz az a munkának az ellenértéke, vagy valamilyen szellemi tevékenységnek, vagy fizikai tevékenységnek az ellenértéke. Tehát azért meg kell dolgozni, és azt be lehet osztani úgy, hogy amellett nem kell azért minden garast a fogunkhoz verni.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk felkészülni pénzügyileg a gyermekvállalásra. Jövő héten újra pénzügyi hétfő, Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Természetesen adódik a kérdés, hogy vajon a kutyánk és a cicánk ehet-e sütőtököt, minek utána itt van a tök szezon, ugye, és ilyenkor az ember végig gondolja, hogy nem is csak a sütőtökre gondolunk, bár most leginkább arra, hanem úgy egyáltalán a tökre. Úgyhogy itt a 98 pontat Manna FM, annap közéjének az állatbarát rovatában most ezen merengünk egy kicsit. A tök ízét ugye nagyon sokan szeretik, mások kifejezetten nem kedvelik, de az tény, hogy akik szeretik, a tök típusától függetlenül minden idényben ízletes és vitaminban gazdag táplálék, és nagyon jót tud tenni. Nyáron sokan örömmel eszik a tejfölös kapros tökfőzeléket, na most, hogyha ősz, akkor viszont sütőtök időszak, és nálunk itt a Manna közében egy sütőtökös hét, úgyhogy érdemes utána nézni, valóban jó ötlete tökkel kínálni a kedvenceinket, mert nálunk például a kutyusok nagyon szeretik, sőt, van egy-két cicám is, aki szereti a sült tököt. Ha konzerv változatot vásárolunk, az nem más, mint egyszerű tök, pépesített formában a friss zöldség mindig sokkal jobb. A tökben nagyon gazdag rosttartalom van, tehát nagyon sok a rostja a töknek, azonban zsírszegény, alacsony koleszterin szintje van, és tele van bétakarotinnal, magnéziummal, káliummal, vassal, cinkkel, A és C vitaminokkal. Persze ezeknek a hasznos tápanyagoknak és vitaminoknak a mennyisége elenyésző a kutya és macska tápokban található mennyiségekhez képest, és arra nincs tudományos bizonyíték, hogy akár az emésztőszervi gondokra megoldást jelenthetne a tök, vagy akár a bőr, a látás, a szőrzet, vagy az immunrendszer javításában jelentős szerepet töltene be, vagy tölthetne be. Ugyanakkor pontosan a felsorolt hasznos tulajdonságok miatt kifejezetten jó és előnyös lehet, hogyha a sült tököt vagy a sütőtököt a kutya étrendjébe iktatjuk. Lehet is kapni olyan száraz tápot, kutyánál is, cicánál is választható ilyen, amiben sütőtök van. Tehát nem a tápot kell tökkel lecserélni, hanem mondjuk alternatív megoldásként a jutalomfalatot tökkel vagy tökből készült házi kekszel helyettesíteni. A cicák számára például nagyon hatékony lehet a szőrlabdák kialakulásának a megelőzésére, de a rosttartalom miatt túl kemény vagy túl laza széklettel küzdő állatoknak sem árt egy kevés kis tök. Nyilván most még mindig a sütőtökről beszélünk. A növény rost szálai a bélben magukba szívják a nedvességet, és így akár a hasmenéssel küzdő állatot is megkínálhatjuk, és hatni is fog ez a kis sütőtök, amit kapott. Mégis mennyi tököt kaphat vajon az állat, ez természetesen nagy mértékben függ attól, hogy kutyának vagy macskának kínáljuk-e, de befolyásolja az állat mérete is. Nyilván egy csivava számára egy teáskanálnyi tök elegendő, míg egy dándok számára a konzerv tök fele mennyisége, kb. 20 deka kínálható egyszerre, vagy ha magunk sütjük, meg nem kell konzervet vásárolni, vagy hát ugye nyilván ezeknek a megfelelő mennyiségű házilag elkészített tök változata. Persze, hogyha bizonytalan, akkor érdemes az ember, mint hogyha magunkban bizonytalanak vagyunk, meg a táplálást illetően, akkor jó, hogyha kikérjük az állatorvos tanácsát, ugyanis a túlzásba vitt tökfogyasztás miatt a bélmozgás lelassulhat, úgyhogy ha az ember túlzásba viszi a sütőtök adását a kutyának, cicának, akkor az okozhat problémát, de hát nyilván olyan mennyiséget nem fog elfogadni az állat, csak ha csak nem valami olyasmibe keverjük bele, amit gondolkodás nélkül felfal, azért csak sokkal okosabbak ebből a szempontból is nálunk egyébként, hogyha valamiből elég, akkor abból elég, és akkor abból nem fog fel falni többet, bár van nyilván olyan kutyos és cica, akik aztán eldőlésig tudnának enni. A lényeg az az, hogy mindenképpen a mértéktartás a lényeg ilyenkor is, de nyugodtan meg lehet kínálni ebben a szezonban szépen a kutyát és a cicát is egy-két-három napon a héten egy-egy falat sült sütőtökkel. Fog nekik ízleni egyébként, legalábbis a mieink, mondom, nagyon szeretik, és nagyon jól is esik nekik, és szerintem ez kifejezetten jó tesz, tekintve ugye akkor még egyszer azt az ásványi anyag és vitamin tartalmat, ami a sütőtökben található.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hódít a Nordic Walking. Nagyon sokszor és egyre többször és egyre több embert látni így gyalogolni ezekkel a bizonyos botokkal, de hogy miért is választják egyre többen ezt a skandináv gyaloglást, most erről lesz szó. A Nordic Walking magyarul leginkább a skandináv vagy északi gyaloglásnak nevezett, vagy síjárásnak, botsportnak nevezett szabadidős tevékenység, ami most már Magyarországon is egyre népszerűbb, sőt az elmúlt 10 évben most már nem csak a fiatalok, hanem sokkal inkább az idősek választják gyakran mozgásformának. Nagyon pozitív az egészségre gyakorolt hatása, és minek után ez közösségi szinten is működik, tehát csoportokban is gyalogolhatunk. Ezért egy nagyon jó kis közösségi tevékenység, egy jó lehetőség az idősebbeknek is arra, hogy közösségben legyenek. A Nordic Walking valójában hagyományos gyaloglás egyébként, csak éppen speciális botokkal, amik leginkább a sí vagy a sí futó botokhoz hasonlítanak. Viszonylag fiatal a sportág, Finnországból ered, és eredetileg a sífutóknak adott lehetőséget a szezonon kívüli edzésre, gyakorlatilag a száraz edzésre. A skandináv államokban terjedt el először, de most már világszerte nagyon kedvelt aktivitásnak számít. A közhiedelemmel ellentétben pedig nem csak az idős, de a fiatal generációk, sőt a gyerekeknek is tök jó kis kikapcsolódási forma és mozgásforma ez, ami az általános fittségi állapotot is támogatja, hiszen gyakorlatilag kardiózunk. Viszont azt is érdemes tudni, hogy hatékonyabb a gyaloglásnál. Kifejezetten egyszerű sport, ahol szemben a sima gyaloglással, amiben ugye itt leginkább az alsó végtagok dolgoznak, itt a felső test is aktív, ami a lábak munkájának mintegy 30%-át veszi át, és ezzel az egész test intenzív mozgásban van. Erősíti a derék, a hát, a nyak, valamint a vállizmait, és szembeszállhatunk a fájdalmakkal is. Leveszi a terhet, ugye, a tulajdonképpen bizonyos testrészekről is, mert így a gyaloglás hatását erőfeszítés nélkül meg tudjuk sokszorozni ezzel a kis sétapálcával, vagy ezzel az eszközzel, a Nordic Walking botokkal, mert a bot használata leveszi a terhelés egy részét a lábakról és az ízületekről, egyenletesen elosztja azt a testen, és így aztán a gyaloglás sebessége is megnő, mivel a csípő mozgásával a lépések hossza is nagyobb lesz, arról nem is beszélve, hogy a csípő keresztirányú mozgását is támogatja, amivel szépen olajozza az ízületeket, erősíti az izmokat nyilván, segít az erőnlétünk és az állóképességünk megszerzésében, megtartásában és fejlesztésében, és az ülőmunka káros hatásának gyönyörűen az ellensúlyozásában ezerrel részt tud venni. Az ízületi panaszokra is jó, a karok és a lábak összhangban és egyenletesen dolgoznak, ezzel mintegy 600 izom működik egyszerre, ami a teljes izomzatunk 90%-a, ettől zseniális a Nordic Walking, a kiegyensúlyozottságnak köszönhetően pedig a pulzus is szabályos marad. A titka ennek a típusú gyaloglásnak a technika, tehát ezt azért érdemes egyszer-kétszer gyakorolni, hogy a karok megfelelő megtámasztásával és a botok használatával ez a mozgás úgy történjen, ahogy annak a rendje és módja van, tehát például a botoknak a magassága az fontos, az kritikus pont. Így csökken a sérülés veszély, elkerülhetők a csúszások, az esések, és ezáltal a rándulások, a ficamok, az úzódások és a törések is, és nem utolsó sorban természetesen fogyhatunk is vele, nagyon gyakran ajánlják túlsúlya a küzdőknek az e-fajta gyaloglás, mert a klasszikussal szemben akár 40%-kal több kalóriát is elégethetünk. A botok használata ráadásul csökkenti a csípő, a térd és a boka ízületi terhelését, ezért aztán a plusz kilók ledobása mellett rehabilitációs céllel is lehet űzni, arról nem beszélve, hogy közösségben lehetünk, ketten vagy többen is sétálgathatunk, de az nagyon fontos, hogy nélkülözhetetlen kiegészítő és a kardinális pont a túrabot, mert hogy ez az alapja a Nordic Walkingozásnak. Ez a speciálisan kifejlesztett bot, aminek a kiválasztásában és a beszerzésében több szempontot is érdemes figyelembe venni, hiszen nem jó belőle bármilyen, még kezdő szinten sem. Tehát például a túra, sí vagy sífutó bot nem alkalmas erre. Biztos legyen a fogása, a markolata és a méret nagyon fontos. A botok hossza többnyire állítható, ami azért is fontos, mert így a magasságunkhoz tudjuk igazítani egyébként úgy, mint a síelésnél. A legideálisabb az, hogyha egyenes testtartásban megfogjuk a botot a markolatánál, és ekkor az alkar és a felkar 90 fokot, azaz derékszöget zár be. A bot hossza a saját testmagasságunk 0,68 század szorosa kell, hogy legyen centiméterben, de nyilván, hogyha elmegyünk egy sportboltba, akkor ott segíteni fognak nekünk a kiválasztásban. Ami a legjobb, az a teleszkópos bot, 2 vagy 3 szekcióval ellátva, mert így könnyen összecsukható, könnyen tárolható. És arra is érdemes figyelni, hogy ezeknek a Nordic Walking botoknak speciális kemény hegyük van, úgyhogy hóban, sárban, hegyi terepen is használhatóak tudnak lenni, és a kopás állóságuk kiváló, és jobban tapadnak, úgy, mint az égigérő fűben, Poldi bácsi szemétszedő botja, kávé, csak hát nyilván ez egy sportbot, ami speckó. Úgyhogy én azt javaslom, hogy még azok is, akiken jelentős túlsúly van, neki elhatnak sétálni és Nordic Walkingozni, mert ezt még túlsúlyjal is lehet végezni. Óriási jó eredményekkel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy hol a legjobb lakni. Hát nagyon érdekes válaszok jöttek ki, hogy írja a Femina. Nem biztos, hogy egyet fogunk érteni vele egyébként. A mesterséges intelligencia, vagyis az AI egyre inkább beleszövődik a hétköznapjainkba. Szerintem most már lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen gyakran találkozunk vele, és milyen gyakran van a segítségünkre. Aki mondjuk ezt a bizonyos ChatGPT-t használja, az pontosan tudja, hogy miben és hogyan tud a segítségére lenni. Nyilván ennek van sok előnye a mesterséges intelligenciának, és rengeteg tévhit is terjed az új technológia körül, nagyon sokan félnek tőle. A szakértők és a laikusok merőben eltérő véleménnyel lehetnek az AI térnyeréséért, az értelmét és a veszélyeit illetően is. Amióta megjelent a földi halandók számára, fogalmazzunk így, tehát a számára is elérhető AI, vagyis MI, mesterséges intelligencia, azóta sokan kedvtelésből is kérdeztek mindenfélét az ismertebb chatbotoktól, például a már említett ChatGPT-től. Ezúttal a költözési szokásokról kérdezték, hogy mit gondol, hova érdemes költözni, melyik városok a legélhetőbbek és miért. Hát itt van, amikor elhangzott a kérdés, hogy hol a legjobb élni a ChatGPT szerint, vagyis a mesterséges intelligencia szerint. A globális világ folyamatos költözési hullámai között izgalmas kérdés ez sokak számára, hogy hol van valójában a lehetőségek és a boldogság földje. A megfogalmazásban arra is kérték a mesterséges intelligenciát, hogy adjon választ arra, hogy melyik az a 10 város, ahol a legjobb élni a világon. Mindegyik város esetében adja meg, hogy miért választotta és milyen szempontok alapján. Azt is kérték tőle, hogy a lehető legjobb opcióval kezdje és úgy haladjon sorrendben lefelé, a sorban haladva érzékeltesse a különbséget a városok élhetőségével között, és az utolsó legyen az, amelyik szerint a többihez képest a legkevésbé vonzó, de még mindig jó opció a lakhatásra az életre. Sok esetben említi a közlekedést, a sokszínű kultúránt és a munkaerőpiaci lehetőségeket. Na vajon hol van Budapest ezen a listán? Bécs, a magas életminőség, a jól kiépített közlekedési rendszer, az alacsony bűnözési ráta és a rengeteg zöld terület miatt az első helyre került, az egészségügyi és az oktatási rendszere is kiváló. Ezért aztán Bécs van az első helyen. Aztán Zürich a második a sorban, ahol a ChatGPT szerint magas az életszínvonal, stabil a gazdaság, kiválóak a közszolgáltatások, illetve a természet közelsége és a tiszta környezet is vonzóvá teszi. Aztán ott van a következő, a harmadik a sorban Kopenhága, amely fenntartható városfejlesztést alkalmaz, kiváló a kerékpáros infrastruktúrája és a szociális jólét kimagasló. Az AI szerint a dán kultúra és életstílus barátságos, nyitott, könnyed és vidám, egy nagyon egészséges társadalom. Aztán ott van Amsterdam, az ötödik, amiről kiemelte a ChatGPT, hogy sokszínű a kultúrája, jó közlekedési lehetőségei vannak, élénk közösségi élet, a város rendkívül barátságos és nyitott benne az emberekkel természetesen. Ez volt a negyedik Amsterdam, bocsánat. Az ötödik az AI szerint Sydney, ahol csodás a természeti környezet, kellemes az éghajlat, aktív a szabadtéri életmód, az egészségügyi és az oktatási lehetőségek is nagyon erősek. A hatodik a sorban Berlin, a vibráló kultúra életet emelte ki elsősorban a mesterséges intelligencia, széles körűek a munkahelyi lehetőségek és viszonylag alacsonynak ítélte meg a megélhetési költségeket, hangsúlyozta a ChatGPT. A legélhetőbb városok a legjobb helyek közül a Földön, hogy Berlinnel kapcsolatban érdemes azt tudni, hogy a város történelmi és modern elemeket vegyít, és ez sokak számára nagyon vonzó, főleg a fiataloknak. A következő

0: lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére, és hát közismerten barátságosak a kanadaiak. München zárja a sort, ahol kellemes életkörülmények, erős gazdaság és sok zöld terület adódik, de a lakhatási költségek viszonylag magasak lehetnek. Hát ezek azok, amiket felajánlott a mesterséges intelligencia, hogyha már a folyamatos költözési hullámot nézzük, akkor egy ilyen sorrendről azért érdemes tudni, hogy mi a rangsor az élhető, a legélhetőbb és a legboldogabb életet ajánló városok között.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film